Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Vezetés közben. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújja ágyba. Hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film. A Dejavű nevű revű szín.

Don't worry, be happy. I'm not worried. Retro Rádió.

Műsorunkban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lesz. Visszafogták Paksot, de biztosított az energia. Régi mozdonyok tűnnek fel hétvégén. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jön a 3-fokú hőségriasztás, holnaptól keddig rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér akár percek alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony víznállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna víze biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az asszály miatt rekord alacsony a Duna vízállása. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Retro hétvégét rendez a MÁVA Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposvár környékén, illetve a most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon is legendás szerelvények közlekednek majd. Például a Bivaj, vagyis a 424-es gőzmozdony, az M40-es púpos és villany meghajtású párja, a V46-os szöcske. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari baleset is történt. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Megérkezik a hőség, nagy rész derült, napos idő lesz, csapadékra nem kell számítani, délután a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél északnyugaton megélénkül, máshogy gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a kánikula, holnap száraz, napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem. Pelikán fióka kelt ki Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot és gondoskodjunk az UV védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAP közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között, és Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót.
2: Először kelt ki Rózsás Pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a Pelikán pár, felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A továbbiakban is zajlanak a szélesítési munkák az M1-es autópályán, írja az Útinform. Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es, 17-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ott irányonként két-két sávon lehet haladni. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Tata térségében a 71-72-es kilométerek között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzás van, a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Tudjátok, most Best of van, úgyhogy hallgassátok az általam válogatott elmúlt időszak legjobb pillanatait.
2: Na, ez egy izgi téma, valaki már egyből fölháborodott azon, hogy ezen a nagy virág gasztronómiai térképen Lengyelország miért előz meg bennünket, azt mondja, mivel krofka pörköltel, Bielszkó Bialában kaptam egyszer paradicsomlevest, uborka is volt benne. Na jó, de ez lesz a témánk, mert egyrészt itt a nyár mindjárt a nyakunkon is jönnek a turisták, de mi is megyünk, és ugye én azt gondolom, nem tudom, hogy ti egyetértetek, hogy ma már nem azért megyünk feltétlenül egy országba vagy egy városba, hogy megnézzük a gyönyörű szép épületeket, meg emlékműveket, tehát ez régen volt, hanem nagyon sokszor egyébként az vezérel bennünket, hogy ott milyen lenni, milyen a kaja. A kaja az nagyon fontos.
3: A kaja nagyon fontos. Szerintem a kaja és az ital nagyon fontos ilyen téren, hogy kikapcsolódjon az ember.
4: Igen, ugyanígy vagyunk a barátaimmal, hogyha valami úti célt keresünk, akkor általában mi úgy megyünk, hogy szeretnénk a helyiek közé beépülni, a helyi kocsmák, a régi kocsmák, tudod, milyen kajákat tudunk kipróbálni, mik azok a helyek, amiket úgy jó lenne bejárni, de nem a múzeumok.
2: A gasztró.
4: Igen.
3: És mit szoktál rendelni?
4: Sört.
3: De nem új, jaj, gondoltam, hogy abból tudod, hogy mit, de a másik része.
4: Hát azt mindig előre feltérképezem, hogy ahová megyünk, ott nekem milyen kaják lesznek, mert ugye én tényleg szűk tartományban
2: mozgok. Tényleg olyan vagy, mint hogy valami dietetikus, egy inzulin kufferrel a kezedben elindulsz világgá, és a dietetikus felírta neked, hogy mit ehetsz. És te feltérképezed, hogy van-e olyan.
4: Hát én így élek. Igen.
2: Igen. Jó, nem baj. Szóval, a Gyuri így él, de pontosan ezért érdekes, mert ő is él valahogy, hogy...
3: és még életben van.
2: Hogy a gasztroturizmus az milyen irányba mozdult el. Most ugye nagyon érdemes azt is figyelni, hogy Magyarországra milyen figyelem hárul. Itt van egy nemzetközi platform, és azért beszélünk erről. Ezt úgy hívják, hogy Taste Atlas, és ez kifejezetten az egyes országok gasztronómiai adottságait járja körül, és rengeteg hasznos információt lehet találni mindenféle országról, és azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, hogy 590 ezer felhasználó segítségével, 18.912 étel értékelésével összeállították a top 100-as, de első körben a top 20-as listájukat arról, azokról az országokról, ahol a világon a legjobb kaja van. Ezt így is hívják, a világ legjobb kajái országok listája.
3: Ez csodálatos lehet.
2: Csodálatos lehet. Na, szerintetek, ugye kérdeztétek, szerintetek Magyarország ezen a listán hol állhat?
4: Hát én remélném, hogy az első 20-ba bekerültünk, legalábbis azt gondolnám, hogy...
5: Igen, mert hogy szerintem nekünk nagyon, nagyon jó a konyhánk, a magyar konyha nagyon jó, és én is azt gondolom, de ha nem is az első 20-ba, de legalább a 40-ben benne vagyunk.
2: Én ennél szkeptikusabb vagyok. Én azt gondolom, hogy jó néhány ételünk, de ezek az ételek ezek nem változtak semmilyen irányba, oké, hagyományos ételek, rendben, de hogy nincs nagy variáció. Tehát ha belegondolsz, a gulyásleves, a pörkölt, a halászlé, a csirkepaprikás, ez mind ugyanaz. Hagyma, paprika, és arra rárakom vagy a csirkét, vagy a halat, vagy a gulyást. És felhúzom hosszú lére, vagy rövid lére. Tehát, hogy ez a...
4: Kb.
2: Jól mondom?
3: Jól mondod, hogy ez, de miért nem lehet ez?
2: Ez nagyon finom, de egy nagyon egyoldalú.
3: Hát szerintem azért minden országnak egyoldalú azért valamennyire az étkezése.
2: Ó, én ezt azért cáfolnám, de legyen így, na mindegy, de valami miatt nem vagyunk rajta a top 20-ason, csak mondom a net, bocsánat, hogy nem vagyunk rajta, Gyuri, elnézést.
4: Hát megértem, valahol megértem.
3: Ez egyébként. A gulyás, ez nem fér fel a top 20-ra.
2: A gulyás felfér, nem arról van szó. Gyerekek, néztek ti, külföldi, legyen az angol, amerikai, német, dán, teljesen mindegy, ilyen gasztrobloggerektől olyan kis 15-20 perces YouTube videókat, ahol Magyarországot járják körül és zabálják körül.
4: Nagyon szeretem, hogy rácsodálkoznak.
2: Én imádom nézni.
4: Igen. Amikor kapnak egy óriási rántott húst, vagy meglátják a kürtös kalácsot, vagy mit tudom, én nagyon bírom, amikor így, tényleg így úgy, mint a holdról jött volna valami cucc neki.
2: Hát általában ez a háromszög, ez a lángos, mert azt javasolták nekik, kürtös kalács gulyás. Tehát ez nagyjából ebben a háromszögben mozognak.
4: Igen.
3: Hát egyébként más nagyon nincs, mármint, hogy nekünk van,
2: de nekünk igen.
3: Belegondoltok, én is szoktam nézni, és olyan helyeket mutatnak meg, amiről nem is tudok, hogy egyébként annyira tradicionális, igen. Hogy őket ez érdekli.
2: Na, Magyarországra majd mindjárt visszatérünk. Nektek van-e kedvenc külföldi úti célotok kaja szempontból?
3: Olaszország!
2: az a baj, hogy nem tudok nem egyetérteni veled. Igen.
4: Hát ez az ott könnyű.
3: Tehát és tudod, miért könnyű? Szeretem az olaszokat? Amit mi magyarok nem tudunk, és ide, ahogy csatlakozok a gulyásra, szépen levezetted, azért egy picit az a baj vele, hogy hosszú ideig tart. Tehát, hogy legalább 3 óra, még egy gulyásleves elkészül.
2: Ez így van, igen.
3: Szóval az olasz étterem, az olasz ételek, az mennyi? 5-10 perc. Minden ételük nagyjából 1/4 óra alatt. Aha. Max megvan.
4: Igen, de az olasz tényleg nem lehet nem szeretni. Tehát, hogy ott mindenki
2: mit
4: talál.
2: Mit tudnak az olaszok? Most komolyan mondom, azt tudjuk, hogy az alapanyagaik nagyon jók. De hát azt lehetne nálunk is, hogyha igyekeznénk. Vagy máshol is. Nagyon jók, és egyszerű alapanyagokból csinálunk zseniális kajákat. Tehát kombóik baromi jók. Tehát amit mi kezdünk a tésztával, vagy amit az olaszok kezdenek a tésztával, érted, mi maximum a túrós csúszát tudjuk, vagy a krumplis tésztát. Tehát az olaszok hihetetlen milyen variációban.
4: Igen, pont az, amit mondasz, szerintem a kreativitás, a fantázia, ami nekik van, és mondjuk ahhoz képest, hogy a mi kajáinkban mennyi jelenik meg a kreativitásból, meg a fantáziából. Az olaszok a tűzijáték ehhez képest.
2: Tehát akkor olasz. Anett, neked, hát, te, neked is olasz?
5: Igen, igen, igen. Én is, de még szeretem a francia konyhát. És most, hogy voltunk, ugye, azért jó néhány helyi étteremben vacsoráztunk, és közétek el, hogy ott lett egy kedvencem, de...
2: Mondd ki, briós?
5: Nem. A véres furka, a black pudding. És nagyon finom. És én nem
2: black puddingnak hívták a franciát?
5: Igen.
2: Akkor én Irish pubban voltál, mert...
5: Nem.
2: Ez az angolok kajája.
5: Az angol étlapot néztem. Angolul néztem az étlapot.
2: Black pudding.
5: Igen, de és nagyon jó, és mondták, hogy ez egy tradicionális kaja.
2: A véres furka, mely az angoloknál is az. Na, de tök jó, hát a francia, az megint egy más világ, igen. A francia konyha. Jó? Tehát akkor mindenki olasznál?
4: Ne, például a cseheket is ívelem. A Hermelin egy olyan találmány szerintem, amit bármikor megeszem, bárhol.
2: Na, látod, a Gyuri már elindult a gasztró úton, hogy nem a pizza, meg a tészta, nem a nem tudom mi, hanem a hermelin.
4: Aha.
2: Hermelin, ugye ez sajt.
4: Sajt, igen, amit érlelnek, ugye te csináltál is, te jobban tudod, mert érlelnek is, és valamilyen fűszeres cuccal töltik, meg elvágják, és akkor az bekenik, és úgy érlelik. Ugye?
2: Isteni, igen, ebben van hagyma, fokhagyma, babérlev, és addig olajban, nem, tehát nem savas közegben, olajban, és van benne paprika, így a fél, a gyerek, és akkor kiemeled, minimum egy hét érlelés után, hát valami fantasztikus.
4: Igen, langyos spiritossal, vagy zöldségekkel.
2: És az se.
4: Aha.
2: És nem a kacsát mondtad, és nem a...
4: Nem, azt nem szeretem.
2: Igen. Na jó, gyerekek, egyébként Olaszországban, ha eszel egy pizzát, az ugyanolyan, mint hogyha itthon eszel egy pizzát?
3: Ma már azt mondom neked, hogy vannak olyan olasz pizzériák itthon, amik egyébként díjnyertesek, és tudsz olyat enni.
2: Nagyon jók vannak, igen.
3: Így van, de régen ez nem mondhat, tehát ezt nem tudtam volna elmondani, de már most hasonlít egy picit.
2: Na jó, játszunk egy gyors játékot, én mondok országokat, és ti mondjátok, hogy mi a legjobb kaja ott. Jó, feltétlenül, ha jártatok ott. Szlovákia.
4: Tátra Tea.
2: Szlovákia. Nem üzenzett be semmi, soha nem voltál.
3: Nem jártam.
5: Én is csak átutazóban.
3: Mi van ott?
5: Nem is, talán én nem is ettem, talán csak ittam.
4: Na, tátra te.
2: Szlovákia, oké, rendben van. Akkor Németország.
3: Rántotus. Wienerschnitzel.
4: Az Ausztria.
5: Ausztria.
2: Mindegy, de hogy ettél, az mindegy, figyelj, és hogyha ízét ettél, tehát ami a legjobb kaja volt Németországban. Tőleg lehet texasi oldalas is.
3: Azért mondtam, hogy rántotthús.
2: Rántotthús,
4: rendben. Currywurst.
2: Currywurst.
5: Azt én ahhoz. Nektek, igen. De nem, én is rántotthús tettem.
3: Igen. Rántott hús.
2: Én is segélyi fogja ezt csinálni, ezt a műsort?
5: Nem.
4: Így mondom, tudod, mint a bárban. Én ugyanazt, mint az Évi, csak így.
2: Jó, akkor Ausztria.
4: Léberkéze.
2: Oh. Az ÖMV-k út, tudom.
4: Persze, így van.
3: Nem, a sült kolbászok.
2: A Gyurinak az Ausztria az ÖMV-k út. Nem is megy. Menjünk Ausztriába, és akkor megáll az M1-esen az ÖMV-nél. És
4: én már itt vagyok, bocsánat.
2: Igen. Olaszország, amit legjobb, amit tettél. Hú, ez mindig pizza, nehéz. Mindig pizza és tészta?
4: Hát jó, mondjuk nekem tészta. Aha.
3: Tészta. Igen, hát meg pizza. Igazából
2: én szerettem egy olyan Fiorentina steaket szarvasgombásan, hogy azóta mániám a szarvasgomba. Az valami fantasztikus, Firenzében.
3: Én egyébként egy pisztáciás tésztát ettem, és képzeljétek, azóta nem tudok olyat készíteni, enni, találni. Ez egyetlen egy étteremben volt, és ami csodálatos volt, krémes pisztácia.
4: A süteményeiket se tudod leutánozni, tehát hogy egyszerűen azt ők tudják, hogy hogyan, miből, és más nem.
2: Igen, a spanyol gasztronómiáról van, Gyuri, neked komoly véleménye.
4: Igen, hát ugye mi többször is voltunk együtt is, a barátaimmal is voltam, Barcelona is, Madrid is, ugye Alicante környék, és mindenhol azokat a klasszikus tapasztalatokat olaszokat kóstolgattuk. Tudod, ezt a tortillát, ezt a krumplis cuccot, neked is borban sült kolbászkákat, ilyenek, és megállapítottam, hogy ugyanazok a kaják a különböző tájegységeken sem ugyanolyanok. Tehát nem ugyanolyanok az ízek, a zamatosság, a szárazság, és például Alicante környékén ez a borban sült kolbászka, ez a legjobb.
2: Egyszer a bolhapiacon ettél egy borban sült kolbász, és azt mondtad, hogy ez most a Madridot letörölted a föld felszínéről.
4: Ez így volt, így volt.
2: egy próba, és megtaláltam. Gyerekek, a top 20-as listát mondom el nektek, jó? Itt gyakorlatilag, nem tudom, van egy tippetek, hogy az első három mi lehet? És aztán mondom a többit.
3: Azt nem
2: a világ legjobb kajái mely országon vannak?
4: Szerintem Tájföldnek ott kéne lenni. Tehát a tájkaja az nagyon, nagyon univerzális idézőjelben, és nagyon szerethető.
5: Franciaország.
3: Én azért az olaszokat besorolom az első háromba, de nem tudom
4: megmondani. Jogos.
2: Na jó, akkor elmondom, az első három, Olaszország, Görögország, Peru.
4: Peru?
2: Görögország. Ezen én is megakadtam. Tehát Peruból mit is, én a szevicsét ismerem. Nem tudom, hogy lámából csinálnak-e bármit is, de ezek nagyon csúnya előítéletek.
4: Aida Galinna, az például.
2: Mit csinálsz?
4: Aida Galinna.
3: Tessék?
4: Igen. Ez egy perui étel, ez egy csilis csirke étel, ízlene neked.
2: Csilis csirke étel.
4: Aida Galinna. Írd fel majd.
2: Jó.
4: Lehet, hogy dobunk majd egyet valamikor. Írd fel, Aida Galinna.
2: Elmondom a 20-ast, jó? Elmondom, tehát akkor Olaszország, Görögország, Peru, ez az első három. Aztán jön Portugália, Spanyolország, Japán, Törökország, Kína, Franciaország, Indonézia, Mexikó, Szerbia, India, Lengyelország, USA, Vietnám, Brazília, Horvátország, Korea és Libanon.
3: Ezért ne haragudj, az USA gasztronómiára kíváncsi lennék. Tehát, hogy ha valami ott, az nincs.
4: Igazából, ez most nagy szívfájdalom. Tehát, hogy Amerika gasztronómiája megelőzött minket.
3: Igen. Tehát, hogy
2: gyerekek, azt mondják, hogy Amerikában vannak a legjobb éttermek a világon ma már, meg Angliában. Két olyan hely, ahol egyébként a tradicionális gasztronómia nem olyan erős, de pont ezért, mert annyi befolyás érte őket, a legjobb éttermek ott vannak, ott azért óriási kreációk vannak. Nem teljesen az én világom, de Gordon Ramsay-től Jamie Oliverig mindenki dicséri, hogy az amcsik zseniálisak gasztronómiában. Én, amit Amerikában ettem, az mindig kitűnő volt. Sok volt, baromi sok volt, de mindig kitűnő volt. Tehát én azt nem írnám le az amcsi gasztronómiát.
3: Jó, hogyha ebbe gondolunk bele, de én arra gondoltam, hogy ott a hamburger, meg ezek a hotdogok, meg...
2: De ezek előítéletek, ebből kéne kilépnünk. Hát azt mondod, hamburger, hotdog, hát ez az amerikai konyha.
3: Minden utcasarkon ez van. Az lehet, hogy van 18 olyan étterem, ami jó, de azért a nagy részben senki nem azt teszi, csak aki meg tudja fizetni.
2: Jó, oké, legyen így. Hogy lett Peru? Harmadik. Gyuri, Aida Galinna?
4: Alinda Melinda.
2: Alinda Melinda. Az.
4: Nem tudom, én bevallom őszintén, úgyhogy itthon szeretek kóstolgatni ételt, de még perui éttermet sem láttam itthon sem. Tehát, hogy nem tudom, mennyire népszerű.
3: Na, mondok egy ételt, és szerintem fogjátok érteni. Na. Egy perui étel, lomo saltado. Megvan?
2: Igen.
3: Elkészítés. Marhacsíkok, hirtelen kisütni, vokba, szárított csilivel, paradicsommal, lélahagymával. A hús szójaszószal ecettel ízesítik, majd sült krumplival rizssel tálalják.
2: Tök jó.
3: Tehát azért mondom, hogy ilyen
4: ételeket... Ezt az Alinda Melindát én is az AI-tól kérdeztem, és mondta, hogy csili csirkével, meg minden, és az is jól hangzik.
2: De itt vannak érdekes dolgok. Tehát például, ugye itt van Spanyolország, de Franciaország csak a 9. Ők, akik ugye elvileg a gasztronómia fellegvára, aztán, hogy Szerbia megelőzi Indiát.
4: Az nekem nagyon fura.
2: Pedig te tudtad az összes szerb kaját, mint a hármat.
4: Jártam Szerbiában is, vágom, hogy milyen a gasztronómiák, de az indiai nekem sokkal izgalmasabb, sokkal változatosabb, sokkal, nem tudom, kísérletezőbb talán.
2: Elmondom nektek, hogy Magyarország a 22. helyen van. Tehát a 20-asban nem fértünk bele, a 22-be, a németek a 27-ben, csak hogy tiszta legyen, és Budapest a gasztróvárosok listáján, külön van ugye a városok listája, az a 71. Igen, na.
4: Az a baj szerintem, hogy valahol érthető. Tehát ha megnézitek, hogy mennyire nem építjük be a zöldségeket például a klasszikus magyar ételekbe, tényleg csak maximum tejfölös uborka salátának az uborkát, meg savanyúságnak a zöldségeket.
3: A gulyásban is van.
4: A kis répa.
3: Igen.
2: A szétfőtt répa, meg a szétfőtt krumpli, igen.
4: Nagyjából. Tehát ahhoz képest, ha megnézitek, hogy akik megelőznek minket, hogy bánnak a zöldségekkel, meg milyen kreativitással, szerintem valahol ez érthető.
2: És azért minden ország, ugye bárhonnan is jössz, mindig van egy ízlés, amit hozol magaddal.
6: Igen.
2: Ha olasz vagy, ha francia vagy, ha német vagy, egy angol vagy, egy ízlés hozol magaddal, tehát nem minden fekszik neked. Nekünk nagyon ízlik a magyar kaja, de azt kell nézni, hogy a külföldi ízléssel mennyire passzentos.
3: Azt azért hozzáteszem, hogy képzétek el, bármilyen világeseményt rendezünk, és én találkozom külföldi emberekkel, akik azért nemzetközi szinten több helyen járnak, imádják a mi ételeinket. Tehát imádják azokat, amiket adunk nekik, és egyszerűen azzal, hogy jó tesznek, tehát ezzel a nagyon jól laknak, mi odaadjuk mindenünket, amik van, tehát ők el vannak ám egyébként állni.
2: Azért vannak még ilyen népek, tudom, de azért vannak még ilyen népek, akik nagyon sokat adnak, nagyon jól adnak, nagyon szeretnek adni, és el vannak állulva a kajájuktól. Csak azért, mert ugye mi magyarok nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy abban ringatjuk magunkat, hogy mi világon gyakorlatilag majdnem mindenben elsők vagyunk. és ez nem igaz. Tehát ezeket lenne jó, józanul is kezelni, és nem véletlen vannak ezek a, tényleg én hősöknek mondom, azok a gasztró úttörők, akik próbálnak ezen változtatni, ezek a szuper és kiváló séfek, de hát még nem jutottunk el oda, hogy a világ térképére ilyen módon felkerüljünk.
4: És egyébként ez a külföldön mennyire imádják a mi ételeinket, felkiáltással szoktak megindulni emberek csinálni külföldön lángososokat, és azoknak a vége általában mindig egy baromi nagy bukta.
2: Pontosan.
4: Valamiért.
2: Valamiért, így van, így van. Na, én elmondom, hogy ez a Taste Atlas ezen a listán megnéztem Magyarországot, és ott van a 22. helyen, és hogy mit ajánl, hogy mit kóstolj meg. Ki kell próbálnod, ha Magyarországon jársz, és most figyeljetek. Szegedi fűszerpaprika, zárójelben őrlemény. Kalocsai fűszerpaprika, zárójelben őrlemény. A makói vöröshagyma, a gulyás, a pörkölt. Hmm. Uh-huh. Ez olyan, mint hogyha az olaszoknál azt ajánlották volna, hogy próbáld ki az oregánót.
4: Megnéznék azért egy youtubert, hogy végigmegy ezen a listán, de itt szigorúan csak ezen a listán.
2: Ez mi?
3: De ez hogy próbálja ki?
2: Hát én nem tudom. Hogy hát nem főznöm kell, hanem...
3: Igen.
2: Nem csak a számba.
3: Mert érted, az olaszokra az olívabogyót, azt érted, megkóstolod. De mit csinálsz a makói hagymával, harag bele?
2: Nem, tényleg nem értem. De így került fel, gyerekek. Lehet, hogy megkérdeztek valami magyart, és az nem értette a kérdést jól. Mit ajánl a külföldön enni? A fűszerpaprika, kapalok, alacsony paprika,
4: szövetpaprika. A fűszerpaprika, és
2: a makói hagyma, hogy az világon egyedül álló hagyma, makó onion. Jóska felírták, őrlemény.
4: Jó, furcsa kaja, de oké.
2: Okay. Igen. Aztán összeszedték a magyar tradicionális éttermeket is. És itt van a Rosenstein vendéglő, a kiskörösi halászcsárda Szegeden, a Stand 25 Bistro Budapesten, a Daubner cukrászda Budapesten, és a Marci lángosozó Pécset. Mi van?
4: Nagyon helyes. Szerintem biztos, hogy jártam ott valami buli után előtt, tehát ezt tettem kérdezni. De hogy ikonikus étteremként, hogy került fel erre a listára, ami Magyarországot meghatározza, én büszke vagyok. Csak olyan...
2: Mi a véleményetek erről a listáról?
3: Hát az utolsóval vannak kérdéseim, hogy a Stand Bistro mellett hogy fér el a lángosozó egy részről, de ha belegondolunk, ezek az éttermek, tradicionális éttermeink, ott kaphatod a gulyáslevest, a pörköltet, tehát ami mi vagyunk, abban igen, szerintem abszolút benne vagyunk. A lángosozó az meg egy olyan kérdés, hogy ki
2: erre
3: kell
2: jönnek,
3: próbálni.
2: Mindegyik erre igen, jön, mindenki a lángost
4: kicsit
2: akarja.
4: Igen, ilyen összecsapott, tehát mint hogyha ez csak a külföldi érdeklődést akarni, és a külföldiek ezekbe az éttermekbe járnak, meg valahogy egy youtuber eltévedt ebbe a lángosozóba, és akkor na, akkor a külföldieknek ez van.
2: Arra a kérdés, hogy Budapesten mit érdemes megkóstolni, a Taste Atlas azt mondja, hogy gulyást, paprikás csirkét, krémest, lángost és Eszterházi tortát.
3: Jó választás.
2: Ez jó?
3: Szerintem ez egyébként a paprikás csirke is egy nagyon jó ételünk. Nem sok helyen lehet egyébként ehhez hasonlót kapni.
2: Ó, az milyen finom, egyébként imádom. A paprikás csirkét.
3: De egy jó paprikás csirkét.
2: Hát a jó, tehát nem a... Igen, a szart nem imádom. Hiddel. De nagyon ismersz már, Évi, nagyon.
4: De a jót.
3: A ízlésed valami fenomenális.
4: Na, mondjuk nem egy könnyű kajalista, tehát hogy azért ezt végigeszed, akkor azért le vagy bombázva rendesen.
2: Jó, azt mondd meg, Gyuri, akkor te vagy itt a fő gasztronómus, most tényleg? Már látom.
4: Komolyan.
2: Hát most jön a Black Pudding-gal Franciaországból, persze, hogy te vagy az.
4: Köszönöm.
2: Hogy te mit változtattál, mit lehet javítani a magyar gasztronómia imidzsén, hogy feljebb kerüljünk legalább a top 20-ba?
4: Nem tudom, szerintem egy picit alakítani, és vannak már, akik csinálják ezt. Tehát tudok olyan lángosozót, akik újra gondolták a lángost, mint a pizzát, és olyan étlapjuk van, annyiféle lángossal, mintha egy pizzériában járnál. És az zabálják a külföldiek. Tele van állandóan külföldivel, mert tudja hova tenni. Tehát onnantól már nem egy furcsa üres tészta neki, egy kis sajta, hanem értelmezni tudja. Vagy ilyen a kürtös kalács. Ide jött a külföldi, és nézegette a kürtös kalácsot, és tök jó, és így keresztül nézett rajta, mint a távcsövön.
2: Mindenki fölrakja, és nézi át, mi van benne.
4: Miért üres?
2: Ez miért üres?
3: Ez Lukas.
4: Igen, külföldi azt látta ebben, hogy ez egy kihasználatlan lehetőség, ez egy félkész kaja. És elkezdtek töltött kürtös kalácsokat csinálni, és azt meg zabálja a külföldi. Lehet, hogy így kéne valahogy,
3: nem? Jó, és a gulyásból mit csinálunk?
2: Igen, hát ez egy érdekes kérdés. A gulyásból hát nyilván lehetne egyfajta pörköltet, tehát sűrítve, és azért ne felejtsük el, hogy a mexikóiaknak a takója az zseniális. Mi is valamilyen lepénykenyérrel, amit félbe lehet hajtani, bele lehet tenni a pörköltet is így enni. Az a baj, hogy ilyen street foodokba gondolkozunk csak.
4: Igen. De simán lehetne. Múltkor láttam.
2: Igen, az fantasztikus lenne.
4: Múltkor láttam valami olyan kaját, ami egyébként nem is street foodba való, és egyszerűen annyit csináltak, hogy betekerték tortillába. És elgondolkodtam, hogy simán lehetne egyébként. Tehát egy tejfölös uborkasa lehetett, némi pörköltel meg galuskával betekerett tortillába, és megvagy egy street food dal amúgy, ha belegondolsz, nem?
2: Igen, az a baj, hogy ez mind street food, de nem rossz irány egyébként.
3: Én most azon gondolkodtam, hogy a hortobágyi palacsintát lehetne úgy csinálni, hogy ugye megcsinálod a pörköltet, nem csinálod meg a pasztát hozzá, a palacsintát megsütöd, és ilyen csíkokra vágod, és akkor gyakorlatilag nem ez a töltött, hanem valahogy máshogy.
2: Egy tálételként? Ilyen, hát, mint egy tészta étel?
3: Igen, tészta étel. Tehát aha. A palacsinta az alapja, ilyen vágott, tudod, ez ilyen nagyon jól néz ki, és akkor ráteszed a pörköltet. Mármint ezt a tejfölös pörköltet.
2: Az a baj, hogy mindig pörköltben gondolkodunk.
4: Igen.
2: Pörkölt gulyás. Tehát, hogy azért van egy csomó más kaja, és most nem akarok, már elmúlt 7:30, nem akarok itt újabb ajtókat kinyitni, amiről nem is tud a külföldi, ami nagyon magyar, nagyon magyaros, de valami miatt nem működik. Még nálunk sem. Tehát most azt mondom, például tökfőzelék.
3: Tökfőzelék,
2: ami picit édeskés, picit tejfölös, picit kapros, ott van az a furcsa állagú tök benne, ami lehet akár meduza is, vagy mit tudom én, érted? Tehát, hogy ezt hogy lehetne, hogy ne legyen plács, érted? Tehát ilyen nagy fehér plács, amit kicsapódott a tejföl, úgy néz ki, a szar, érted? Tehát, hogy ne egy ilyet olyan valahogy fincsin előadni, picit ropogósabb lenne a tök benne, nem tudom, de ez a kapros irány, ez tök jó, nem tudom, hogy. Tehát, hogy ezt sem csomagolnám takóba, nem tudom, hogy. Fogalmam sincs.
3: Ezt újra kell gondolni.
2: Hogy újra, egy csomó olyan kajánk van, ami elmegy ettől a gulyás vonaltól, tudod?
4: Igen. Tök jogos.
3: Újra kellene gondolnunk, és szerintem egy új brandet kéne ezeknek építeni, mert ez a baj, hogy a gulyásnak van csak brandje.
2: Hát a brazilok meg kardra húznak minden húst és ízés, megsütik, érted? Ez is valami.
4: Megvannak, igen. Hát a tájok is kitalálták maguknak a pattáj, tehát ezt azt a 30-as, 40-es években találták ki tök tudatosan, hogy legyen egy nemzeti ételük, és aztán a világ.
2: Tehát gyakorlatilag ilyen turisztikai étel ez igazából? Tehát, hogy azért, hogy ez legyen egy emblematikus valami, tehát ez szándékoltan kitalált étel?
4: Igen. A táj nemzeti identitás erősítésére találták ki akkor egyébként, meg egy ilyen rizs hiány volt, meg ilyesmi, és akkor ez egy ilyen világhódító útjára indul, de az volt az egyik cél, hogy legyen valamilyen olyan étel, amiről mindenki tudja, hogy tájföld az étel.
2: Ezért pattáj.
4: Pattáj.
2: Nem pat German. Hát most igen, hát érted, belerakták, hogy táj.
3: Hát akkor mi is tegyük bele.
2: Tök hun.
4: Alakul.
3: Jó lesz.
2: Kérek egy tök hun.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
7: Nyakunkon az újabb hőhullám, visszafogták Paksot, de biztosított az energia, katasztrófa helyzetet okoznak az erdőtüzek Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. Jön a harmadfokú hőségriasztás, holnaptól keddig rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér akár percek alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony víznállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna víze biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az asszály miatt

0: a hazait. Retro hétvégét rendez a MÁVA Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposvár környékén, illetve a most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon is legendás szerelvények közlekednek majd. Például a Bivaj, vagyis a 424-es gőzmozdony, az M40-es púpos és villanymeghajtású párja, a V46-os szöcske. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari baleset is történt. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-esig lezárták a belső sávot. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányába a 23-as 18-as kilométerek között burkolatot újítanak fel, a külső és a leálló sáv van zárva. Emellett Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petén átkelési szakaszán a 27-es, 28-as kilométerek között erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. A teherforgalmat egyébként elterelték, írja az Útinfor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Kereken, arról már beszéltünk ugye sokszor, hogy az AI az mennyire felforgatja most az emberek hétköznapjait, és egyre inkább hatol be minden szférába is. Most már nem csak arra használjuk, hogy éttermek meg látnivalókat ajánljon nekünk, hogyha elmegyünk valahova kirándulni, hanem sokszor, és ugye ezt Lacika kezdte ezt a sort, a legszemélyesebb problémáinkat is megosztjuk vele. Lacika, neked ezek szexuális problémák voltak, ugye?
2: De mindenféle. Főleg szexuális.
1: De kellett udvariaskodni, vagy egyből belevágtál a közepébe?
2: Nem, egyből belevágtam. Tudtam, hogy nem kell udvariaskodni.
1: Így van. Na, ezért jó az AI. És nem kell köntőt falazni vele. Mi van? Te mire használod, Évi? Hogyan polírozd az aranyat?
3: Igen, én így hívom. Igen, többször megkérdezem. Komoly praktikák vannak.
1: Jó van, de most mondasz valamit? Vagy...
3: Nem, majd menjünk tovább. Menjünk tovább.
4: Valami praktikába.
1: Na, elmondom, hogy miről van szó. Tehát ilyen magánügybéli dolgok, vagy magándolgok, hogy a párkapcsolatokra is kiterjed már az AI tudománya, és itt most van egy példa, amikor az AI, mondjuk ki rögtön az elején, tönkretett egy párkapcsolatot. Az történt ugyanis, hogy egy amerikai nő, Lindsay, úgy hívják, miközben aludt a pasia, belépett annak a laptopjába, ki tudja miért, de kiszúrt egy beszélgetést. De ez a beszélgetés ez nem valami idegen nővel zajlott, hanem az AI-jal, és az volt a beszélgetésnek a címe, hogy kapcsolati problémák és bizonytalanság.
4: Ja, ilyen projektcímeket tudsz adni nála, és akkor azt a rákattint, az egyből behozza az egész beszélgetést.
1: Hát gyakorlatilag a történetet vissza lehet nézni az AI-ban, hogy mire kerestél rá, mik voltak a párbeszédek, meg lehet nézni, igen. És ő rákattintott, nyilvánvalóan rákattintott. Ez már egy érdekes dolog, hogy mit keresek a pasi laptopjával, amikor a pasi alszik, meg mit tudom én.
4: Tegyük fel, ott van az a laptop, igen, valamit még meg akar nézni, ehhez őt tud fordulni, nem akarja a sajátját elővenni, és ez még ilyen.
1: Mindig ezt szokott lenni. Azért néztem be a telefonjában, mert nem akartam a sajátomat elővenni. Van ilyen?
3: Miért ne lenne?
1: Ja, miért ne lenne?
3: De előfordulhat. De és semmi rossz szándék, vagy semmilyen gyanakvás.
1: Tudom, hát ez a kísérő, nem, nincs rossz szándék. Hát
3: nem, miért ne?
1: Miért ne? Tehát hát ott van.
3: Ha tudja a kódját meg minden, akkor igazából, tehát hogyha hát tényleg
4: erre,
3: nem
4: hogy
3: kell...
4: az a laptop volt igen. Elől, erben még én sem látok semmi
3: igen, én is
4: szándékot.
3: Azt gondolom, hogy nincs benne semmi rossz.
1: Az, hogyha alszik a pasid,
3: igen?
1: És te látsz egy Windows feliratot valahol a hálószoba végében, hogy akkor te lábújhegyen odamész, és kinyitod, és megnézed, hogy ebben nincs semmi.
3: Hát lehet, hogy...
1: Mit laptopozol el, amikor alszik a pasid?
4: Akkor miért nem alszol te is?
3: Nem tudom.
1: Miért nem a telefonoddal szórakozol?
3: Mert lehet, hogy nem volt. Lehet, hogy töltőn van a telefonja.
1: A lehet, és akkor így jön az, hogy ti mindenbe belementek. Nektek nem kell Pegasus. Nektek nem kell Kém szoftver.
3: Mi vagyunk a ké.
4: Te vagy a Pegasus.
1: Te vagy a Pegasus. Szégyeljétek magatokat. Na mindegy.
3: Miért ne nézhetnénk bele?
1: Ne kezdjük el, neked nincs is pasid, miben nézel bele. De tényleg, itt a kardoskodsz valami mellett, amit nem tudod mi az.
4: Igen, úgy ugrottál be a ringbe, hogy nem tetted fel a kezed. Hát most.
1: Na jó.
3: Akkor polírozom tovább az
1: aranyat. Na, elmondom a sztorit gyorsan, jó? Tehát belement ebbe a AI-os beszélgetésbe a csaj, és a lényeg az, hogy elolvasta a beszélgetést, és sokkot kapott. Ugyanis a következőket írta a pasija az AI-nak. Nem tudja, hogy vonzódik-e a lányhoz, azaz hozzá. Nem tudja, hogy szereti-e egyáltalán őt. Nagyon zavarja Lindsay-nek az evés zavaros múltja. Ez kétféle lehet, ugye ez a vagy a
3: izé, kövér volt és lefogyott, vagy...
1: Vagy kövér, és igen. Eszik, mint az állat. Aha. Tehát, hogy először laptopot nyit, aztán hűtőt este. Tehát vagy ez, és egyáltalán nem büszke a barátnőjére. És ez fájt Lindsay-nek a legjobban, nem büszke rá.
4: Hát szegény.
3: Ez mindenkinek fájna.
4: Most így ismeretlenül, és úgy megsajnáltam.
1: Én is megsajnáltam, ja, nem, hát látod, hogy azért együtt érezi, én is tudok.
4: Igen.
1: Csak nem nyitogatunk laptopokat, de mindegy. Jó, szóval Lindsay-t sajnáljuk.
4: Teljesen,
3: persze.
4: Nagyon.
1: Figyelj, ha ezt olvasnánk magunkról, valaki így kérdez rá rólunk, akkor én is azt gondolom, hogy ez szörnyű, ez egy összeomlás.
5: Én is biztos, hogy azt gondolnám, hogy ennek nem sok értelme van, ha ő ezt valójában valakinek leírja.
1: Képzeld el, hogy erre a ChatGPT azt válaszolta a srácnak, hogy érdemes volna megfontolni a szakítást. És most jön a lényeg, a fiú nem szakított Lindsay-vel.
5: Jó, ne menjünk bele, gyáva volt.
3: Pont ugyanezt gondolom én is.
5: Hagyjuk, azért már elolvasta, hogy szakít, hogyha nem szeretted és nem működik, akkor szakítsál, és akkor a csávó otthon marad. Hát vicc. Hát hogyha meg bátor és tényleg ezt érzi, akkor szakítson, mert hogy ez hosszú távon alkalmatlan
4: kapcsolat. Igen, az a baj, hogy most elmondasz egy ilyet így magadnak, ezeket a pontokat, és rájössz arra, hogy ennek a kapcsolatnak nincs jövője, tehát magadban is rájössz.
1: De nem, mert benne még mindig volt egy dilemma. Valami miatt mégis mellette maradt. Nevezzétek gyávaságnak, lehet, hogy volt még egy morzsa szeretet benne, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy a lány ennek hatására szakított a pasival. Azt mondja, hogy nem pusztán azt fájt neki, hogy kétségei voltak ugye a férfinak, hanem hogy ezeket ilyen nyersen, ilyen szűretlenül látta viszont egy beszélgetésben az AI-jal. És azt mondja, hogy bizonyos dolgok megismerése visszafordíthatatlanul megváltoztatja egy kapcsolat kémiáján.
4: Itt viszont ez az a baj, hogy ezt ő akarta megismerni. Tehát azt a lépést ő tette meg, hogy ebbe a nyers beszélgetésbe belement, és a fiút pedig nem tudnám vádolni azért, hogy nyers volt a beszélgetés, hiszen tök őszinte mert lenni a mesterséges intelligenciában, hiszen az arra jó, pontosan.
1: A gyerekek, bocs, Gyuri, de nem, mi nem ezt csináljuk, amikor valamilyen kétségünk van, kételjünk van a kapcsolatunkat illetően, hogy ezt barátokkal megbeszéljük.
4: Így van. Ezt mi
1: ugyanezeket a kéréseket feltesszük.
4: Simán egymás elé is tárjuk, és tanácsokat adunk egymásnak, pontosan.
3: Igen.
1: És a különbség mi? A különbség az, hogy mi még esetleg baráti tanácsadóként elfogultak vagyunk valamelyik féllel szemben, vagy a barátunkkal szemben, vagy a párjával szemben. Tehát nem objektív a mi ítéletünk.
5: Oké, de a barát legalább azt mondom neked, hogy tud segíteni, meg tud rávezetni olyan dolgokra, amit lehet, hogy te nem látsz jól, de egy AI az csak az egy ilyen nagyon száraz tény alapján dönt valamiről.
4: És sokszor pont ez a segítség, hogy objektív.
5: Dehogy, Gyuri.
4: Szerintem igen.
5: Szerintem pedig azért nagyon
1: fontos. Szerintem is az objektivitás az nagyon fontos. Pont ezért fordult lehet, hogy van barátja ennek a fickónak. Ezért fordult az AI-hoz, mert nem akart, hogy bármilyen tényező befolyásolja a véleményt, hanem csak objektív legyen a véleménye.
5: De az AI nem tudja, hogy a csávó milyen. A barát pedig, amikor beszélgettek, pontosan tudja, hogy a te történetedben te mit teszel a
4: kapcsolatban. Hát ez az a baj, hogy azt gondolja a barát, és túl nagy a felelősség, és sokszor ezzel rosszul bánnak. Tehát biztos te is hányszor hallottad már csajos beszélgetésben, te jobbat érdemelsz, csajszi, meg igen. Ilyenek. És ezzel löki egy irányba.
1: Nem akarja érteni.
5: Értem, amit beszéltek.
4: Ezzel löki a másikat egy irányba.
1: Ő nem érdemel meg téged.
4: Bizony.
3: Igen, de akkor is, tehát, hogy...
1: És akkor az ilyeneknél, te többet érdemes csaj, vagy ő nem érdemel meg téged, ilyenek miatt maradtok évekig egyedül. Az ilyen jó baráti tanácsok miatt.
5: És még mutogat is, igen, de nem
1: hát,
5: is ez
1: az évek szót kimondtam, rámutattam, igen.
3: Igen.
4: De rád is mutathatott volna.
5: Mutasson, és magyarázz az éveimet.
1: Az már örökké valóság. Ez évek.
3: De én is azt gondolom, hogy sokkal inkább osztanám meg egy barátommal, barátnőmmel, vagy bárkivel a párkapcsolati problémáimat, mert hogy nyilván ő azért lehet, hogy nem annyira objektív, de meg tud nyugtatni, vagy egészen egyszerűen ismeri a páromat is.
1: Lehet, hogy nem akar megnyugtatni. És lehet, hogy mocskos dolgokat teregetsz ki a párodról, amit egyébként nem kéne egy személyre bízni. Ez viszi tovább az információt, az AI nem viszi sehova.
4: Nagyon igaz, amit mondasz, szerintem ez még egy plusz pont, hogy a srác nem teregette ki a titkaikat, hanem egy olyan helyre tette, ahonnan biztos, hogy nem fog kiszivárogni.
3: Nem, ilyeneket írt neki. Ezt szeretem egyáltalán, nem vagyok rá büszke. Tehát, hogy ezt egy barát azt mondta, hogy te hülye vagy, akkor minek vagy vele? Miért ne szeretnéd? De évek óta együtt vagytok. Tehát próbálja arra koncentrálni, hogy miért jó vele. És az éjjel meg nem. Hagyd el. Meg jobb lesz nekem.
5: Mert objektív. Csak nem tudja a két párt, hogy kicsoda. Objektíven látja. Hogy ne? Leírsz neki bármit, ugyanúgy objektíven látja.
1: Én nem tudom, nekem a csávó tényleg abszolút példaérték.
4: Korrekt akart lehet.
1: Igen, nem hát szakított a párjával, nem beszélte ki a haverjaival, és tehát hogy egy nagyon-nagyon jól és óvatosan körültekintően bánt ezzel a kapcsolattal.
4: De a lánynak nem kellett volna szerintetek egy picit több levegőt venni, és jobb a helyén kezelni ezt a helyzetet, mint hogy azonnal szakítani?
1: Az a helyzet, hogy senki nem olvassa magáról szívesen azt, hogy nem büszke rá, vagy nem nincs szeretve, vagy tehát, hogy ez nagyon nehéz helyre építgetni ezt a dolgot. Persze. Ennek nem kellett volna kiderülni, ez legyen a mi kis titkunk.
4: Igen. Tehát, hogy a
1: ChatGPT meg az enyém.
4: Amikor valaki mondjuk egy pszichológusnál van, azt sem fülleli ki a párja, hogy ott mi hangzik el, és valószínűleg ott is elhangoznak ilyen kemény dolgok. Okay. Tehát, hogy most akkor ki a hibás?
5: Gyuri, a pszichológus segít. Azért mész, hogy segítsen azon, ami éppen téged frusztrál, vagy ami éppen zavar. És
1: frusztrál.
5: Frusztrál, igen, ezt nem a szót, ezt nehezen tudom használni.
1: Mint a kannest. Peri, mindent megjegyzek. Jó, visszatérve, koncentrálj most, Évi, jó?
5: Még igazából teljesen mindegy. Szerintem beszélgessetek ezzel a nyomorult AI-jal a magánéleteteket, és akkor igen, sokkal jobb
4: fogja,
5: lesz
4: nem nektek. Fogja nekünk azt mondani, hogy Cannes, az AI sokkal uncsibb.
1: Szóval mit akartál mondani az AI-jal kapcsolatban?
5: Semmit. Semmit, az égadalom világot. Én várom a baráti beszélgetéseteket egy ilyen számítógépet, de arra ne hívjatok meg minket.
4: Visszavisz aranyat polírozni, megint második körbe is.
5: Azt tudod, miért jobb? Annak van értéke.
4: Van.
1: Eszmei.
5: Nem, egyébként jól fizet.
1: Ki mire gondol?
4: Ugyanarról az aranyról beszélünk még mindig?
1: A végén van organizmus? Na jó, térjünk erre vissza, de tényleg vegyük komolyan egy picit ezt a dolgot, jó? Mert itt most megy a vita, és nyilván hülyéskedünk egy picit. De picit komolyan is gondoljuk, hogy emberekre bízzuk-e ezt, barátra, esetleg szülőre, mit tudom én, hogy ítélje meg ő a mi kapcsolatunkat, vagy tényleg egy teljesen objektív szoftverre, vagy egy programra. És most lényegében ezen megy a vita, meg azon, hogy a csaj azért szakíthat-e a csávóval, mert a csávóban vannak kételyek vele kapcsolatban. Kinek nincs egyébként a párjával kapcsolatban? Mindenkinek van kételje a párjával kapcsolatban.
4: Persze, ez simán tud a kapcsolatnak ilyen-olyan időszakában előfordulni. Szerintem ez egy kapcsolatnak egy mély pontja volt, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakító pontja, szerintem.
1: És pont ezért most azt csináltuk, képzeljétek el, meg is segítségül hívtuk az AI-t, és itt ilyenkor a Lacik a mi barátunk, aki betáplálja a kérdéseinket. Gyakorlatilag három olyan nagyon tipikus kapcsolatbéli példát adtunk a ChatGPT-nek, amely lényegében lefedi az összes kapcsolati típust, kivéve mondjuk 1%. Tehát nagyjából bármelyik hallgatónk nagyon nagy eséllyel megtalálja a saját kapcsolati modelljét ebben a három kérdésben, valamelyikében.
5: Abszolút.
1: Itt van ugye Évi.
5: Na.
1: Évi a következő képen kér tanácsot az AI-tól. Ugye a kérdés az, hogy van-e még esélye ennek a kapcsolatnak, jó? Hallgassátok meg Évi párkapcsolatát.
6: Itt a gép beszél belőlem, de a tanár...
1: Szóval. Igen, tehát az Évinek a kérdése az AI felé. Az udvarlóm erősen medvehagyma szagú. Társaságban szégyellem, ahogy kifejezi magát. Intim helyzetekben nagyon erősen szorít.
5: De jó.
1: Az utójáték számára az, hogy kiáll a teraszra, és miközben veri a mellkasát, azt kiabálja, győztem.
4: Egy igazi
5: harcot. Ez annyira ezt tetszik.
1: Nagyon műveletlen, hiszen a Kossuthot csak a cigiről ismeri, és emiatt sokszor kerültem már kellemetlen helyzetbe a barátaim előtt. Ha a jövőről kérdezem, azt mondja, hogy BMW-re gyűjt.
4: Egy igazi romantikus srác.
5: De abszolút, én látom magam előtt ezt, hogy tényleg nagyon sok embernek van ilyen dilemmája.
1: Figyelj, ez az embertípus, ez létezik.
5: Komolyan?
1: Szent...
4: Gáspár a keresztneve, nem?
1: Én szerintem nagyon-nagyon sok magyar háziasszony felfedezte a párját, a férjét ebben a sztoriban. Nyilván ki lehet cserélni a szagot más szagra, meg a, de nagyjából ez az attitűd.
4: A győztem meg a mellett a vágni, az biztos, hogy
5: meg a BMW-re gyűjt.
1: Na jó, erre ugye... ugye, és próbáltam ezekről vele beszélni is, de semmi nyitottságot nem érzek. Szerinted szakítsak vele, vagy van még esélyünk? Uh-huh. Erre ezt válaszolta az AI.
6: Itt a gép beszél belőlem, de a tanátrom húsvér. Engedd el ezt a modern Tarzant. Nézzük a tényeket. A medvehagyma és a BMW álom még kezelhető lenne, de a többi. Ha valaki mellett szégyenkezned kell a barátaid előtt, az nem párkapcsolat, hanem folyamatos feszültségforrás. Az, hogy az intim pillanatokat egy mellkasveregetős, győztem kiáltással zárja a teraszon, nem csak furcsa, hanem mélyen tiszteletlen is veled szemben. A legnagyobb baj mégsem a műveletlenség, hanem a nulla nyitottság. Ha nem tudtok beszélni a problémákról, nincs mit javítani. Te egy társat érdemelsz, nem egy projektet, akit neked kellene civilizálnod. Ítélet. Ne várj tovább a csodára. Szakíts! Keres valakit, aki mellett nem kell behúznod a nyakadat a társaságban, és aki tudja, hogy a szerelem nem egy megnyert csata, hanem közös játék.
1: De bős volt a vége.
4: Bizony. Ha egy monológ egy ilyen buliban hangzik el, akkor az a vége, hogy gyere, én megvigasztallak velem, jobb helyre kerülsz. Hát ez simán egy felszedő dumának is.
5: Nekem nem tetszik.
1: Nem tetszik, miért?
5: Azért, mert manipulatív.
4: Komolyan?
5: Igen, én azt éreztem, már akkor lassan megsajnáltam itt a medvehagymaszagú páromat. Tényleg, inkább próbálom még küzdeni vele a győztet.
1: És tudod, hogy hányan vannak így? Ez nem azt mondja, hogy Stockholm-szindróma, de majdnem. Igen. Hát hányan vannak így, akik azt mondják, hogy ez normális, ez jó így, de attól még kedves, de igen, attól még előzékeny, mert anyák napjára hoz hóvirágot. Tehát, hogy ezeket a dolgokat hajlamosak az emberek elnézni, mert vagy már úgy sincs esélye egy újabb párra találnom, életkoromnál fogva, családi helyzet, anyagi helyzet, mit tudom én, vagy, tehát, hogy nem, nincs bátorságuk ebből kiszakadni.
5: Igen, de nekem ez annyira közhelyes volt, amit az AI mondott. Nekem nem volt benne az az érzelem, amit egy barát tudott volna elmondani.
4: Barát szerintem nem biztos, hogy ennyire jól megfogalmazza például, hogy ez a folyamatos szégyenkezés az egy folyamatos feszültségforrás.
1: Igen, az is nagyon jó volt.
4: Ez nagyon jó pont.
1: Te állandóan be vagy feszülve, mert ciki vele kimenni a városba.
5: Oké, de én választottam.
1: Akkor még valamilyen állati ösztön miatt.
5: Csak állati ösztönből választok.
4: Ezt nem peregettem most ki, de igen.
5: Igen. Én látom magam, hogy mindent állatilag választok.
1: Na, én jövök, jó? Az én csajom, jaj, én csajom jön. Na, azt mondom én az AI-nak, hogy a csajom nagyon buta, de az ágyban olyanokat művel, amiket azelőtt még soha senkivel nem éltem át. A nap többi része viszont kínszenvedés vele. Mindenki tudja róla, hogy most jött ki a kalocsai börtönből, ahol testi sértés miatt ült. Csúfolnak, hogy ott tanulta ezt a sok mindent, mármint az ágyban.
4: A barátaid gúnyolgatnak?
1: Igen. Gúnyolgatnak. Én mondom, hogy milyen csodálatos ez a nő, és mondták, hogy ott tanult a kalocsán.
4: Ennyi év össze zártság után kalocsán.
1: Igen. Nagyon zavarja a barátaim előtt úgy becész, hogy tökös.
4: Én kezdem megszeretni ezt a csajt.
5: Imádom ezt a nőt, hol van?
1: Nem esik jól, hogy mindig veréssel fenyeget, ha elfogy a hűtőből a kávés unikum.
5: Egy igazi társ. Esküszöm neked, egyébként egy has ilyen való.
1: Kedves AI, mit tegyek? Szakítsak vele, vagy van még esély arra, hogy visszailleszkedik a társadalomba, és majd én is el tudom fogadni.
4: Mit mond, lepofozlak, tökös?
1: Halasz, unikum, tökös?
4: Olyan pofozlak.
1: Olyan szájba verlek. Hát ezt hallom minden este.
4: Igazi szerelem.
1: Erre ezt válaszolja nekem az AI.
6: Figyelj, a helyzeted egy klasszikus kognitív disszonancia. A testi extázis küzd az életösztönöddel.
1: Ja.
6: Bár az intellektusom azt csúgja, mindenki megérdemel egy esélyt a reintegrációra. Itt a visszailleszkedés esélye minimális, ha a kommunikációs eszköztára kimerül a testi sértésben és a kávés unikummal való zsarolásban. A tökös becenév a legkisebb gondod. Az igazi vörös posztú az, hogy a biztonságérzetedet erőszakkal fenyegeti. Az ágyban nyújtott teljesítménye valószínűleg pont abból a gátlástalanságból fakad, ami a civil életben elviselhetetlenné és veszélyessé teszi. Ne tévezd össze a kémiát a jövőképpel. Egy kapcsolat nem lehet kínszenvedés a nap 23 órájában csak azért az egy óráért. Konklúzió. Ez nem egy javítható szoftverhiba, hanem egy összeomló rendszer. Menekülj, mielőtt te leszel a következő tétel a bűnügyi lajstromában. És most az, ha a kijáratot választod.
1: Aha.
4: Aha.
1: Pedig szerettétek.
5: Igen. Én azért megnézem, hogy egy hétig egy ilyen nőd lenne.
4: Én azt mondanám, hogy adj neki még időt, tökös, ne legyen ennyire.
1: Erre ígyunk. De nem, az a helyzet, hogy látom rajtatok, hogy nektek szimpi a csaj.
5: Persze.
1: Tehát valószínűleg, ha én bármelyikőtökkel megbeszéltem volna ezt a problémát, ti azt mondjátok, hogy ne, hát olyan jó pofa, igen, olyan helyes.
4: Én védeném.
1: Igen. Ti védenétek, és akkor így. De ő meg objektív. Na jó, Anett.
3: Na nézzük.
1: Nézzük, hogy te miben vagy. Szóval Anett a következőt mondta az AI-nak. 3 hete vagyok együtt fiatal ekvádori barátommal, José Alejandro Fernandóval. Már dolgozik a Fudoránál, de nem fürdött, mióta megérkezett Magyarországra. A higiénia nem az erőssége, de tudom, hogy szeret, mert esténként ki nem kézbesített ennivalóval lep meg.
4: Egy igazi úr.
1: Csak... Csak David Attenborough filmeket néz, de azokon mindig sír. A vízum a 2 hónap múlva lejár. Ki fogják utasítani, ha addig nem házasodunk össze. Az a baj, hogy bizonytalan vagyok a kapcsolatunkban, az érzéseimben, mert még közös nyelvünk sincs. Mit gondolsz? Mondjak neki igent, vagy még túl korai?
4: Klasszikus szerelmi történet.
1: Szerintem ez a három, ez befedi az egész.
4: Egész országot.
1: Ezt válaszolta Anettnek az AI.
6: Ez nem egy romantikus lányregény, hanem egy gasztrohorrorba hajló bevándorlási dráma. Kozi Alejandro Fernando lehet, hogy a szerelem ételfutára, de az, hogy 3 hete nem látott szappant, már nem kulturális különbség, hanem biológiai hadviselés. Gyakorlatilag ingyen kajával akar megvesztegetni, amit valószínűleg egy éhes budai polgár elől mentett meg. Az, hogy Attenborough filmeken sír, legalább azt jelzi, hogy van, vagy marad benne még némi emberség. A fekete leves. Ha most igent mondasz a házasságra, azzal nem egy férjet kapsz, hanem egy örökös fúdóra előfizetést és egy 2 lábon járó ökológiai katasztrófát. Közös nyelv nélkül pedig a házasság csak egy néma film lesz, ahol te vagy a statiszta, ő meg a főszereplő. Anetka, ne legyél az ingyen pizza áldozata. Hagyd, hogy a vízumával együtt a szaga is távozzon a schengeni övezetből.
4: Hát itt kemény volt.
3: Nagyon kemény.
1: Rasszista a ChatGPT. Azta!
4: Olyan sztorit tudtunk adni neki, hogy kiborult tőle ennyire.
1: Hát milyen fagyűlőről lett hirtelen ez a kis objektív szoftver.
3: Újra programoztuk. Annyira objektív volt, mindenkit elfogad.
1: Jó, hát nem maradt nekünk párunk.
3: Nem. Nem, de hogyha...
4: Még a szagát is húzza el a schengeni övezetből.
1: De tényleg.
3: De tiéd volt a legjobb. Tehát a tiéd szerintem az egy életképes párkapcsolat.
1: De az ennyi menthető, azt akarod mondani.
3: Igen.
4: Ott inoktam meg egyedül, hogy lehet, hogy nem lennék teljesen az ő álláspontján. Hát
1: igen, a medvehagymásnál mi a baj az, hogy valaki kimegy a teraszra, egy férfi, és úgy éli meg, hogy ebben is győzelemeskedett, ebben az aktusban, ami tartott mondjuk, pontosan másfél percig. Mondjuk,
4: összetűnik rossz fejnek, tehát lehet, vele is tudnánk bulizni.
1: Alejandroval tényleg gondok vannak.
4: Nem is értem, hogy szedted össze a nőt.
1: De neked már minden.
3: Az Istán.
7: Tomi!
8: Piros?
7: Van kedved megint?
8: Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
7: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
8: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
0: This is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
10: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, lassan beindul a parlagfűszezon, hulló csillagos esték zárják a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza túlzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, tegnap délután már csak 28 centi volt. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. Olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orfolyást, tüsztögést, szemviszketést okoz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
11: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
10: Megérkezik a hőség, nagy rész derült, napos idő lesz, csapadékra nem kell számítani, délután a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél északnyugaton megélénkül, máshogy gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a kánikula, holnap száraz napos idő lesz, és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Lassan élénkül a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, vezessenek körültekintően és óvatosan. Az M0-as autóút északi szektorán Dunakeszi térségében burkolatjeleket festenek a mai napon is, vezessenek körültekintően. Veszprém megyében a Művészetek Völgye Fesztivál már napok óta tart a Balaton felvidéken, így a rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt-Petebda átkelési szakaszán a 27-es 28-as kilométerek között erős gyalogos és autós forgalomra is számítani kell. A teherautókat a Pula, Halimba, Nyirád, Zalahalád, Tapolca útvonalra teredik el, írja az Útinform. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Röszke felé és a főváros felé vezető oldalon is hídjavítási munka miatt a leállósávot elkerítették. Két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom, írja az Útinform.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Tudjátok, most Best of van, úgyhogy hallgassátok az általam válogatott elmúlt időszak legjobb pillanatait.
2: Na, gyerekek, az előző napokról mindenkinek megvan Piti Uruk. Piti Uruk az ekvadori benszülött, az ekvadori őslakos, az ekvadori törzs tag.
3: Abszolút, mindenkinek.
4: Hát most évire nézel meg a netre, akik azóta vele álmodnak, vele fekszenek, vele kelnek.
3: Rávágyom.
2: Igen, hát...
3: És én is.
2: Én elhiszem. Jó, itt van a két nő, és a Gyuri is. Én voltam egyedül szkeptikus ezzel a történettel kapcsolatban. Aki nem hallotta volna azt a műsort, egy mondatban annyi, hogy ez egy ekvádori őslakos srác, az Instán talált rá egy ausztrál lány, egy 20 éves ausztrál lány, kb. 3 évvel ezelőtt, egymásba szerettek, állítólag együtt is vannak azóta is, és ugye itt Anett elolvadt, Évi elolvadt tőle, Anett azóta elkezdte követni az Instán Piti Urukot.
4: Ugye követi, én azt csodálom, hogy a Piti Uruk még nem tiltotta le az Anettet, tehát hogy ott nagy vadulás
2: követi
4: van.
2: Zaklatja az annyira vékony mesdje.
4: Nagyon Anettnél főleg.
2: Szóval a lényeg az, hogy szerintem ugye ez a srác, aki egyébként ilyen liánokon érkezik kockahassal, ilyen dzsungelbe, és ezek a posztok vannak kint, de egy másik képen meg Apple Watch van rajta, Helly Hansen cipő, és nem tudom, AirPod, tehát hogy mennyire őslakos ő valójában, mennyire a dzsungel gyermeke, mennyire ő egy Maugli. Tehát, hogy
4: igen, ezt akkor is megbeszéltük, hogy az, hogy őslakos még nem zárja ki, hogy a technológiával találkozzon, tehát attól még a születése, meg ahogy él.
2: Ki az... hogy gondol az őslakosokra? Én ugye Botswanában találkoztam ottani őslakosokkal, és azok tényleg, hát amikor belenézett a csávó a távcsövembe, azt a kicsattanó, röhögős, boldogságos örömöt, amit produkált, az elképesztő volt, és akkor én azon gondolkoztam, hogy én elrontom-e őt azzal, hogy neki adom a távcsövemet. Mert ők tényleg gyökereket és antilopokat ettek, tehát nem vicc.
4: És ajándékban neki adtad így?
2: És ajándékban neki adtam a végén.
4: Azzal szerintem élete végén királyok.
2: Én remélem, hogy így őriz az emlékében, de hogy már azt gondolkoztam, hogy én a civilizációmmal, vagy azokkal a technikai eszközökkel, én ott tönkre teszek-e valamit. Ehhez képest, ez Helly Hansen cipőben, de szerintem ő ausztrál nőkre hajt, és egyszerűen jó nőket akar lefektetni. Szerintem ez a csávónak a taktikája, amár van Airbnb izéje is, mi ez, sárkunyhója.
4: Hát bizniszt csinál. Hát igen, Évi meg a net, na, ti tudjátok, ti már bérre foglaltatok is, ugye rá?
3: Hát nem, csak megnéztem, mennyiért, és mi a program.
2: Na jó, ennyit erről. Ezen vitatkoztunk. Erre mindenki emlékszik. És akkor tegnap olvastuk azt, hogy Bosala Rozina, akit ugye mindannyian nagyon szeretünk és ismerünk, 4-szer egy hónapot töltött, nem az ekvádori, hanem a perui dzsungelben, egy törzs tagjai között. Na és akkor azt gondoltuk, hogy jó. Akkor nézzük meg, milyen lehet ez. Mert Rozina, ő átélte, ő testközelből tud nekünk mesélni arról, hogy hogyan működnek ezek a törzsek, és lehet-e beilleszkedni közéjük, ő ezt megpróbálta-e, vagy teljesen más célból volt-e ott, és ezt megbeszéljük. Most már itt van velünk Vosala Rozina. Szia Rozi, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Hello, sziasztok!
2: Rozi, nem tudom, hogy kezdjem. Szóval nekem ugye van egy gyanúm. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy nagyon sokan Dél-Amerikában azt kamuzzák, hogy ők törzsekben élnek, azért, hogy elcsábítsanak szőke európai vagy ausztrál nőket. Te beleestél-e ebbe a csapdába?
5: Hát, itt vagyok Magyarországon, úgyhogy szerintem nem. Piti Uruk nem volt azoknál a törzseknél, ahol én jártam. Különben ott lennék.
2: Láttad a csávót? Amúgy láttál fotót róla?
5: Persze, megnéztem, igen, de azért az nagyon meglepő, hogy jobb minőségű fotók vannak róla az Instagramon, mint rólam. Tehát, ez így árulkodik nekem.
2: Szerintem sok mindenről. Igen. Na most ugye nyilvánvalóan ennek az ausztrál nőnek az jött be, hogy Piti Uruk egy nagyon vonzó férfi, viszont te ugye teljesen más célból utaztál Peruba, több alkalommal is. Ezt el tudnád mondani, miért? Évi úgy fogalmazott, hogy ez egyfajta elvonulás volt, igen.
5: Igen, én spirituális önismereti utazásokon voltam. Ezek ilyen centerekben történnek, amit általában ezeket a centereket családok üzemeltetik. Tehát ezeknek a családoknak, bennszülötteknek, akik több ezer éve ott vannak ezeken a földeken, vannak saját területeik, és akkor ők tartanak ilyen centerekben elvonulásokat, különböző gyógymódokat ajánlanak fel, nyugati embereknek.
2: Ezeket hogy hirdetik a nyugati embereknek? Te hogy találtál rá?
5: Elvonulás Peru.
2: De Google elvonulás Peru? És...
5: Alapvetően engem először, legelőször én egy csapattal mentem, akiket Kosztarikán ismertem meg, és onnan együtt mentünk, és az volt gyakorlatilag így a beetetés része a történetnek, mert ott még többen voltunk, ott tizen voltunk, ott még program is volt a legelején.
2: De ők élnek utána... még? Tehát, vagy ilyen zsugorfejeken ott vannak valahol?
5: Ne, ők Kosztarikán vannak, ők Kosztarikán élnek, ezek a barátaim, és utána én rákaptam erre, és aztán elkezdtem egyedül is csinálni ezeket az elvonulásokat.
2: De őket megkerested Google-ba? Tehát tényleg kíváncsi vagyok, hogy van-e egyfajta ilyen szemfényvesztés, vagy sincs? Tehát te megkerested a Google-on, és ott volt, hogy elvonulás
5: más történet,
2: Peru, de hogy kerültél oda? Mert ez az ausztrál nő, én azt is kérdeztem, hogy ez GPS koordinátákat kapott? Hogy hol ugorjon le a jeepről, és sétáljon be az erdőbe?
5: Ez oda jutni, az nagyon-nagyon kemény. Tehát, hogy én voltam olyan helyen, én voltam Iquitosban, az egy kicsit ismertebb hely, tehát oda több turista jár, az volt a legelső alkalom, és aztán én vadabb, autentikusabb élményekre vágytam, és Tarapotóba mentem el, ami már egy olyan hely, ahova kevésbé járnak nyugati emberek. Ott például hosszan motorcsónak, utána pedig egy 4 órás gyaloglás be a dzsungelbe.
2: Egyedül? Tehát kirakott a csónakos, és te elkezdtél egy iránytűvel gyalogolni?
5: Nem, ott a családból nagyon izgalmas volt, mert a 2 12 éves kisfiút küldték, kértem. Tehát ugye ezeket a melókat ott a hierarchia szerint, ezeket a gyerekek csinálják, úgyhogy menj ki az európai lányért a folyó.
2: Ezt ők melónak hívják, az európai lányért.
5: És jó, 2 darab 12 éves kisfiú végigvezetett engem a dzsungelen.
2: 4 órán átgyalogoltatok?
5: 4 órán gyalogoltunk, és az volt a horror, hogy minél beljebb értünk a dzsungelbe, engem annál jobban csíptek a szúnyogok, ami egy, tehát annyira rossz volt, tehát ez a szúnyog kérdés, ez egy elképzelhető. Én hozod ezeket a kis DM-be vásárolt spréidet, és azt hiszed, hogy bármit ér az Amazonban, nagyon tévedsz, elképzelhető. Az, amikor ugye amikor jön az eső kimossa a szúnyogokat az ő kis otthonukból, és utána, az eső után ebben a füllett időben van szúnyog invázió. Most sétáltam, és annyira csíptek a szúnyogok, és akkor mentem befele az egy hónapos elvonulásomra, hogy úgy döntöttem, hogy én felveszem az esőkabátomat, pedig nem esett az eső, hanem 40 fok és füllet volt, úgyhogy gyakorlatilag egy szkafanderben sikerült.
2: De hogy oldottad meg aztán a többi héten át? Volt olyan, hogy teknősörülékkel?
5: Rommá csíptek, figyelj, rommá.
2: De meg lehet szokni? Tehát a kis 12 éves gyerekeket nem csípték?
5: Nem, az egyébként nagyon érdekes, hogy te egy egzotikus gyümölcs vagy a szúnyogoknak. Tehát téged azért csípnek, mert egy olyan véred van, ami sokkal finomabb és izgalmasabb nekik, ők ezt megértik.
2: Hát persze, sok Starbucks van benne, meg izé, meg...
5: Így van, pontosan, tele van mindenféle nyugati sneakersek, meg Starbucksok, meg mindenféle izgalmas dolgot viszel be a dzsungelbe. Ők aklimatizálottak, és az érdekes, hogy az egy hónap végére már engem se csíptek úgy, mert ugye ugyanazt az ételt ettem, ugyanabban a folyóban fürödtem, ugyanazt, tehát hogy elkezdett ez az egész beállni.
2: Rozi, beszéljünk erről a törzsről, ahova elvittek a gyerekek. Ezek kaptak ezért pénzt?
5: Persze, igen.
2: Ott cashben vitted nekik a, nem tudom, a perui kolon, vagy pezetát, vagy nem tudom, vagy nem volt terminál, nem volt náluk ilyen kártyás.
5: Nem, bocsi, áram se volt.
2: Jó, de akkor te autentikusabb vagy nekem, mint ez a piti úruk. Figyú, valaki kérdezi, hogy a perui dzsungelből érkezett Paddington mackó. Rozina megtalálta a falujukat?
5: Én nem tudom, ki ez a Paddington.
2: Ne hülyéskedj, nem beszélnek a Paddingtonról?
5: Én nem tudom, ki ez a Paddington.
2: Hát Paddington a drága brit kis maci, aki még az angol királynővel is találkozott.
5: Fogalmam.
2: Mindegy, jó, akkor már nézd meg a YouTube-on.
5: Ez olyan, mint az a Lulubi, vagy Bibilu, vagy...
2: Nem, ez sokkal komolyabb. Paddington azt komolyan kell venni. A Lulubit nem kell komolyan venni. Nézd meg, Paddington a maci. Imádni fogod, komolyan föl fogsz hívni, azt mondod, hogy bocsi, ezt szeretem.
5: Jó, így lesz. Megnézem. Most az egész délelőtt Paddington mackóval fogom tölteni.
2: Azt elhiszem. Vagy meghiszem én azt.
6: Jó, mint egy elvonulás.
5: Ja, tényleg, apropó. Egy Paddingtonos elvonuláson leszek a hétvégén.
2: Na, akkor beszéljünk.
5: Jó, hogy pénteken beszélünk.
2: Szóval a spirituális törzsfőnököd akkor ő egy mezitláb, gyalogos ember, ahogy mi elképzeljük?
5: Nem mezitláb, nem kell mezitláb lennie. Juan Floresnek hívták egyébként a kedvencemet, mert ugye 4 különböző helyen voltam, tehát hogy én 4-szer különböző helyekre mentem. De alapvetően egyébként a legnehezebb rész ebben az egész, tehát most nem az én elvonulásomban, hanem hogy aki a dzsungelt nem ismeri, az nem tudja a természet kegyetlenségét elképzelni. Tehát hogy ez egy olyan hely, ahol a természet törvényei kegyetlenek. Azt nem érdekli az, hogy te neked fáj, hideg van, minden ruhádat megeszi, folyamatosan izzadsz, jönnek a szúnyogok, a pókok, a kígyók, a minden. Tehát azért ez egy elképesztően erős hely, erőteljes hely. Éjszaka leszáll az éj, és olyan hangok kezdenek el megérkezni.
2: Igen, ez Budapestre is igaz, mind, amit mondasz.
3: Ja. A belváros totálisan ilyen.
4: Leszáll az éj, olyan hangok kezdenek megérkezni keleti pályaudvar környéken.
2: Meg megeszik a ruhádat, meg mindent. Tehát, hogy ez... Na de figyelek, Rozi, bocs, nem akartam komolytalan lenni.
5: Hogy ez egy kegyetlen világ a természet, és erre szerintem nagyon nehéz felkészülni. A másik, ami szerintem nagyon érdekes, az pedig nyilván egy szociológiai dolog, hogy teljesen más problémákkal küzdenek. Tehát ők ott napi szinten a túlélés, tehát ott az, hogy legyen mit enni, ne essen be az eső, meleg legyen, ezek olyan kérdések, amik előrébb vannak, mint az, hogy mint a depresszió, mint a szorongás, tehát ők törzsekben élnek évezredek óta, teljesen más problémákkal küzdenek. Ezek a nagyvilági problémák még nem értek el, azok a mentális problémák, amikkel mi küzdünk, és ettől valahogy egyébként egy sokkal egyszerűbb élet ez.
2: És én ezt meg is értem, hogy te, aki érkeztél a stresszes nyugati civilizációból, ez valamilyen módon hatott rád. Azt mondd el nekem, hogy ezekkel az emberekkel, akár a te kis törzsi spirituális vezetőddel, volt-e barátkozás? Tehát túl a programon, amit ő csinál, volt-e barátkozás, dumálgatás, este a világról beszéltünk dolgokat, ilyesmi volt-e?
5: Igen, volt is, van, még a mai napig nagyon érdekes, hogy Juan Flores sajnos meghalt tavaly, ő már egy 90 valahány évig élt, egy csodálatos gyógyító volt, de a fiai, Daniel Flores például, én a mai napig kapcsolatban vagyok vele, és amikor ők a dzsungelből kimennek Tarapotóba, akkor mondjuk, nem tudom, évente 2-3-szor küld nekem egy üzenetet, hogy vagyok, én is neki, és tehát, hogy megmaradt a kapcsolat valamilyen szinten, és igen, kozmológia, az a kultúra, amiben ők élnek, az számomra nagyon-nagyon érdekes.
2: De számára érdekes-e, ahogy te élsz? Tehát, hogy nagyon tényleg érdekel, hogy a tábor tűznél mit tudtál te mondani?
5: Én nem kell azért semmit mondjak. Ez ráadásul mert ez egy tiszteleti kérdés is szerintem, hogy én, nem ők jönnek az én világomba, hanem én megyek oda, és nagyon jó, amit mondtál a távcsőről, mert igenis felelősség bemenni ilyen kultúrákba a nyugati emberként, mert az a materialitás, az a Snickers csoki, meg a pizza, meg a nem, ezek nagyon könnyen csábítják el ezeket az embereket, és nagyon könnyű, hogy mondjam, bevinni ezt oda úgy, hogy annak súlyos következményei
2: vannak.
5: Igen,
2: de ez még csak az üveggyöngyözés. Ez még csak az üveggyöngyözés, Rozi, de az, amikor elmondod neki azt, hogy neked milyen félelmeid vannak, esetleg a háborútól, esetleg a nem tudom mitől, amit ugye most itt nyomtak rád, ránk, mindannyiunkra, ezt a te saját spirituális tisztulásod érdekében rátukmáltad-e, vagy nem akartad szándékosan ijeszgetni?
5: Nem, egyrészt...
2: Klímafélelem.
5: Nekem nem ezek a félelmeim, nekem nem milyen félelmekkel mentem oda. Azok a félelmek, amikkel én oda mentem, vagy azok a dolgok, amikkel én szerettem volna magamat keresztül küzdeni, azt a nagyon szegényes spanyolommal megpróbáltam elmagyarázni, mert én spanyolul beszélgettem ezekkel az emberekkel. Ráadásul ők nem is spanyolul, hanem valami nagyon furcsa dialektusban beszéltek.
2: Ismerem ezt az espanyol mondatot, hogy problemas con drogas.
5: ennek a történetét egyszer elmeséled majd, hogy ez honnan jött ez.
2: Elmesélem most, nagyon szívesen.
5: Nekem, mert én az első olaszú, amit megtanultam, az a pronto soccorso, ami az első segélyt jelenti, úgyhogy ez legalább egy annyira izgalmas történet lehet.
2: Én meg, én a Villám Gézával voltam kb. 20-30 éve fellépni, valamilyen műsort csinálni egy börtönben. És ott volt egy kolumbiai fickó az elítéltek között, és a Villám kérdezte tőle, hogy mit tudom én, kepásszá, vagy nem tudom mi. És ez volt a válasz, ezt megérszem, problémás con drogas. Na, innen van ez a mondat. Bocs.
5: Tömör és egyértelmű. Igen, úgyhogy igazából szerintem ezt a legmélyebb tisztelettel lehet csak csinálni. Illetve, amit még szeretnék elmesélni, szerintem izgalmas, hogy én találkoztam Kosztarikán olyan braziliai törzsekkel, a Yawanava törzs tagjaival, akik kijöttek Brazíliából, hogy eladják a mindenféle kézműves termékeiket, amiket a Yawanava törzsnél csinálnak, és ezzel támogassák az ő otthonukat. Na most kijöttek Kosztarikára, életükben először kihozták valami fesztiválra, valami összművészeti fesztiválra, elhozták őket, álltak tátott szájjal a nagyvilágba, pedig az csak Kosztarika, de ott is van kávézó, meg Walmart, meg nem tudom, nagy áruházak, meg ilyenek, és a csávók nem mentek vissza, és fél év múlva tetőtől talpig Nike-ban mobiltelefonnal járkáltak, és küldözgették a pénzt haza a maguk módján, amit tudtak, de hogy benyelte őket a nyugati kultúra. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan, ez tényleg olyan, mint egy drog, problémás con drogás, tehát, hogy ez nagyon-nagyon óvatosan kell bánni.
2: Hú, ez nagyon izgi. Egyébként volt olyan, ugye 4 hónapot voltál 4 különböző alkalommal, hogy valaki úgy érezhet, hogy romantikusabban is közeledik feléd?
5: Volt, de mivel, hogy, tehát, hogy mivel ezek ilyen...
2: De bocsánat, nem akarom a végkifejletet tudni, vagy nem tudni, én inkább rejtéként hagynám.
5: Nem,
2: de
5: ezek mivel azt... spirituális elvonulások voltak, ezért nekem, tehát ezt nagyon ők is tiszteletben tartották.
2: De másképp történik-e egy ilyen közeledés, mint a nyugati kultúrában? Mások-e a jelek? Mások-e
5: nem,
2: a...
5: Nem, nekem nem, hát most ugyanúgy történnek a dolgok, de a végkifejlet is általában ugyanaz, tehát, hogy azért itt ugyanezek a módszerek szerintem, de hogy alapvetően egyébként volt olyan center, ami ahonnan pont akkor rúgták ki a teljes személyzetet előtte, az előző évben, ilyen problémák miatt, mert elkezdtek a benszülöttek tápázni a nyugati lelki megnyugvást és megvilágosodást kereső amerikai kislányokra. És azért én, most bocsi, én nem vagyok egy ilyen áldozat szerep. Tehát,
2: te nem, én azt tudom.
5: Igen, tehát hogy engem azért nehéz így becserkészni, de az, amikor valaki komoly, sérülékeny állapotban megérkezik egy ilyen helyre, és adott esetben visszaélnek ezzel a szituációval, ott történhetnek komoly traumák, meg tehát, hogy ez egy veszélyes terep. Velem nem így fordult elő, hanem éreztem, hogy esetleg utána, tehát elkérte a telefonszámomat, hogy majd ha ő kijön, akkor küld üzenetet, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen volt, de azért én éreztetem, hogy hol vannak a határok.
2: Az a baj, hogy szerintem most kezdődne a beszélgetés. Tehát most kezdenék el igazán érdeklődni dolgok iránt, de most sajnos csak ennyire volt idő. Rozi.
5: Hát nagyon szépen köszönöm. És egyetlen egyet viszont a tiripatuk, purutpatukhoz hozzáfűzni.
2: Igen,
5: hogy legyünk őszinték, hogy a szerelem az mindent megszépít. Tehát ott jöhetnek a szúnyogok, és esheteső fújhat szél. Ha ott tiripatuk belenéz az ember szemébe, és azt érzed, akkor azt érzed. Tehát, hogy
2: jó.
5: When you know, you know.
2: Figyelj, egy feladat, Rozi, hogy akkor légy a Paddington mackó után nézél, légy szíves, jó?
6: Izgalmas napod lesz.
2: Gyerekek, annál cukibb nincs. Tehát most itt tényleg, Rozi, egy pillanat, de hogy tényleg a Paddington macinál nincs cukibb. Tehát én, mint felnőtt férfi, aki már mindent látott, én ott esküszöm, hogy így meghatódok és mosolygok.
6: Paddington macin, te?
5: Mosolyogsz is, bocsi, akkor tényleg nagyon durva lehet.
2: Ez az én elvonulásom, a Paddington maci.
5: Jól van, köszönöm szépen, srácok.
2: Te most te búcsúzol, vagy én?
5: Szia,
2: jó, szevasz, akkor szevasz. az. Szia Rozi, hello. Mosol a Rozina.
4: Nem akartál tovább ebben a pedigtombat is történetben részt venni.
3: Azért én is éreztem, hogy van egy
2: van egy határ, igen.
4: Persze, felhívnak az elvonulásom miatt, ezzel rám tudtuk meg a pedigtombat. Hát persze.
3: 4 hónapot dolgozott ezen.
2: Én nem tudtam, hogy Perúban volt a pedigtombaci faluja. De ti ismeritek legalább, nem?
3: Hát valami medve.
4: Persze, hogy hát ne, én
3: tudom, valami medve Angliában.
2: Annál nincs szukib, hát nagy mozifilmek is vannak róla.
3: Nekem tetszik a kalapja.
4: De valóban megértem a Rozinát, hogy meglepődött ezen a téma irányváltáson.
3: Nem volt vele megbeszélve.
2: Én nem tudtam, hogy jön egy ilyen SMS. Az egészről nem tudtam.
3: De miért? Ott született? A Maci?
2: Azt mondja, hát nem, figyelj, nem tudom a sztoriát. Paddington Macit én Londonból ismerem.
3: Hát de ha te ismered Paddington-t, és az ő...
4: Én Londonban találkoztam vele.
2: Második első angol királynő is találkozott Paddington Macival. Hát ne viccelj, van közös videójuk. Nem kamu, leforgatták vele. A Paddington az egy ikon.
3: Értem,
4: én igen.
2: Gyerekek, miről beszélgetünk? Nem az ős közösségről kéne beszélgetnünk?
7: De Paddington...
4: Rozina is ezt kérdezte.
2: Ne ezt mutasd, a nagy filmet mutasd, ez ilyen animált
7: szar. Perúból érkezett Londonba, igen. Igaz a sztori.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Döntött a parlament, felállítják a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Pelikán fióka kelt ki Nyíregyházán, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot és gondoskodjunk az UV védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között, és Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót.
2: Először kelt ki Rózsás Pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár, felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Megérkezik a hőség, nagyrészt derült, napos idő lesz, csapadékra nem kell számítani, délután a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél északnyugaton megélénkül, másutt gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a kánikula, holnap száraz, napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, vezessenek körültekintően. Emellett a gyorsforgalmi utakon is zajlanak a munkálatok, az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között. A sávokat lezárták, a 19 és 17-es kilométerek között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sávon lehet haladni. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. A 34-es és 35-ös kilométerek között a határ felé a külső és a leálló sáv járható, illetve Tata térségében a 71-72-es kilométerek között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, írja az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szia, Bokci! Jó reggel!
2: Boldog jó reggelt nektek is, mindenkinek. Na, én értettem mindent abból, amit felolvastál.
1: Bokci, hát te meg én akkor... értünk mindent. Tehát azért persze, vagyunk itt, hogy érthetővé tegyük másoknak. Ez a feladatunk, ez a küldetésünk.
2: De a lényeg az, hogy szívás. Na, ez a lényeg.
1: Na, ahogy lefordított egy egész levelet a János.
2: Pontosan.
3: Itt a bizonyíték, hogy értette.
1: Na jó, Bokci, beszéljük, amúgy is mondta, hogy nagyon korán fejezzem be veled a beszélgetést, mert nem tudom mi, ezt az Ati mondta, és ezért meg kell pörgetnünk. Tehát, ami nagyon érdekes, ugye a párválasztás és a horoszkóp. Évi hisz benne, az én párom nagyon hisz benne, és Anett meg szeretne hinni benne. Én nagyon szkeptikus vagyok. Bokci.
2: Helyes.
1: Te mi vagy?
2: Én vagyok maga a, hogy is mondjam, az alapvető igazság. Nem akarok messzire menni, tehát tudod, már Cipő is megmondta, hogy nekem mindig igazam van. A helyzet a következő. Ugye létezik az asztrológia, létezik az asztronómia, ami a maga ugye a csillagászat, és azon belül van az asztrológia, ez csak azért megyek el röviden erre, hogy értsük, hogy miről van szó. És ez egy több ezer éves múltra visszatekinthető, hogy úgy mondjam, áltudományos elmélet, és ezt próbálja igazolni ezeknek a művelői már évezredek óta. Igen ám, de hát tudom én, Galilei és Kepler és stb. Óta, miről szól az egész? Arról szól, hogy tulajdonképpen a bolygók állása az befolyásolja az emberi, vagyis a Földön lévő dolgokat, az rendben van, de ezen belül azt mondja az asztrológia, hogy ez befolyásolja az emberi tulajdonságokat, hogy mikor születünk, hogy ez a születési asztrológia, mert van napi, heti, hónapi, akárbölve, stb.
1: De az is a születire alapszik.
2: Igen, és befolyásolja egy csomó dolgot, például a párválasztást, vagyis gyakorlatilag a romantikus vonzalmakat, hogy a csillagjegyek és a romantikus kompatibilitásnak valamiféle köze van egymáshoz. És ebben vélnek szabályrendszert felfedezni, és ezzel tele lett valakinek a hócipője, és fogta magát, és rendezett egy ilyen kutatást, nem mondom a neveket, mert uncsi. A lényeg az, hogy ez egy 20 millió embert felölelő kutatás volt, amiben azt próbálták kimutatni, hogy azok a törvényszerűségek, amik az asztrológiában vannak a párválasztással kapcsolatban, azok működnek-e? Tehát ugye itt vannak ezek a csillagjegyek, ugye 12 van belőle, fogod az órát, aztán összekötöd a számlapokban lévő számokat, és mindegyikbe belerajzolhatod, akkor a következőket kell belerajzolnod, ugye. Kusbika ikrek, rák, oroszlán szűz, mérleg, skorpió nyilas.
1: Kosbika ikrek rá, oroszlán szűz.
2: Ez egy dal. Bizonytő halak.
4: Innentől ez izgalmas.
2: Kosbika ikrek rá. Na szóval ezeket így belerajzolgatod, és akkor nézed, hogy ki kivel passzol. A egyes, na azért elmondom, ez a 12 csillagjegy, ugye, ezek a különböző állati övek, ugye, ezek azért, hogy is mondjam, Indiában másképp néznek ki, mert ott például már 13 van, mert ott van benne egy egészen más, a skorpió és a nyilas között van egy kígyótartó nevezetű, Ophiuchus nevezetű csillagjegy, aztán más, ugye, az araboknál, más a kínaiaknál, szóval egy kicsit bonyi ez a dolog.
1: És innentől válik ez nem tudományossá. Hát igen, mert a matematika az Indiában is ugyanaz, meg Kínában
2: igen,
1: is,
2: igen.
1: Nem?
2: Pontosan, igen. És bizony, ők is részt vettek ebben a kutatásban. Na, a lényeg az, hogy a szabályszerűségek mindenhol mások, de nézzünk meg egyet például. A 60 és 120 fokot beölelő csillagjegyek, tehát hogyha az órába berajzolod a csillagjegy, és 60 és 120 fokban vannak, egy csillagjegy az 30 fokot tesz ki, ugye, mert 360 fok, az a 12-től az. Na, hogyha 60 és 120 fok közé esik ez a két csillagjegy, az nagyon kedvező a párválasztásra nézve, A 180 fok és a 45 fok közé esők, azok már viszont nem kedvezőek. Tehát akik 45 fokban állnak egymástól, vagy pont szemben, azok nagyon rosszul kapcsolódnak egymáshoz. Na, ezt próbálták igazolni ezzel a 20 milliós merítéssel. És mi volt a lényeg? Betáplálták ezeknek az embereknek ugye az adatait, akik milyen párt választottuk, azoknak milyen a csillagjegye, hány fokban helyezkedik el, blablabla, és megnézték, hogy ezek hogy váltak el, vagy hogy passzoltak egymáshoz, ahhoz képest, mintha ezeket mind fölírnák egy cédulára, ezeket a csillagjegyeket, földobnák a levegőikbe, ahogy te szoktad ugye a hangjegyeket, leesik, abból lesz egy dal, ugye, leesik, és hogy az a véletlenszerű párosítás, ugye, hogy ezt összehozzák, az különbözik-e attól, mint ami az életben van. Mert azért ez elég szignifikáns bizonyíték, hogy az életben meglévő párkapcsolatoknak a csillagjegyei valóban mutatnak valamiféle szabályosságot, vagy nem, vagy ugyan, mint a véletlen.
1: És?
2: Így? Nem. Pont olyan volt, mint hogyha véletlen lett volna.
1: Ez egész. Nagyon izgalmasan vezetted fel.
3: Igen.
2: Várjál, semmi szomesság. Te egyszer csak azt mondták, hogy jó van, lehet, a matematikus azt mondja, lehet, hogy hülyék az asztrológusok, és mert ugye több Isten hit, meg mindenhol gáz van a világban, keresem a csúnya szavakat kipotolni, tehát ebben a ideológiában káosz van, ezért tudod mit, azt mondja a matematikus, keressük mi törvényszerűségeket benne, nézzük meg, hogy van-e abban törvényszerűség, hogy bizonyos párok és bizonyos csillagjegyek tényleg egymáshoz tartoznak-e, mármint hogy jobban működnek-e. De ne ez a 60-120 meg az emberek által kitalált, egyébként ez egy 3 milliárdos üzlet az asztrológia csak a Egyesült Államokban, ez a csillagjóslás. Na, és azt mondják, hogy majd mi keresünk olyat, és képzeljétek, találtak a rosszabb egyemek. Találtak összefüggést az a között, hogy az egymás mellett álló, vagy az azonos csillagjegyek, azok igenis mutattak eltérést. Nagyon picit, de mutattak. Na most, azt gondolná az ember, hogy ezek szerint igazolja valamilyen módon azt, hogy a csillagjegyek befolyásolják a romantikus kompatibilitást. De! Utána nézték, hogy mert nem hülyék a tudós. Miért van ez az egyezés? És képzeljétek, mit vettek észre. Azt vették észre, hogy a kitöltött adatok alapján, ugye mert ez nyilván olyan adatokból van, amik a népszámlálással kapcsolatosak, a népszámlálásnál elég gyakran nem töltik ki a születési időt. És ezt a gép automatikusan január 1-ére datálja. Ezért a házaspárok között ezért elég gyakran előfordult a január 1-i születés, vagyis egy csillagjegyben születtek, ami azt jelenti, hogy már megtévesztő volt. A másik ilyen megtévesztő volt, hogy elég gyakran előfordul a házastársaknál, a népszállásnál, hogy egy ember tölti ki ezeket az űrlapokat, és nagyon gyakran a saját születési dátumát írja be mindenhova. Vagyis a párjához is. Ez volt, de ezeket a hibákat, ezeket kiszűrték, hogy ezek mi. És egy csomó ilyen hiba miatt, vagy például olyan, hogy ugye a csillagjegyek azok nem úgy vannak szorosan, hogy havonta változnak, hanem átfedés is van, érted? Na most az átfedésnél az azt jelenti, hogy az egyik hónapból a csillagjegy átnyúlik a másikba, tehát itt is elég nagy káosz van.
1: Igen.
2: Ebből is nagy katyvaszt jött ki, tehát még a matematikusok akármennyit trükköztek, még akkor sem találtak szabályszerűséget, tehát valamiféle romantikus kompatibilitást a csillagjegyek állása miatt, érted? Tehát azt mondja ugye az asztrológus, hogy ahogy álltak a csillagok, ahogy akkor születtél, akkor te ilyen vagy és kész. Mi van akkor, ha valaki nem a Földön születik, akkor mi van, elmegy egy asztrológushoz, akkor mi a...
1: Hát hol lehetnék születni?
2: Hát mit tudom én, hát figyelj már, mindenki mondja, hogy itt ezért röpködnek a földön kívüliek, érted? Meg egy csomó, itt élnek közöttünk, ugye, né? Vagy lásd, Pataki Attila, stb. Ezek itt vannak, érted? Na, szóval gyerekek, jó játék ez az asztrológia, utána néztek, mindenhol.
1: Évi, mit szól ehhez, ugye te ebbe vagy, tehát, hogy te ezt nagyon bírod.
3: Igen, próbálom értelmezni, amit a...
1: A Vox is se tudod értelmezni? Az elő az, hogy a végrehajtói kamarát nem tudtad értelmezni, az...
2: Én elég egyszerűen beszélek.
3: Igen, ez sokkal összetettebb ennél, de...
1: Hiszen, ennél most egy statisztikát mondott a Vox, tehát, hogy nem jön ki a matek, lehet benne hinni?
3: Lehet benne hinni, meg lehet benne nem hinni, azért ez sokkal komolyabb tudományág, mint ami itt elő van.
1: De ez hülyeség!
3: Hát tudom neked!
2: De ezt honnan szeded, Évi, hogy tudomány ág? Olvas hozzá bárhol, mindenhol azt mondják, hogy ez áltudomány, tehát nem létező tudomány. Ma például olyan horoszkópot olvastam, hogy összekakáltam magam.
3: Na
2: tehát,
3: mit mondod?
2: Hát azt mondta a horoszkóp, kérlek szépen, hogy bizonyos csillagjegyekre járára rúd a munkahelyen.
3: Na ugyanis melyikre?
2: Munkahelyi horoszkóp van. Van te például ma nagyon-nagyon nem jól vagy a főnököddel. Tehát
3: nem, a főnököm van elég rosszul velem, ezt egyébként én is érzékelem reggel óta. Tehát az elég komoly jelzőket illetve.
2: Na látod, Évi, ilyen igazolások alapján, tehát minden horoszkóp azon alapszik, hogy valami résztartalom van benne, annyi résztartalom, vagy igazságtartalom van benne, amennyit ki akarsz belőle szedni, meg amely belemagyarázol, érted? Ez alapján hajlamos vagy elhinni, hogy léteznek ezek a dolgok. Én nem meggyőzni akarlak téged, higgyél benne, ugyanis ez egy nagyon jó üzletág, érted? Egy üzlet. Gyakorlatilag működő rendszer, amit te alakítasz, és úgy hülyíted az embereket magad körül akarod. Tehát én nem is értem, hogy miért ide jöttél ebben reggeli műsorba, hanem miért nem egy ilyen, ilyen tévéjós műsorba. Például állati jó lenni. Tapogatnál különböző gömböket, és ugye szórnád az okosságot, és így közben pim, pim, pim, pim, és csörög a pénz, és izé, vagy ez a pornó, mindegy. Szóval érted?
1: Miért nem pornóba mentél? Ezt kérdezi maga, dolgozni.
2: Jönnek a lájkok.
3: Oda még nem hívtak.
2: De hülyeskedj már, a pornóban is működhet, akkor ezek szerint az a...
3: Hát ott működik, csak igazán.
2: Na,
1: erről majd máskor beszélünk, megkérdezünk Covid is, hogy van-e kémia a szereplők között.
3: Megtennétek egyet,
2: kémia,
3: egyet,
2: az egyet, a fontos, egyet, a kémia.
3: Kérjek, egyet, hogy kérjek, hogy oda ne kelljen elmennem. A műsor kedvér.
1: Tehát a kiküldetésbe küldünk egy pornóforgatásra valakit, ez ne te legyél?
3: Szerintem,
1: de hogy... Magat elvállalod szívesen, nem?
2: De csak akkor az Évi elkísérpel, hogy a fenekben. Egyedül nem mehetsz volna, mert kiröhögnek, azt mondják, hogy jaj, Isten.
1: Na jó, a Vokcika, köszönjük szépen, Isten áldjon téged, csőkutya is, találkozunk hétfőn. Ciao, szia-szia.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
9: Ez itt az Aranyka Show.
10: Halló, Aranyka?
9: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
10: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
11: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
12: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
13: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Harmadfokú hőségriasztás lesz holnaptól. Visszaesés lehet a dinnye termesztésben, ha nem jön fordulat, régi mozdonyok tűnnek fel hétvégén. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jön a harmadfokú hőségriasztás, holnaptól keddig rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér akár percek alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna víze biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt rekord alacsony a Duna vízállása. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi és a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Retro hétvégét rendez a MÁVA Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposvár környékén, illetve a most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon is legendás szerelvények közlekednek majd. Például a Bivaj, vagyis a 424-es gőzmozdony, az M40-es púpos és villanymeghajtású párja, a V46-os szöcske. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari baleset is történt. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Megérkezik a hőség, nagy rész derült, napos idő lesz, csapadékra nem kell számítani, délután a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél északnyugaton megélénkül, máshogy gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a kánikula, holnap száraz, napos idő lesz, és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Ma is zajlanak az útépítési, útkarbantartási munkák a gyorsforgalmi utakon, írja az Útinform. Az M3-oson Vásáros-Namény felé a 62-es és 70-es kilométerek között új terelést építettek ki. A külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom pedig a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ezzel párhuzamosan Vásáros-Namény felé az Ecset pihenőhelyet is lezárták. Az M5-ösön Budapest felé, Újhartyán térségében a 41-42-es kilométerek között burkolatjavítási munkákat végeznek, emiatt lezárják a külső sávot. Kicsit távolabb, szintén Újhartyán térségében szalagkorlátot javítanak. A 47-es kilométer környékén felváltva lezárják a külső és belső sávot is. Az M1-es több szakaszán is dolgoznak a szélesítési munkákon. Vezessenek óvatosan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor. Bocskor Best of.
1: Gyerekek, rajongás. Ez lesz most a fő témánk. Én különböző rajongási fokozatokat nézek ki belőletek. Gyuriból nullát.
2: Nem sok van már, igen.
1: Nem sok van már. Anettből talán egy ilyen tínédzserkori maradvány, tehát az, valószínűleg valamelyik fiú banda, ilyen boy group, az be tudna még most is indítani, igen. Hormonálisan, pedig ugye már azért kifelé jársz a...
3: Hát ha te mondod.
1: A hormonőrületből, ugye?
3: Abszolút. De azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát, hogy még így meg tudnám mozgatni a fantáziámat.
2: Hip-hop boys, vagy valami.
1: Nem, külföldiek.
3: Külföldiek. Csak is.
1: NSYNC, Boys to Boys,
3: vagy mi? New Kids on the Block,
2: Anett nagy Boys to Boys rajongó.
3: Na, azok megmozgatják.
1: A Boys to Boys, igen. Neked nyilván sportolók, biztos vagy benne.
4: Így van, nekem.
1: Szóval,
2: neked meg rockstárok, gondolom.
1: Nekem mindig rockstárok, ja. Rockstárok, így van. Na jó, szóval a lényeg az, hogy elmondok egy történetet. Jó, itt van a Texas állambeli Dallas, mindenki ismeri ezt a várost, mert ugye volt egy ilyen szép sorozat, de ott azért valós emberek is élnek, és ott van egy középkorú tanárnő, a White Rock általános iskola egyik negyedik osztályosait tanítja, meg más osztályokat is tanít, és ő, ez a nő, ez a középkorú nő évtizedek óta rajong a Duran Duranért. Úgy hívják, hogy Miriam Osborne, és olyannyira rajong, hogy a zenekar tagjainak a babái is, a bábok ki vannak rakva az osztályteremben. Tehát ez mindig ott legyen körülötte. Sőt, van nála egy régi telefon, egy régi típusú telefon, és az csak azért van nála, az egyébként senkinek nem adja meg a számot, csak azért van nála, hogy hát ha egyszer Simon Le Bon, a Duran Duran énekese felhívná őt.
2: Ennyire jó fejtanár lehet. Nagyon.
1: Valószínűleg elküldött valamilyen régi címre még egy telefonszám, hogy Simon hívjál fel, nagy rajongót vagyok, és ez az egy telefonszám, az egy telefonnal, az csak Simon Le Bonnak van fenntartva.
4: Csodálatos.
1: Aranyos. Nagyon cuki. Na, egyébként imádják a gyerekek is a tanárnőt, és egyébként még, hát nyilvánvalóan a 10 éveseknek fogalmuk sincs, hogy ki ez a Duran Duran.
4: Hát fogalmuk sincsen, de valószínűleg megtanítja nekik.
1: Igen, biztos játszik dalokat, meg minden, lehet, hogy mit érdekli egy 10 évest. A lényeg az, hogy itt nincs vége a sztorinak, mert karácsony előtt az egyik diákja, Éva, elindult az Egyesült Királyságba. Tehát karácsonyi szünet volt, és akkor mondta, hogy ő egyébként a családdal Angliába megy. És amikor elbúcsúztak ugye az utolsó nap a suliban, akkor a tanárnő Miriam azt mondta neki búcsúzóul, hogy találd meg a Duran Durant. Ennyi. Jó. Oké. Okay. És akkor Éváik elmentek Londonba, ugye a 10 éves kislány elmentek Londonba, rokonokhoz, és egy Putney nevű negyedben laktak. Nem ismerem a negyedet, de van ilyen. És amikor megérkeztek, akkor elkezdtek keresgélni, ugye a Google-on, hogy mit lehet megnézni a környéken. És a Google nagy megdöbbenésükre kidobta, hogy ott abban a kerületben lakik Simon Le Bon, a Duran Duran énekese. Wow,
2: mint látványosság.
1: Mint látványosság, hogy egyébként itt lakik, igen. Na, és akkor picit kutattak, nem volt nehéz, és megtalálták a lakcímét. És akkor Éva egyik délután az egyik rokonával, gondolom angliai rokonával, 83 éves Nickkel sétálgattak, és gondolták, hogy na, ha már erre vagyunk Putneyban, akkor nézzük meg, hogy hol lakik ez a Simon Le Bon. És azt gondolták, hogy jó, itt vagyunk a ház előtt, akkor most már kopogjunk be, biztos úgy sincsenek itthon, hisz karácsony van.
2: Hát igen.
1: Biztos elutaztak ők is. Hát erre kinyílt az ajtó, és Simon Le Bon veje nyitott ajtót, aztán kijött Simon Le Bon felesége, megkérdezték, hogy mit akarnak, mondták, hogy hát szeretnénk Simon Le Bon. És nyilvánvalóan ez egy nagyon furcsa helyzet, főleg karácsony, amikor bekopognak hozzá idegenek, jó, a rajongáshoz hozzászoktak, de mégis az ez kellemetlen, nem illik. De miután és mivel karácsony van, Simon Le Bon gondolta, hogy kijön és haverkodik Évával.
2: Hát ez mennyire jó felség.
1: Erről van egy fotó is.
4: Okay.
1: És igen, abszolút. Kijött a kislányhoz, közvetlen volt vele, átölelte, fotót készített, és elmondta a kislány a történetet, hogy ott van Dallasban az ő tanárnője, a legnagyobb rajongója a zenekarnak.
2: Akitől azt a házi feladatot kaptam a szünetre.
4: És én teljesítettem egy 5-ös ér. Igen.
1: Ez milyen cuki, nem?
4: Nagyon.
1: És hát aztán nyilvánvalóan a tanárnője ezt megtudta, és nagyon büszke volt a diákjára, és egyébként elmondta, hogy bebizonyosodott, hogy a zene az összehozza az embereket. Tehát szép az egész történet, tök cuki a fotó is, ahogy ott a számolebonnak a lépcsőjén ülnek a kislányjal együtt, mosolyogva, háttérben számolebon családja.
2: De mennyire jó fej ez a fickó egyébként,
4: igen,
2: nem?
4: Hogy én is ugye, nekem is ez jutott eszembe, hogy nem csak a kislány, hanem a fickó és a családja, mindenki, hogy kijöttek, oda guggolt mellé, és nem elküldte a 10 éves gyereket, amit általában szoktak az emberek.
1: Hát szoktak az emberek a saját házuknál, az már igen, az már kellemetlen tud lenni. De először azt nézzük meg, hogy ebben a sztoriban ki az igazi hős. Tehát a tanárnő, aki évtizedeken keresztül képes rajongani valakiért, vagy a kislány, aki teljesíti így úgy a tanárnő vágyát, vagy Simon Le Bon, aki tényleg karácsonykor világsztárként kijön, és egy ilyen kislánnyal fotózkodik, dumálgat vele, meg mitől, és teljesíti így átételesen a tanárnő álmát.
2: Szerintem a kislány csak sodródott, tehát őt egyszerűen oda-oda sodorta az élet.
3: Ne gondold ezt szerintem. Én pont őre gondolok, hogy ő az igazi hős, mert ennyi erővel ő elutazott, és nem is kellett volna neki keresnie, oda se kellett volna mennie, de ő akarta a tanárnőjének, tehát hogy teljesíteni a kívánságát.
1: De hát az esélytelenek nyugalmával, hát vélhetően nem gondolhatta 10 évesen sem azt, hogy egy világsztár tényleg ott van, kinyílik az ajtó, oda megy hozzá, átöleli, fotóval, tehát ez szinte kizárt.
4: Oké, de mi veszteni valója lett volna a gyereknek? És végül is a tanárnő álmát akarta megvalósítani.
2: Hát a tanárnő ezzel nem nyert sokat egyébként, szegény. Lehet, hogy még szívta is a fogát otthon, utána nézte a képeket.
1: Igen, igen.
2: Én vágyom erre egész életemben, itt tartok egy rohadt lejárt Nokiát, amiben már aksi sincs. Hát a felhív ez a sárga.
1: És erre ez a kis rohadék Éva, mindig gyűlöltem egyébként. Soha nem tudott helyesen írni, tolbamondás az mindig egyes. Ez a rohadék, ez meg itt felkutatja életem szerelmét Simon Le Bont, és még arra is képtelen volt, hogy megadja neki az új számom.
2: Tényleg, még ennyit se. Ebből nem lesz érettségi.
1: Ebből nem lesz érettségi. Nem, tehát tényleg az, tehát hogy gondolj bele, én nagyon rajongok Stingér, de hogyha mondjuk a Gyuri Kapolcson összefutna vele, mert máshova nem jut el Gyuri, és összefutna vele véletlenül, és egész este vele innen, olyan féltékeny lennék, mert tudom, hogy a Gyuri szarik rá, lenézi, ezért semmire nem tartja, csak az, hogy, hogy kifizet, ingyen, kifizeti ingyen. A fröccsöt, igen.
2: Kapod a fotókat, hogy a tényleg hív meg a fröccsökre, meg a
1: megölném.
2: Szkanderozunk ott a Kapolcson. Csak kocsmapulton, meg ilyenek.
1: Igen, megőrülnék. Nem teljesíti a Gyuri az álmomat, hanem egyszerűen kinyírom. De ilyen nincs. Most beleéltem magam ebbe a rohadék sztoriba.
2: Azért ne bánts. De szerintem is egyébként ez a Simon Le Bon, ez a király. Tehát aki tényleg karácsonykor kimegy, és nyilván sokan megpróbálták már ezt, meg biztosan ki lehet minden a rajongókkal. És ennyire jó fej volt nekem, ő az ikon ebben a sztoriban.
1: De gondolj bele, hogy ott a kapuban, vagy az ajtódban, mert ez ilyen sorházlon. Londonban. Látod hátulról, mert ugye a vejed már ott van, meg a feleséged ott van, hogy ott áll egy cuki kislány, és egy öreg ember.
2: Igen.
1: És ott állnak, és karácsony van. És hallod így félfüllel, hogy izé.
2: És az első gondolatod az, hogy valószínűleg a szegény cuki kislányt ide rángatta az öreg ember az ajtóba, mert az öreg ember akar látni téged.
1: Igen.
2: Nem az, hogy a kislány. Hát ez nagyon cuki.
1: Na mindegy. Szóval én is azt gondolom, Simon Le Bon tök jó fej. A kislány, szerintem ő igen, őt csinálta, hogy a tanárnő azt mondta volna neki, hogy itt a én szarjál a Hyde Parkba, azt is megcsináltam.
4: Jézus, nem hiszem el.
2: Azért nem. És arról is csinált volna képet. Talán én megcsináltam.
1: Igen, ez szervil is ez a kislány, szerintem se. Szerintem, hogy Simon Le Bon volt itt a hős. Most, ahogy végig gondolom.
2: Igen. Lehetett volna kreatívabb a tanárnő is, hogy mit kér.
4: Hát, nem engednélek titek a gyerekek közelé.
1: Na jó, gyerekek, akkor hadd kérdezzem azt meg, hogy álltunk-e már valahol rajongásuk tárgyának a háza előtt? Mert ez egy, ugye, amikor tényleg rajongsz, akkor úgy olyan, hogy elképzeled azt, hogy ott vagy, becsöngetsz, és akkor már kitalálod, hogy mit fogsz mondani, és vagy egy fotó, vagy egy autógram, vagy valami ott történik.
2: Nem tudom, de mit, tényleg mit vár ilyenkor az ember? Tehát én azért meg se fordult ilyesmi a fejembe, mert én azt gondoltam, hogy ez nem szül jót, tehát nem hiszem, hogy ez a rákomandózás, ez így egy ilyen jó hangulatú beszélgetést fog eredményezni.
1: Hát pedig ez lépte nyomon így volt, tehát hogy például Fenyő Miki lépcsőháza, hát ott állandóan rajongók voltak a Pozsonyi úton. Tehát, hogy ez van, ez létezik az, hogy a sztárnak egészen a privát szférájáig oda mennek, és becsöngetnek, és kopognak, és nem tudom.
2: Ilyet neked is csináltak, nem?
1: Hát volt ilyen, és én bevallom, én nekem ez ijesztő volt, igen.
2: Mert... Nem mentél ki, és nem adtál puszit meg ilyenek, mint a Simon Le Bon?
1: Nézd, a helyzet az, hogy nem egy kisgyerek volt, mert a gyerekeknél teljesen másképp viselkedik. De amikor egy felnőtt ott áll, és nem, akkor én azt hiszem, hogy tudok sértő lenni.
2: Aha, igen. És meg is értem.
1: Én elmondtam, hogy gyerekek, ez itt nem volt ilyen egyébként. És akkor azt mondta, hogy gyerekek, ez tényleg a házam kapuja. Ez legyen egy határ. Tehát, hogy itt már ne. És ezt tartsuk tiszteletbe, itt nem akarok se becsengetés, se kopogás, se levelet kapni a postaládámba bedugva.
2: Még ez tehát, nyomasztó is. Tehát,
1: mert hogy az, ez pszichésen nyomasztó, igen. És higgyétek el, még ijesztő is tud lenni. Na mindegy, mondjad.
4: Én meg ugye egészen Krisztinához, ugye volt egy pizzázó, emlékeztek?
1: Érdem. Régen.
4: És én oda mentem, és mindig minden versenyt, amikor Budapesten volt, elmentünk, hogy hát ha egyszer kijön. És képzeljétek el, soha nem jött ki, de az édesapja szolgálta fel, és akkor mindig kérdeztem, hogy hogy van, meg jól van-e. És
1: ez tök cuki.
4: De soha nem jött szegény ki.
1: De ő ott lakott a pizza mögött?
4: Ezt nem tudom. Én úgy tudtam, hogy a családi ház és...
1: Az első részében van, az érdem van, ugye?
4: Érdem volt, igen.
1: Vagy volt. És akkor te anyukádat rávetted, hogy menjetek ki Érdre a pizzériába.
4: Ha jól úsztam, és ügyes, tehát nyertem, vagy országos csúcsot úsztam, akkor lehetett választani, hogy mit szeretnél, pénzt, vagy bármi, és akkor azt mondtam, hogy pénzt, vagy egerszegéknél pizzát. És akkor képzeld el, kimentünk, és mindig arra vágytam, hogy egyszer kijöjjön, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy.
1: De jó, hogy itt vagy.
4: Semmit nem tudod volna mondani, mert gyerek vagyok, és...
1: Capricciosa vagy Quattro Formaggi.
4: Nem azt láttam.
2: Van egy új ajánlatunk, Quattro Formaggi.
1: De gyerekek, én is elmentem Stingnek a pizzériájába, az nem érdem van amúgy, de... Mert ott akkor sok lenne a pizzéria egymás, mert ugye, hogy pataki cukrászda, egerszegi pizzéria, akkor jön még Sting is, nem, az övé Toszkánában van, de mert ott például, ugye neki ott van a birtoka, egy olasz, gyönyörű szép birtok, és azt egyébként lehet látni, hogyha arra autózol, és akkor ott van egy bolt, ott lehet venni olyan terményeket, amiket ők ott megtermelnek, bort is akár, de mézet, meg nem tudom mi ez, és oda építettek egy pizzériát. Uh-huh. És az délután 4 körül nyit, ha jól tudom, és akkor ott lehet foglalni, és akkor ott eszel pizzát, és akkor van olyan, mesélik, hogy teljesen spontán Sting átsétál egy szál gitárral, és akkor még énekel is valamit.
4: Aha. Ez elképesztő jó.
1: Ez lehet. Elképesztő jó lehet, mert nekem ugyanez mondta egy egerszegieknél. Tehát, hogy vittem a túlárazott gesztenyemézet, érted, és sehol egy Sting.
2: Stinges pólóba minden.
1: Stinges pólóba.
2: Már a negyedik pizzát eszed meg, és
1: pedig üvöltöztem ott, kiszálltam az autó, és üvöltöztem, hogy Roxanne. Semmi. Na jó, de igen, tehát ez egyfajta rajongás, de én egyébként a családot vittem oda, tehát... De igen, ez a fajta rajongás, én ezt tökre megértem. Nektek volt-e olyan, hogy is mondjam, rajongtatok-e annyira valakiért, hogyha találkoztatok volna vele, akkor biztos, hogy mit tudom én, valamit kezdtetek volna a helyzettel.
2: Hát én gyerekkoromban nekem volt, ha visszagondolok. De ilyen volt a Kokó például.
1: Kokó
2: nagyon. Hát minden meccsét néztem. Én úgy szurkoltam a Kokónak, mint hogyha a testvérem lett volna. Érted? Én nagyon. Meg a, mit tudom, hát még a Polkviscsák Mónika volt ilyen.
1: Akkor se tudtad kimondani a nevét?
2: Nem, azóta sem.
4: De el is érzékenyült a hangja is.
2: Rohadt életben pedig gyakoroltam.
1: Polkviscsák Mónika? De ő neked az ébredező serdülő hormonjaidnak volt a rajongási tárgya?
2: Aha.
1: Nem a Kokó, a Mónika. Vagy egyszerűen szeretted azt a műsort, hogy menni vagy nem menni, vagy nem tudom.
2: Meri vagy nem meri, az menni, volt.
1: Meri vagy nem.
2: Menni vagy nem menni. Be is telefonáltam, emlékszem, játszani akartam, és tudtam egyből, hogy én azt fogom mondani, hogy menni.
1: Mert nem, most
2: olyan, jó cuccokat lehetett nála nyerni. Emlékszem egy nyári szünetre, amikor csillagok háborújás dolgok voltak, még lézerkard is még ilyenek, és egyfolytában hívtam, hogy játszhassak.
1: Aha.
2: Tehát én nekem, mivel egész nyáron őt néztem nyerni, akartam egy ilyen bábát.
1: De még nem volt benned szexuális. Hány éves voltál?
2: Hát mit tudom én, 14-5, már volt bennem mondjuk, de nem irányba.
1: De nem Mónika irány.
2: Nem. Aha. Nem.
1: Érdekes, te vagy az egyetlen, aki nem. Tehát, hogy szerintem az egész ország... Na mindegy, nem mondom.
2: Lézerkard lekötött.
1: Az egész ország lézerkardjával küszködött. Amikor látta Mónikát. Na jó. Nem így volt.
2: Hát, nem tudom,
1: hát jó, ti lányok vagytok.
4: Hát, mi nem.
1: Lacika, igen. Szólalj
4: nem
1: már meg.
4: A tesóm erről.
5: Én nem emlékszek ezekre az időkre.
1: Na hol voltál akkor?
5: Hát nem tudom, olyan régen volt. 90-es évek.
2: Olyan mocskosságokat csinált akkor, hogy ezt nem is akarja.
1: Igen, szerintem ez egy trauma, amit most előhoztunk. Akkor kezdődött minden. Mi?
2: Nem illett a lézerkar.
5: Hát legalábbis a traumák akkor kezdődtek.
1: Na jó, jó, Gyuri, tegyük fel, 14 éves vagy. Próbálj visszagondolni erre az időszakra, és mondjuk, ez tényleg minden rajongó álma, egyik reggel megjelenik nálad, autóval érted jön Kokó és Pokrivcsák Mónika.
2: Együtt
1: jönnek, így van, és jöttünk Gyuriért, becsengetnek, jöttünk Gyuriért. Mi lenne, hogy töltenéd velük az álomnapodat? Te
2: így, mert úgy jönnek meg, hogy felébredek, kinyitom a szemem, és így néznek rám ketten.
1: Anyukád szól, hogy már éppen reggeliztél, megreggeliztél, és így is anyukád szól, hogy te Gyuri, itt van Kokó és Pokrivcsák Mónika.
2: Gyuri, megjöttek a barátok, Kokó és Pokimóni, megjöttek.
1: És azt mondják, hogy elviszük a Gyurit egy napra, és azt csinálunk, amit szeretne a Gyuri.
2: De király.
1: Na, mi lenne az? Hogy néz neki a napod?
2: Hát,
1: Kokóval és Pokrivcsák Mónival.
2: Hát nyilván először elmennénk kajálni, hát mégiscsak elindul a napot, kezd helyen. Elmennénk
1: de ő ezt mondaná neki, hogy Kokó, Móni.
2: És Móni, menjünk-e kajálni? Hát menjünk el reggelizni.
1: Ha most reggeliztél, de mindegy, oké.
2: Jó, menjünk el a Tony Giroshoz, menjünk el, az Keszthelyen az volt a legkirályabb
1: hely. Tehát kisebb mozdulnánk Keszthelyről.
2: Utána mennénk fel hozzájuk. Először azt csináljuk, amit én akarok, és aztán amit ők.
1: Oké.
2: És aztán eszünk a Tony Girosznál, és aztán menjünk el a Kokóval edzeni egyet, kesztyűzni Pokimónival. Fel a kezed, Móni, pam-pam!
1: Tehát te ütnéd a Móni?
2: Hát én mindenkivel bunyóznék, mindenkivel. Mm-hmm. Hát nyilván vele is. Pöm-pöm, balról, jobbról.
1: Igen?
2: Aztán meg mennénk a Meri vagy nem Meribe.
1: Jó, hogy ott akarsz lenni a kulisszák mögött, látni, hogy hogy készül ez a műsor.
2: Vagy hát beleállni mellé, ha úgy van.
1: Mm-hmm. Tehát, hogy rendesen, amiben ők nagyok, ezeket, hogy végig akarod élni.
2: Igen, ha már egy napra barátok vagyunk, akkor ez így nagyon király lett volna. És én is elvittem a kedvenc helyemre őket, ők is elvisznek az edzőterembe.
1: Meg a RTL-hez, igen?
2: Igen. És aztán ez lenne így a nap.
1: Amíg Móni műsort vezette, keresnéd hátul a raktárban a lézerkarni?
2: Kirámolnám az összetudtot. Biztos, hogy ez összeset. És aztán nem is tudom, hát mit lehetne? Még este bulizunk valahol a Kokóval?
1: Hát 14 éves vagy, nem tudom, nem kéne hazavinni kezd helyre téged?
2: Ja, lehet, hogy akkor mondanám, hogy bulizunk, és mondanák, hogy nem megyünk haza. És így ennyi.
1: Okay.
2: De ez nagyon jó lenne Kokótól tanulni egy kicsit, egy pár horgot, ilyeneket. Latom lett volna.
1: Igen. Évi, hogyha neked valaki egy, mit tudom én, tök helyes uruguayi kislány egyszer csak megtalálna téged, de hasonló, mint Simon Le Bon, megtalálna téged, becsengetne hoznád, és azt mondja, hogy te vagy a nagyon nagy példaképe, amióta látta, hogy Doverből átúsztál
4: Kaléig,
1: hogy és ott áll be vazelinezve, meg minden, hogy mutass már neki egy pár trükköt. Nem tudom, ez lehet-e a kertben, de nagyon-nagyon cuki, és hogy a legnagyobb példaképe vagy, és hogy oszd meg a sikere titkát. Mit csinálnál vele? Tényleg ott állna?
4: Hát jó, nyilván nagyon kedves lennék vele, elvinném az uszodába, először megmostatnám, hogy ezt a vazelint szedjen, mert abban nem ugrik be a medencébe, biztos, és utána hát megnézném, hogy tud-e úszni. Az lenne a legkellemetlenebb, ha nem.
1: De mondjuk tud úszni, az kiderül egy medencében, hogy tud-e 10 kilométeren át úszni?
2: Aki tud úszni a medence végig.
1: Azt mondta, hogy neki egy célja van, elúszni Uruguayból Kubáig. Ami hosszabb, mint a tiéd.
2: Hát akkor a nyitvatartási időt az végigúszhatja nálam, nem?
4: Reggel 6-ra megviszem, és 9-ra visszajövök. És hogyha nem ugrottak az úszom,
1: ez oké, de most
4: segítenének.
1: De azt akarom, hogy nem rúgnád ki, hogyha becsengetett, bepofátlankodott, odament, Uruguayból érkezett.
4: Igen, az ilyet meg tudnám sajnálni, igen. Tehát, hogy abszolút segíteném, és akkor elmennénk a Balatonra, ott megnézem, hogy nyílt vízen mennyire tudja kezelni ezt a helyzetet. Tehát, hogy úgy meg...
1: Rendesen törődnél
4: vele. Nem, annyit nem mennék senki mellett úszva, tehát vagyis hát hajóval se, de segíteném, mert hogyha 10 éves is ez az álma, akkor én megadnám neki. Igen.
1: De jó.
4: De azért, mert gyerek meg még úszni akar, és hogy én is nyilvánvalóan ezt vártam volna.
1: És neked megjelent volna a Boy to Boy zenekara izé?
3: Hát én vittem volna az iskolába mutogatni, dicsekedtem volna velük, hogy itt vannak a fiúk. A fiúk.
1: És mi van, hogyha az egyik csókolozni akarod, és 13 vagy?
3: Hát figyelj, ha nagyon rajongok, akkor szerintem én biztos, hogy még csókolóztam is volna vele.
1: Ez a lényeg. Jó.
2: Hol vannak az erkölcsök? Nem mondtad volna, hogy állj hátrébb, boy to boy, ez így nem fog menni.
3: Nincs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
9: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő dobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén. Már megjelent a levegőben a parlagfű pollenje. Érdemes az égre nézni, hulló csillagos esték jönnek. Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza túlzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, tegnap délután már csak 28 centi volt. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
12: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
11: Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakul.

0: Alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz, és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható. Hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Jól lehet közlekedni a gyorsforgalmi és főutakon, baleset nem nehezíti a közlekedést, írja az Útinform. Viszont zajlanak a munkálatok az M1-esen, az M3-ason, az M5-ös autópályán, és további más gyorsforgalmi utakon is számítani kell korlátozásokra, terelésre, munkálatok miatt. Az M70-es autópálya M7-es felé vezető oldalát lezárták. Letenyetérségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között ugyanis hídépítés van. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő letenyer csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki. A Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé közlekedőknek egészen Becsehelyig kell elmenniük. Ott lehet majd felhajtani az M7-es autópályára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szia, Bokci! Jó reggelt!
2: Boldog jó reggelt! Sziasztok!
3: Jó reggelt! Szia!
2: Szia, Évi! Hello! Szia mindenkinek! Ne kelljen már végig!
4: Szia, János! Szia.
3: Szia! Jó reggelt!
2: Hello! Szia, Anett! Gyurka! Te is!
4: Mindenki itt van!
2: Na jó! Na, mi újság?
1: Emlékszel, Bokci, nem tudom, bankos sztorit most a pénzlevonásos mennyire kísértett figyelemmel, de emlékszel, amikor mi Dél-Afrikában átszálltunk?
2: Hogy, de úgy átvertek, mint a rony, te jó Isten, az a,
1: és kétszer
2: az a
1: is.
2: Anyag. Az az elegancia, tudod, ültünk ott abban a homályos presszóban, és majd csak átadta a fizetésnél a kártyáját a pincérnek. Mondom, te nem vagy normális, az előbb akarták a bőröndüket elvenni.
1: Hát ez így volt, a bőröndüket is el akarták lopni, mindezt a Johannesburgi reptéren, de az a helyzet, hogy ott nem volt ilyen, hogy terminál, tehát hogy nem hoztak asztalhoz terminált.
2: Ja, tényleg, igazad
1: hanem elvitte, régen, ez nálunk is így volt, igen, a pincér elvitte igazad a kártyádat. Aha. Mert a terminál az ott volt valahol, nem tudom hol, és akkor jött igen. Vissza a számlával, meg minden. Tehát, hogy
2: igazad
1: nem
2: van,
1: volt ilyen.
2: Igazad van. A kezén húzogatta le, igen, a kártyát.
1: Igen, szóval ez volt az egyik, a másik meg valóban a bőrönlopós kísérlet, szintén ott a Johannesburgi reptéren, szóval jó volt a történet.
2: Igen, igen.
1: Na jó van, Vokcika, igen.
2: Ja, ezért szeretem, amikor te fizetsz, mindenetet elviszik.
1: Teszem hozzá, ez egyszer volt, nem tudom hányban volt ez a Botswana, most már nem
2: igen,
1: emlékszem pontosan.
2: Igen, azon csodálkoztam. Hát igen, mert ott tulajdonképpen annyira biztonságban éreztünk magunkat, addig, amíg a repülőtérre nem mentünk, és ott ilyen hivatalosnak látszó személyek teljesen át akartak. Tehát annyira, de gyanakodtunk azért rendesen, oda jött a fazon, tényleg kiszúrt.
1: Egyébként nagyon jó volt, nagyon jók voltunk szerintem is.
2: A nyakba akasztóját, és nagyon kedvesen közölte, hogy az összes bőröndöket ő majd elintézi. Hála Istennek nem hagytunk neki, hogy elintézze.
1: Tehát ez a bankkártya csalás mellett volt.
4: De jó.
1: Tehát, hogy mentünk átszállni az egyik terminálból a másikba, mentünk át, és egyszer csak oda jön egy öltönyös, teljesen ilyen reptéri dolgozónak kinéző ember, nyakában egy kártyával, egy laminált kártyával, fotó rajta, mit tudom én, és akkor mondja, hogy melyik izéről jött, mondom, arról jöttünk, és megyünk tovább, igen, hova mennek tovább, Maunba, Botswanába. Jó, hát a csomagjaikat ugye át kell vinni a mondom, hogy. És a lényeg az, hogy ő ezt intézi, akkor adjam oda a csomagcédulámat.
4: Aha, és a Vogával 10-ből 7 ember azt mondta volna, hogy jó, köszi, intézze.
1: Mert várjál, nagyon furcsa volt ez az egész, mert én voltam már egy pár nemzetközi repülőtéren, és az nem én szoktam átcibálni, meg nem tudom, tehát nem szokott ilyen lenni. És azt láttam, hogy a csávó közben becsukja a zakóját, vagy valahogy ez a igazolvány eltűnt.
4: Aha.
1: És mondom, hogy adja már ide még egyszer az igazolványát, hadd nézzem meg, és nyúltam az igazolványért. És a csávó így összerántotta magát, és elment.
2: És hátraugrott először.
1: Így van. És elment, és akkor, tehát egyértelmű volt a dolog, és akkor mi figyelmeztettük ott reptéri személyzetet, hogy azt mondja, hogy tudnak róla, hogy vannak sajnos ilyenek, köszönjük, hogy szóltunk, nagyjából ennyi volt. Na, utána lopták le a kártyám adatait.
3: Ha a bőröndet nem sikerült, akkor legyen.
2: Tulajdonképpen ez egy csapat volt, és ez egy elterelő hadművelet volt, tehát így gyakorlatilag az éberségünket így lenyomták a padlóra.
4: Ha nem vagy elég éber az elején, akkor fél órán belül se bőröndöt, se kártyád.
1: Ez a kártyával ugye az volt a baj, hogy mi voltunk, mennyi 10 napot voltunk Botswanában?
2: Hogy el akarták a bőröndünket. Látták, hogy már a rendőröknek szóltunk, meg minden, szóval mi már védve vagyunk.
1: Mi védve voltunk, de a kártya az egy másik sztori volt, és az egy bárban volt. Szintén a reptéren. És elvitték a kártyát, mivel az adatokat ide, csak az volt a baj, hogy mi Botswanában voltunk a 10 napig. És nem volt térerőnk. Tehát nem volt ugye a szolgáltatás ott az Okavango deltában, meg a Kalahariban, nem volt, hát műholdas telefonnal tudtunk hazaszólni.
2: Ja.
1: És amikor megérkeztem Budapestre, akkor kezdett el pittyegni a telefonom. 10 nap múlva. Szóval ilyen volt.
3: Egy komoly kaland.
1: Igen. Vokcika, drága szívem, na mesélj elől az alvásról.
2: Na, ez egy kísérlet volt, megnézték, hogy a 11 napig nem alszik valaki. Mint hogyha nem tudták volna, hogy mi fog történni, ugye, mert hát azért annak idején a koreai háborúban, meg a vietnámi háborúban, meg hát ugye a CIA is alkalmazta ezt az alvás megvonásos módszert, tehát tudták ők, hogy mi a helyzet, de hát mintha csináltak egy ilyen kísérletet, hogy a nép is tudjon róla, mert ugye az ottani tudományos felfedezések a különböző táborokban ugye az nem publikus, és gyakorlatilag azt be is tiltották, mert ugye kínzásnak tekintik. De azért megnézték, hogy mi a fene van, tehát legálisan is. egy olyan embert választotta ki erre, aki rettenetesen egészséges volt, tehát nehogy valami probléma legyen, és akkor nézték, hogy mi fog történni vele napokra lebontva, hát én most így...
1: Hogy tartották ébren? Erről van valami infód?
2: Hát használt ilyen legális szereket, hogy úgy mondjam. Tehát,
1: értem.
2: Koffein, stb. Tehát próbálta mindenféleképpen stimulálni magát, a megengedhető módszerekkel természetesen. Na és akkor már második napon észrevették, hogy például a szemnél a fókuszálás nem megy. Tehát ez a, tudod, konvergálok, divergálok, közellátok, távollátok, ez már nem jött be. Aztán például azt vették észre, hogy a tárgyaknál a kéz által történő, tehát a tapintás alapján történő tárgyfelismerés már nem ment, tehát hogy kezébe fogott, mint tudom, akármit, már nem tudta fölismerni azt a tárgyat. Aztán utána jöttek a rettenetes, ugye koncentráció hiány, ingerlékenység, egyensúlyvesztés, rövidtávú memória, eltűnése, megromlása, paranoia, hallucináció és teljes összeomlás. Tehát ez a 11 napos eredmény ez lett. És akkor megnézték, hogy ezért csinálták ezt az egész dolgot, mert USA-ba felmérték, hogy ugye egy normális alvás ciklus, mit tudom én, a felnőtteknél ugye 7-8 óra, a tiniknél meg olyan 10 óra körül van, és hát a felnőtteknél, a felnőttek 40%-a nem él ezzel a lehetőséggel, és a tiniknek meg a 65%-a nem alussza ki a 10 órát. Tehát emiatt ez komoly, hogy is mondjam, hatással van ugye a társadalomra, és hát megpróbálták, majd próbálják népszerűsíteni, hogy úgy mondjam
1: az alvást.
2: Igen. Hát mint regeneráló, hogy is mondjam, a szerv regeneráló cuccot, ugye, mert hát ennek az a lényege, hogy ugye vannak a különböző alvási fázisok, és a mély alvásban ugye a szomatikus dolgok, tehát a testi dolgok regenerálódnak, a REM fázisban, ugye egy gyors szemmozgásos fázisban, meg ugye amikor álmodunk, meg mit tudom, akkor meg ugye a tulajdonképpen az agyi ilyen fene regenerálás történik. Tehát az érzelmi és a kognitív dolgok regenerálódnak. Ha ez nincs meg, akkor jön a pusztulás, a részleges pusztulás, és utána ugye utána nem tudjuk, hogy mi bajunk, vagy mitől kaptunk, mit tudom én, cukor, vagy betegséget, vagy magas vérnyomás, vagy a bérrendszerünk mitől nem működik. Szóval jó ki lehet csinálni magát az embernek a hülye alvás módszerekkel. Na most nálatok, ugye felmerült például nálad, bocsi, hogy mi van a szakaszos alvással, ugye, hogy ez...
1: Abszolút. Felmerül egyébként nálam, hogyha idegen, tehát új társaságban vagyok, akkor biztos, hogy a társaságból nem tudom, legalább hárman megkérdezik, hogy mikor kelek. Ja, és akkor mikor fekszel. És akkor ezeket mindig elmondom, meg azt is, hogy én közben ugye alszom egy ilyen, nem tudom, egy órát, néha másfelet otthon a napközbeni alvás. De valóban ez a 8 óra úgy van meg, hogy ez két szakaszban van, van egy 6,5 órás durván, és van egy másfél órás.
2: Na, most ezzel nincsen semmi baj.
1: Tényleg? Hát féltem, hogy ez nem adódik össze.
2: De összeadódik. És ennek az a lényege egyébként, hogy te csinálsz, és nagyon tökéletesen csinálod, népek csinálják ezt, ugye, a siesta például. Tehát ott valóban az ebéd után van ez a, nem is tudom, azt hiszem, Olaszországban, amikor voltunk, akkor mindig volt, hogy bezártak a boltok például.
1: És Spanyolországban is, tehát ez a siesta az egy nagyon abszolút létező dolog.
2: Aha, tehát ott van az a délutáni pihenő, és ott igen, szoktak aludni.
1: Igen, csak az a baj, hogy bezár a bank, és ugye elképzeltem, hogy igen, tényleg szoktak aludni, és hova megy a konkrétan Spanyolországban. Hova megy aludni? Ott a bankfiókban alszik?
2: Nem.
1: Hát ez, szerintem ezek már rég nem alszanak, ezek a spanyolok meg
2: hát
1: olaszok.
2: Persze, hogy nem, hát ez egy ilyen tradíció.
1: De hát régen, amikor halászok ez... voltak, akkor hazajöttek délután kettőkor, aludtak, mit tudom, egy ilyen három órát, aztán még kimentek egy picit pikkelyezni, vagy nem tudom mi.
2: Belezni igen, ez onnan volt, aztán, igen, de aztán mondták, hogy ez a meleg miatt is van, meg mit tudom.
1: Így van. Hát ez,
2: de mindenképpen valamiféle pihenő.
1: De hol az én bankosom, aki az orrom előtt bezárja kettőkor a bankját, és nem látom.
2: Bocsi, ül a székbe, ráhúzza a fejére azt a hülye izét, szemtakaró izét, aztán hallgatja a relaxációs zenét, és ott stb. Sőt, mikor odamész, akkor úgy is szolgál ki téged. Na, a lényeg az, hogy jó, Tehát ez működik. Tehát te az, amit csinálsz, ez a 4-5 órás, vagy tudom én, igen, 5 órás alvás éjszaka, plusz hozzá az a délutáni alvás, ez teljesen rendben van. Nem mindenkinél működik egyébként, de a nagy tömegben igen. Na most, amit ti meséltetek rólam, azért a Ronaldóról, hogy...
1: Napi 5-ször másfél.
2: Na, hát az gázos. Tehát ott, ugyanis az a helyzet, hogy akármennyire is javasolták neki, hisznek neki, azért vannak ezek az alvási fázisok, érted? Ezek ugye a mély alvás, ez olyan 90 perc, 110 perc között mozog, a REM fázis az rövidebb. Na most az a lényeg, hogy ezek azért, például amikor lefekszel és másfél órát alszol, akkor ezek valamelyik megszakad, érted? Tehát azt nem tudod belőni, hogy melyikkel kezdtél, meg hogy megy, meg mit tudom, és a többi. És ezek a megszakítások, ezek viszont nem teszik teljessé az alvást, tehát nincsenek meg ezek a fázisok.
1: De lehet, hogy pont ez a lényeg, nem? A Ronaldónál, úgy értem.
2: Hát az is egy kínzásmódszer volt annak idején, hogy fölébresztgették őket. Tehát akkor, amikor te alszol, és valamit összezabáltál, vagy összeittál, és akkor vagy felébresztgettek éjszaka, érted, balhé volt, vagy te felébredsz, vagy szorít, és kimész húgyantani, meg stb., akkor ezek azért tönkrevágják az alvásodat, érted?
1: Igen, ugyanakkor meg én nálam, ugye én a 6,5 órás éjjel és másfél órás nappal, én ezzel beállítottam a szervezetemet erre, tehát vagy beállt magától. Tehát én akkor is, hogyha éppen nincsen munka, vagy de én délután 2-kor már elkezdek álmosodni, és én alszom, tehát akkor is, ha nyaralok külföldön, akkor is alszom délután másfél órát.
2: Ez nagyon jó, ez jó.
1: Tehát lehet, hogy Krisztiánónál is, ez mit tudom, másfél óránként elálmosodik.
2: Ezt, ha meg tudják nála csinálni.
3: Sok minden nem tudott elintézni, igen, akkor az életedben.
2: Ez, végül is ez egy, igen, ez egy, hogy is mondjam, ez egy 90 perces foci szakaszban, vagy meccsen, az elég kínos. Tudja, vége fele elvágódni, a kezdőkörben átve elvágódni. Sajnos most jön a másfél óra, nagyon sajnálom. De mindegy, hát igen, azt nem tudom, hogy hozzák össze. Na, aztán amiről még akartam beszélni, nagyon röviden erről ennyi, és amiről még akartam beszélni, hogy az például az ásítás, ugye ez is ide tartozik valamelyest, ugye, mert az alvásnál mindenféle anyagok halmozódnak fel az agyban, és tulajdonképpen ezeket próbáljuk éjszaka lebontogatni. Ugye itt ilyenekről beszélnek, nem érdekes, adenozin meg a melatonin, ilyen ezek az anyagok, amelyek tulajdonképpen előkészítik az alvást. És ezeket rosszul alvóknak is szokták felirogatni. A lényeg az, hogy az ásításnál ugye az a legfélreérthetőbb ilyen testreflexünk egyébként, mert mikor ásít valaki, akkor mindig azt hiszük, hogy unja a dolgot. Hát tulajdonképpen valami olyasmi történik, hogy unja, és termelődik benne a melatonin, meg a többi anyag, csak ő az ásítással, amit te gyakorlatilag tiszteletlenségnek tartasz, azzal ő ezt próbálja korrigálni. Ugyanis az ásítás következtében ez egy nyújtó mozdulat megpróbálja az agynak a vérellátását serkenteni ösztönösen az ember tudat alatt, és ezzel gyakorlatilag figyelni rád, érted? Tehát, hogy ő ezzel azt küzdik, hogy rohadt unalmas állat vagy, utálom a műsorodat, és a izém tele van veled, de most ásítok egyet, és hoppá, visszazökkenek abba a helyzetbe, hogy tovább tudjam hallgatni. Tehát gyakorlatilag nem tiszteletlenség, hanem ez egy védekező reflex, hogy nehogy az legyen, hogy.
1: Én emlékszem, amikor egyszer nagyon régen a Bumerangban meghívtuk Frey Tamást vendégnek, és ugye olyankor a Bors egyik újságíró nője állandóan ott ült, amikor ilyen nagy vendéget hívtunk, és akkor ő ebből csinált egy cikket. És ott ült a stúdióban, és ő nem ásított, ő elaludt. Tehát ott voltál, Vokci, te, én, a Frey Tomi, és nem nevezem nevén őt, a hölgyet, de elaludt a székben, és mondtam, hogy nagyon unatkozik.
3: Így szerényen megszólítottad?
1: Igen.
2: Igen, persze. Igen, de ezt már nem lehet kimagyarázni.
1: Így van, semmi ásítás nem előzte meg. Tehát nem küzdött az éber létér, hanem egyszer belealudt úgy, ahogy van.
2: Ezt mondhatnánk, hogy ez tiszteletlenség valami eszinten, igen.
1: Te? Csak néztük.
2: De viszont érdekes módon egyébként most kutatgatják, és ez érdekes elméletek vannak, hogy mi az ásításnak az evolúciós előnye. Képzeljétek azt, vették észre, hogy először is minden gerinces állat ásít, míg a halak is ásítanak, képzeld, ugye? Tehát mondjuk, amikor tátognak, az nem mindig ásítás, tehát ott másról van szó. Tehát ott a vizet áramoltatják a kopottyunk.
1: De hogy egyfajta ilyen feszítő mozgást csinálnak, hogy az agyban a vérkeringést serkentsék?
2: Egyébként a kutyától, én annak idején észrevettem,
1: kutya
2: hogy a
1: szokott,
2: kutyámon
1: is, látom, macska is.
2: Hogy az, igen, amikor odamész hozzá, és valamit piszkosul, a hülye kutya tulajdonos mondja, mit mondtam neked, hogy mit nem szabad csinálni, te idióta? Megbeszéltük, nem? És ilyenkor a kutya, hogy maradjod, ásít. Ezzel ő tulajdonképpen a kompenzált téged, tehát azt csinálja, hogy édes Istenem, ez a baromit pofázik, én úgy se értem, te hülye kutyául mondjad, és ő ásít, mert megpróbál az agyába ért ömleszteni, hogy üzé, hogy megértse, hogy mi az Istent akarsz tőle, érted? Olyankor szokta kutya, először azt szokta csinálni, hogy ásít egyet, aztán utána amit tud, mindent megcsinál. Tudod, lefekszik, fölállít, fölül, nem tudja, hogy mi az, amit tanítottál neki, és mi az, ami nem tetszik. Na nem is ez a lényeg. Az ásítás gyakorlatilag az, amikor az emberek, ugye miért ragályos ez? Egyik ember ásít, akkor a másik is ásít, tehát mindenki elkezd ásítani, hogy nézik egymást, és tódul a vér az agyukba. Ez egy olyan reflex, amivel gyakorlatilag a közösség egyszerre tud mozdulni, érted? Tehát ha valami probléma van annak idején, ugye az evolúciós egy kezdetén, vagy mi az Isten, az emberiség kialakulásának kezdeni, valami akció volt, mit tudom én, medvetámadás, Isten tudja, akármi, kardfogult is, akármi, akkor egyszerre tudtak, érted, vért pumpálni az agyukba az ásítás átadásával, és ezáltal ez egy ilyen evolúciós, hogy is mondjam, védekező reflex volt annak idején. Azt is észrevették, hogy az egymáshoz közel álló emberek, tehát már úgy értem, hogy rokonok, testvérek, stb. Sokkal könnyebben veszik át egymástól az ásítás reflexét, mint hogyha idegen ember ásít.
1: De ez a látványból fakad, nem? Tehát látom a széttorzult arcát, és az váltja ki belőlem is a reflexet, nem?
2: Nem, ez meg a társaság, hogy tudod, az összetartozás szintén ilyen evolúciós örökség, tehát, hogy annak érdekében, hogy is mondjam, tódul a vér az agyamban, aki a legközelebb áll hozzám, érted? Tehát ha valaki távolodott ásít, mert szintén ugye utalnék a medvetámadásra, és ott hát akkor nem ásítok, hát Istenem, meg megyek az enyémekkel, elhúzok a francba, akkor inkább. Hát ilyen,
1: Vokcika, be kell fejeznünk. Csőkutya, szia-szia! Ami vokcink.
5: Műsorajánló.
6: Tomi!
7: Piros?
6: Van kedved megint?
7: Tudod, hogy ki nem hagynám.
8: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
9: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
10: This is summer.
8: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
11: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
8: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
11: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
13: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
5: neki.
14: Most különösen jó döntés kijára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8 millió 949 ezer forinttól, Kia Xeed pedig 6 millió 999 ezer forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ez itt az Aranyka Show.
17: Halló, Aranyka?
16: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
17: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
18: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
19: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
20: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
21: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Döntött a parlament, felállítják a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Pelikán fióka kelt ki Nyíregyházán, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot és gondoskodjunk az UV védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között, és Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
25: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót.
24: Először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár, felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M1-es autópályán, Diatorvágy és Bicske térségében, az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé, írja az Útinform. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen Dunaharasztitól a főváros irányába és a Csepel-sziget útjain is. Útépítési útkarbantartási munkák zajlanak a gyorsforgalmi utakon, több szakaszon kell korlátozásra készülni az M1-esen, az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és 70-es kilométerek között pedig új terelést építettek ki. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében a 41-42-es kilométerek között burkolatot javítanak, mindig az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárják le. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében pedig csomópontot építenek, az 59-es és 62-es kilométerek között csak a belső sáv járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Anett, te ugye még mindig álmodozol a drága, szép, nagy, pompás esküvőről.
2: Hát miután nekem volt már egy is, az kicsi volt, ezért igen, vágyom arra.
1: Tehát mindenkinek jut egy kicsi és egy nagy.
2: Nem, általában a nagy szokott mindenkinek jutni.
1: Nekem nem jutott.
2: Nekem nem, de hát ha még tartogat az élet nekem ilyen lehetőséget, hogy lesz majd egyszer egy nagy.
1: Biztos vagyok ebben.
2: Nagyon köszönöm.
1: Úristen, ez egy nap. Hát esküszöm, már én jobban izgulnék, mint te. Összejön-e, nagy lesz-e?
2: Biztos, mert szerintem elviselhetetlen lennék előtte.
1: Előtte az lesz-e? Az lesz-e. De akkor be lesz-e zárva valamilyen motelszobában, nem? És akkor a fodrászodott bigyuszgálja a hajadat.
3: Jó, meg nem minden. Csak egy napig lesz előtte elviselhetetlen, hanem hónapokig szerintem.
2: A szervezés.
1: A szervezésben? Miért nem bízod valaki profira?
2: Nem tudom, szóval azt gondolom, hogy szerintem mindig mindenki magának tudja jól megszervezni. Én biztos, hogy magamnak csinálnám.
1: Nem így látom ezt Amerikában, nem mindegy.
2: Hát jó.
1: Jó, de mindegy, hát te ászári vagy ilyen értelemben, tehát hogy neked ugye a sportcsarnok jut meg a rózsi butik.
2: Azért nem.
1: Mint nagy esküvő.
3: De ott a teljes kollekciót megkaphatod.
2: Papíron még budapesti vagyok.
1: Na mindegy is. Szóval én azt gondolom, hogy mégiscsak szerénység elvtársnő, vegyél példát egy kínai párról. Tegnap olvastunk róluk, képzeljétek el, ők nagyjából két filléből csináltak egy óriási sót az esküvőjükön, mert az ő költségkeretükben, ellentétben Anettékkal, nem fértek bele táncosok, meg drága zenekar, meg pompa, és ők úgy döntöttek, hogy ők, mint házaspár, egy birkózó meccsel, saját birkózó meccsel fogják szórakoztatni a közönséget, mert egyébként a pasi hivatásos pankrátor, tehát ezt tudni kell, hogy ért hozzá, és akkor az ötlet jött, hogy aki nyer, az örökre mentesül a házi munka alól.
3: Wow, még tétje is volt, nem is kicsi egyébként.
2: Óriási.
3: Ez egy nagy felajánlás.
1: Így van. Ez egy nagyon nagy felajánlás. És akkor ők nagyon felkészültek erre az összecsapásra, ugye először is felállítottak, tehát a maga a lagzi az volt, hogy ott volt egy ring, azt felállították. És előtte jártak edzőhöz, tehát most az anya is, nem csak apa, jártak edzőhöz, felkészültek rendesen, és akkor a nász nép ezt a meccset nézhette végig. Akinek persze elmondták, hogy itt a tét az, hogy ki fog házi munkát végezni a házasságunk alatt, és a másik meg soha. És na hát a vőlegény, képzeljétek el, hát hogy, másképp mondom, az asszony győzött. Egy olyan dobással, láttuk is, az elkapta a fotós, tehát repül a csávó, egy olyan dobással, hogy ihaj, tehát hogy ugye ez elég
4: abszolút
1: rendes.
4: Egyébként így, hát egy ilyen alulról a vállát megfogta, és hát ilyen másfél vagy egy méter magasról ledobta.
3: Lábai a levegőbe, ideig hallatszik, ahogy huppan a csávó.
1: Pontosan, a nász nép halál boldog, mindenki a telefonjával filmezi az eseményt.
4: És mindenki mosolyog, látjátok?
1: És mindenki mosolyog, tehát ez óriási, így van. Na jó, a vőlegény bevallotta, hogy ő hagyta magát. Mert azt mondja, ő nem tudta volna elviselni, hogy a felesége csináljon mindent otthon.
3: Ó, én pedig már azt hittem, hogy ilyen pankrátor, hogy egyből lenyomta az asszony egy kis oktatás után. De ez így helyes, nagyon.
1: Igen, hogy ez a helyeskedés egyébként annyiba kerül neki, hogy az idők végezetéig most marad, rámarad a porszívózás, mosás, mosogatás, vasalás, takarítás, főzés, nem tudom, mi van még. De hogy ez mind a vőlegényre száll, mert itt elpoénkodta ezzel a kis izével. Pankrációs eseménnyel.
4: Hát de bevállalta, és ő ezt vállalta, és ő ezt akarja adni a feleségének. Egy életre szóló felmentés a házi munka alól.
3: Nyilván úr akart lenni, és én azt gondolnám, hogyha a feleség nagyon szereti ebből adódóan a feleségét.
1: Így van.
3: Ha a felesége is ennyire szereti őt, akkor valószínűleg azt fogja majd mondani otthon, hogy nem, drágám, azért mindent nem te csinálsz, együtt csináljuk. Nem? Nem logikus?
1: Nem, de nem?
4: Nem logikus. Nem logikus. Megnyertük, megnyerted, vigyed.
1: Igen, ez a sportolói szemlélet, amit hozott magával Éva.
3: Éva.
4: Ne!
3: Éva, tökéletes katona, elintézte.
1: Éva a minisztériumból.
4: Melyik minisztérium?
1: Sportminisztérium.
4: Igen,
1: a sportminisztériumból Éva. Szóval ő, igen. Na jó, a lényeg az, hogy ezt itt most szépen letisztázták az ő közös életük előtt, de szerintem egy csomó olyan dolog van, amit egyébként tök jó, hogyha a párok letisztáznak. Már jó előre, hogy ez hogy lesz, nem? Tehát, hogy például Gyuri, amikor te együtt vagy egy nővel, aha, akkor te azt nem tudod még, hogy ő a feleséged lesz-e vagy sem. Ugye ezt nem lehet tudni az elején.
3: Nem, mindig így futunk neki, aztán ez valahogy általában kisiklik.
1: Így van, te feleségként tekintesz rá, és szépen leépíted őt.
3: Igen, igen, fogynak a pont. Fogynak a pontok a végére, igen.
1: Így van. Tehát maximális pontszámmal indul a hölgy, és aztán gyakorlatilag, mint egy ilyen virágból a szirmokat így tépkedett ki, és akkor a végén már csak az a poros korong marad.
3: Igen, és hát ez elhervadt. Sajnos. Olyan szép volt az elején, de...
1: Tudja egyébként, amikor kitépkedsz egyet szirmot, hogy az ki van tépve?
3: Tehát, megint egy szirom minusz iszok.
1: De nem terrorizálod ezzel, hanem egyszer csak...
3: Nem, adok hozzá hangot, egy ilyen... Ebből tudja, hogy egy megint bukó.
1: Na jó, de itt gyakorlatilag miután mindenki tiszta lappal indul, ugye? A nő tiszta lappal indul.
3: Teljesen.
1: És ebből akár feleség is lehet ebből
3: így van,
1: a helyzetből.
3: Így van. Tehát ha összepasszolunk, akkor bármi lehet.
1: Bármi lehet, igen. Na most te már a kapcsolatotok elején edzedőt arra, hogy mint feleség majd mit várnál tőle, vagy ez majd legyen meglepi?
3: Ez legyen meglepi, szerintem. Én
1: az elején, nem kapacitálod
3: semmire? Nem, hát az elején hagyom szabadon, hogy aztán kiderüljön, hogy a természetéből adódóan hullanak-e azok a szirmok, vagy nem.
1: Meg akar szólalni Anett.
2: Igen, itt rontod el.
3: Miért?
4: De látni kell, hogy határozottan.
2: Azért, mert az elején tisztázni kell a dolgokat. És erről már beszéltünk egy fél órával ezelőtt, hogy akkor nem éri meglepetésként, amikor rászúdított, hogy ezt se csinálod, azt se csinálod, amaz se csinálod.
4: Igen.
2: Tehát, hogy nem fair a részedről.
3: Aha, jó, lehet, hogy én vagyok túl finom, és Anettnek van igaz, és nevelni kell már az elején a kapcsolatot.
1: Igen, hogy ezért beszélünk erről.
3: Aha.
1: Ezért beszélünk erről. Mert hogy ti már lefektettétek, tehát nem biztos, hogy lesz esküvő, de ha lesz, ti már lefektettétek.
3: Csabi már az elején rázúdította, mi?
2: Persze, menjek, hogyha akarok, vagy fogadjam el. De igen, tehát, hogy mi nagyon sok mindenről beszéltünk már a kapcsolatunk legelején. Igen, igen, hogy ő mit gondol, én mit gondolok, és szerintem ez fontos.
1: A mit gondol, az egy dolog, mit csinál. Tehát,
3: ha nem, mit gondolsz, és a porszívót mikor fogod meg?
1: Igen, tényleg te Pestről vittél oda porszívót, vagy volt ott saját valami régi?
2: Nem, hát sokkal jobb volt, mint Pestre. De Gábor, én nem úgy mentem oda, hogy ilyen takarító felszereléssel a kocsinál.
1: Nem. Ajaxot nem vittél? Esküszöl, hogy amikor lementél, először ott aludni nem vittél Ajaxot?
2: Nem, semmit nem vittem.
1: Rontó?
2: Amikor... És tőlő rongyot sem.
1: De akkor nem... tényleg azt hitted, hogy ez így háligáli, ez a kapcsolat?
2: Hát 3 napig. Majd rájöttem, hogy van ott a takarítószobában néhány felszerelés, amit nyugodtan kézbe vehetek, hogyha azt akarom, hogy...
1: Rávezettek szépen lassan.
2: Nem, szépen lassan, gyorsan.
1: Elég gyorsan, 4. nap.
3: Nem,
1: jó.
3: Nem akartad ide előtt hazaküldjenek.
1: Tehát ez le van tisztázva, vagy ki mit csinál?
2: Igen, igen, abszolút.
1: Oké, az is le van tisztázva, hogy mennyi pénzen fogtok osztozni, az is le van tisztázva, hogy hány gyereket akartok, az is le van tisztázva, hogy ki főz, ki mos, ki takarít, ki vasal.
2: Igen. Ja, hát megbeszéltük ezeket a dolgokat.
1: Na jó, jó, jó.
2: Igen, igen. Tehát,
1: hogy mit szólsz, Évi?
4: Szerintem teljesen jól csinálják. Mm. De nem ér meglepetés egy év múlva, amikor azt mondja, hogy egyébként semmit nem csináltál. Tényleg? Miért nem mondtad, hogy csinálja? Aha, tehát, lehet. Hogyha amit te csinálsz, Gyuri, az a baj, hogy abból vita lesz.
3: Túl nagy szabadságot adok, lehet. Igen. Igen.
1: Na jó, gyerekek, itt például az előbb, ugye beszéljük végül, hogy milyen pontokon lehetnek vitás dolgok. Kötelességek, jogok, ugye? Uh-huh. Milyen arányban osztozunk a költségeken? Ezt érdemes-e letisztázni jó előre?
4: Ez nagyon fontos.
3: Nagyon. Ha komolyan tervezünk valakivel, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb. Igen.
1: Uh-huh. Jó. Ki az, aki hajlandó harcba szállni azért, szó szerinti harcba, lehet az birkózás, bármi, hogy ne kelljen a anyagilag beszállni a házasságba?
4: Én. Azonnal. Jó. Ne neves. Ez nem vicces.
1: Nem vicces, igen.
3: Nem vicces, bárkit legyen, hogyha anyagiakról van szó.
4: Igen.
1: Szóval...
4: Nem, Anette, nem?
2: De csak feltetted
4: a kezed. Ne legyél szent.
2: Jó, nyilván én is bevállalnék egy birkózást, hogyha lefektetjük, hogy onnantól kezdve nem kell semmit fizetnem.
1: De arra edzenél? Tehát eljárnál, hogy a Vitoly Bádos is annyi edzőtermébe?
2: Persze, hogy eljárnék, de hát tudod, nekem azért van múltam, tehát én boxoltam.
3: Az, hogy kitettél a polcra egy rózsaszín box kesztyűt, az nem...
2: Na mindegy, szóval, hogy azért, de felkészíteném magam, hogy győzzek. Hát hiszen...
1: Pénzről van szó.
2: És valamiért?
5: Anett első pénzdíjazásos meccse, nem
4: viccel. Hát ezért komoly pénzdíjak vannak, Anett. Csak ez egy életre szóló pénzdíj.
2: Igen. Most ne nézz rá.
1: Jó, én meg vagyok döbbenve, de mindegy. Csak beszél. Érdekes, hogy Gyuri, te meg nem is jelentkeztél. Például anyagi est fiú vagy.
3: Ugye én már nem fértem be a ringbe a két csaj mellé.
1: Láttam.
2: De azért te is ott lennél.
3: Mire levegőt vettem, ők már ketten ott álltak és bemelegítettek a szorítóba.
1: Abszolút, nagyon kemények vagytok, Évi. Érdemes-e tisztázni a szexuális mennyiséget?
4: Abszolút.
3: Te nagyon megbeszélős típus vagy,
4: úgy látom. Igen, én szeretném tisztázni, ne érjenek meglepetések.
3: Igen, ez fontos. Ez nem nekünk is fontos. Lehet, hogy fontosabb, igen, mint ez az anyagi osztozkodás.
1: Én azt gondolom, hogy fontos maga a téma, de az, hogy mennyiséget előre megbeszélni, hát hogyan? Hogy mennyi jár?
3: Ez változik.
1: És akkor, hogyha nem adja, akkor elveszed?
3: Nem, mi nem az a kultúra vagyunk.
4: Elteszem.
1: Igen.
4: Ami jár, azt jár.
1: Azt a rohadt. Oké, na ezért jó, hogy beszélünk erről. Szóval, hogy ezt a mennyiséget, ezt letisztázni, ezt ne felejtsük el, hogy minden kapcsolatban is ugye van egyfajta hervadása ennek a lelkesedésnek, szexuális lelkesedésnek.
3: Akkor mit csinálsz?
1: Az évek során, akkor mit csinálsz, amikor be van írva a nem tudom, heti hét?
4: Akkor mondom, hogy be van írva. És ami jár, az jár. Szedd össze magad.
1: Gyere. Lehet, hogy neked nem lesz kedved.
4: Nem baj, akkor megerőltetem magam, de... De muszáj, tehát, hogy...
1: Ez nekünk rémisztő férfi.
3: Nagyon.
1: Nem? Hát ez a teljesítménykényszer.
3: Abban a pillanatban ezért mennék ringbe, hogy megúsztam ezt a szerződést, tehát, hogy ez... Figyelj.
1: Anett, te kikötnéd a mennyiséget?
2: Hát legalábbis... igen.
1: Mennyi jár neked amúgy?
3: Ugye 3x5, 5x5, nap 15, vagy mi volt?
4: 5 napon keresztül, napi
3: 3, igen.
1: Ez a kockacukros fiúnak, nem? De hogy egy rendes házasságban mennyi jár neked, Anett?
2: Hát ne, bízom benne, hogy azért, tehát egy heti 2-3, az biztos.
1: Az jár, és akkor ez 80 éves korodban is. Ha éltek még. Vagy lesz egy csökken, nem évtizedenként csökkented egyel?
2: Nyilván csökken, tehát, hogy amiről az előbb is beszéltünk, hogy ezt azért nem biztos, hogy tudja az ember. Szeretnénk tartani, de nem biztos, hogy tudom. De azért a 2-3-hoz ragaszkodnék.
1: Jó, oké, mint Évi a heti héthez.
4: Ki mondta? Nem mondtam.
1: Mennyit mondtál?
4: 2-3? 2-3, és szerintem egy 80-ig elmegyünk vele.
1: És 80-ig elmentek vele, jó, ügyes vagy.
4: ezt ti is aláírnátok.
1: Igen.
2: Okay, igen.
3: Hogy filmodsz, jól van.
1: Igen, csak ez szerintem egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet, mert nem lehet számon kérni, nem lehet azt mondani, hogy itt van leírva, kicsikém, akkor gyerünk.
4: Hát szóval, hogy... SMS-t küldenék. Kezdünk.
3: Ha itt vagy, ha nem kezdünk.
1: Azért mondom, hogy a minisztériumból jött. Jó, gyerek témában is dönteni kell, gyerekek. Legyen, ne legyen, ezt házasság előtt érdemes megbeszélni, vagy ahogy esik?
3: Persze. Szerintem ezt nagyon házasság nagyon. Előtt érdemes még megbeszélni. Sőt, talán még a kapcsolat legelején, amikor azt érzed, hogy komolyan gondolhatjátok, ez egy olyan kardinális kérdés, ami sok mindent meghatároz.
1: Hogy mikor jöjjön az első, az is nagyon fontos, lehetnek eltérések, ugye?
3: Igen. Még az is, hogy mennyit szeretne egyik fél, másik fél. Szerintem még ez is egy nagy kérdés.
1: Igen, abszolút. Na jó, gyerekek, akkor itt vannak ezek a sarkalatos témák. Mondjuk az összes ilyen pontban, tehát szexlóvé, takarítás, ugye ez volt a
3: fő pontok.
1: Igen. Évi, ha te győzni akarnál, és egy ilyen sporteseményen mérhetnéd össze az erődet, melyik harcnemet választanád? Tehát itt lehet judo, skander, box, tehát amit gondolsz, melyiket választanád a győzelmed érdekében?
4: Hát, box, judo, ez a kettő.
1: Egyszerre?
4: Hát
3: ahogy érem.
4: Igen, ahogy érem. Igen. Ezt a kettőt szerintem ebbe azért erőfölényben.
1: Tehát hajlandó vagy a szexér, a gyerekér és a lóvér ütni, rugni, dobni a leendő férjedet.
4: Nézd, egy iponnal zárnám. Ugye az a gyakorlatilag kiütéses győzelem,
3: K.O.
4: bármi. Aha. Tehát, hogy ezeket megpróbál. Nézd, azért nagy a tét. Ez azért egy életre szóló történet.
1: Mind a három kategóriában indulnál? Aznap?
4: Szerintem mehetne. Hát most érted, a szex az abszolút kiütés, a lóvé kiütés. Takarításnál lehet, hogy engedném, hogy nyerjen, és akkor vállaltam valamit a kapcsolatban.
3: Tehát ebben a férjednek nem is lenne beleszólása, hogy milyen küzdelem zajlik, ott meg lenne csapva és kész.
4: Nézd, szerintem tudja, hogy kivel állsz
1: szemben. Én nagyon kíváncsi volt, hogy Évi mennyire akar korrekt lenni, érted?
4: De a takarítást bevállalom. Nézd, és akkor marad.
1: Mert hogy más Gáspár egyébként milyen testalkatú, csak kíváncsi vagyok.
4: Jó.
1: Tehát ugye erős.
4: Én szerintem igen.
1: De meg, tehát ki tudnád ütni?
4: Hát egyébként nem, tehát nem kapnék tőle egy pofon, mert valószínűleg egy hétig egy irányba mennék.
1: Jó, nem tudom elképzelni, de, jó, hát akkor de, lehet, hogy olyan.
4: De bevállalnám, tehát lehet, hogy van gyenge pontja. Megkeresem. Tehát nem visz, ott viszont nem lennék a fair play szabályainak a megtestesítője. Tehát ott úgy
3: székláb meg minden, ami van.
4: Minden. Ahol érem, ott puffan.
1: Így, gyerekek, ez már kocsmai lesz. Gyuri, te egy korrekt csávú vagy.
5: Köszönöm.
1: Ugyanakkor nagyon anyagias. Tehát, ugye a közös életetek teljes költségvetése a tét.
3: Aha.
1: És a sport, amit közösen választottál a pároddal, az az MMA.
3: Aha, tehát álló és földharc. Okay.
1: Álló és földharc, és egy ilyen ráccsal, tehát egy rácsban. És ugye puszta kéz.
3: Puszta kéz.
1: Hát ha vagy esetleg az a bőrkesztyű, az a bütykös bőrkesztyű.
3: Az nagyon durva lenne úgy, legyen rendes kesztyű.
1: Nem rendes kesztyű.
3: Nem?
1: Bütykös bőrkesztyű.
3: Én nem merem úgy megütni puszta kézzel.
1: Pedig ez, azért mondom, tehát de ő is üthet téged.
3: Aha.
1: Na, és MMA-zol, és a csaj is rendesen felkészült, ő is járt a Bárdosi Sanyihoz, és a harmadik menetben vagy, és úgy látod a pontozó bíróknál, hogy a csajá nyerésre, a te csajod.
3: Tényleg.
1: Igen. És akkor egyszer csak, mintha lelassulna a világ, mintha lassított felvételt látnál.
3: Elfogyott a levegő, aha.
1: És elfogyott a levegő, és látod, hogy a csajodnak a két keze lemegy a védekezés, és egy pontosan olyan szögben vagy, abban a pillanatban, amikor egyébként már felhúztad az öklöd, hogy teljesen tisztán el tudod találni az állát vagy a halántékát.
3: Beférne egy ilyen headshot. Bim.
1: Igen. Aha. Hogy zárulna a mérkőzés?
3: Fú, de nehéz kérdés. Úgy bunyózik, mint az Évi? Tehát, hogy így jön rám, ahogy ő az előbb leírta?
1: Nyerni
3: hogy...
1: akar, mint ha nem volna másnap. Tehát ő nagyon akar nyerni. Hát pontozása is jól áll.
3: Hát akkor figyelj, egy kis álcsúcsos be kell vigyek. Egy kis első álcsúcsos.
1: De ilyen apró kis őzike álcsúcsos?
3: Olyat.
1: Vagy egy ilyen mamutosat?
3: Nem mamutosat. Egy olyan őzike álcsúcsosat, hogy elszédüljön egy kicsit. És akkor
1: elszédüljön, vagy feküdjön akár napokig.
3: Nem, csak elszédüljön, nem akarom nagyon. És akkor mondom neki, maradj len, kicsi, maradj len. Elég volt ennyi, maradj len. És akkor így csinálom, nem akarnám így balról-jobbról megsorozni, ezt nem.
1: Az se, hogy amikor már fekszik, még rátérdelsz és ütöd a földön.
3: Nem, az sem. Én már nem az Évi vagyok, ez sem.
4: De a tét az óriás.
1: Igen, a tét az óriás.
3: De így is meg tudnám nyerni, szerintem egy picike álcsúcsossal.
1: Győzikésed?
3: Kicsi őzike megállítást. Ilyen finoman.
1: Na jó, Anett, tegyük fel, ugye eljegyzési parti van, jó?
4: Jó.
1: És a tét az ebben a versenyben, hogy egyáltalán el leszel-e véve?
4: Ne is mond.
1: És ugye, tehát, hogy ha nyersz, lesz esküvő, ha nem nyersz, akkor éltek tovább, ahogy most éltek, és soha többé ez a kérdés, ez nem vetődik fel.
3: Ajaj, hát itt nem lesz elég az őzike álcsúcsot.
1: De nem, ez nagyon-nagyon humánus. Sima sörvirsli verseny a Csabi ellen.
4: Na, de rendes vagy. Két virslit, ha meg tudok enni. Jó, de az a tét, hogy egyáltalán eljegyezzen.
1: Így van, így van. Mit csinálnál, hogyha látod, hogy a Csabi baromira bírja, tele van már és neked hánynod kell lassan, de még nem, és nyúlnál egy tisztességtelen eszközökhöz, volna-e bármilyen taktikád, el tudnál-e virslit úgy tüntetni, hogy ne lássuk.
4: Persze. Nyilván felkészülnék. Én láttam ilyen videókat, tehát akik nagyon sokat esznek, folyamatosan isszák a vizet, nem csak a sört, meg a vizet, hanem vizet is isznak, és akkor az a...
1: De még sörre, még vizet is iszol?
4: Igen.
1: Te bátor
4: igen,
1: vagy.
3: Most nagyon elveszi ám a teret ott bent.
4: De jobban, de tudom, hidd el, hogy ez beválna, és egyébként, hogyha ez nem működne, akkor valószínűleg, tehát én nem félnék a tisztességtelen dolgoktól, tehát, hogy a cél érdekében. Abszolút, a Csabi nem bírja a csípős dolgokat, tehát én biztos, hogy megszórnám valamivel a söröcskéjét is, és a virslit is, mert utána attól kikészülne. Vagy még van egy másik taktikám, hogy elrejteném a ruhámba, tehát úgy csinálnám.
3: Tehát így lejteni.
1: Egy oldalról, tudod, amikor oldalról lehet nézni csak az Anettet, és akkor a szája mellett letolja a virslit.
3: Mutatta, hogy így lejteni egy dekoltásba.
1: És akkor beejti a dekoltásba.
4: Igen, és akkor ott gyűjteném.
1: És akkor így kijössz egy döntetlenre, jó. Akkor van egy döntetlen sörvirsli verseny, mert amikor Csabi azt mondja, hogy jó van, akkor viszont boxoljunk az igazságért. Tehát megittatok 13 sört, 13 virslit.
3: Ebből bunyó lesz.
1: És ebből bunyó lesz, és felálltok, és akkor jön az adok-kapok, és elkezdtek boxolni. És azt veszed észre, hogy hirtelen kapsz egy ilyen bordás álcsúcs halánték kombót, tehát hogy Csabi nagyon komolyan gondolja.
5: 13 sor után Csabi nagyon komolyan gondolja.
4: Pomolni is szokott.
1: Így van, és megszólal a gong, és szünet van, és bemész a sarokba, ahol Évi áll melletted is, és ő az, aki ő a kócsod.
2: Ó, de jó. Na jó, hát akkor szerintem te fel tudnál így engem turbózni arra, hogy visszamenjek, mert valószínűleg nem sok erőm lenne.
1: Hát nézd, látod, hogy Csabi ezt meg akarja nyerni.

0: esküvőd a tét? És akkor Anettnek kezétek így elkezdene a szeme így
1: bevérzeni.
2: Piros babát, itt a Terminátornak, ez a lényeg.
0: És nem is látom Anetten, hogy elkezd hinni, majd hidd el, meg tudod verni, az esküvő a
2: csak
0: tét.
2: Csak az orromat töröld meg
3: igen,
2: hozzá.
3: De fel is turboznám. Nem feltétlenül kell nekem csak a boxot alkalmaznom, ugye? Tehát, hogy
1: hát illene a boxnál, illene. Inkább azt szeretném tőled kérni, még tegyük fel, meg is nyered.
3: Igen.
1: Tudnál-e így leélni egy életet azzal, aki téged szarrá akart verni?
3: Nem. Ott hagynám a francba. Majdnem más szót mondom.
1: Olyan, megnyered a mérkőzés, és mégis elállnál az esküvőt?
3: Biztos, mondanám az életet.
1: Azért, mert egy hármas kombót bevitt?
3: Igen. Biztos, hogy elhagynám. De először,
1: ez nem fair,
3: először megverném.
0: De már megverted.
1: Értem.
3: Jó. És utána mondanám az Évinek, hogy na menjünk vissza vásárhelyre, persze.
2: Hát jó, hát kaptál egy párat, nem baj, összekevered Pestet vásárhelyre.
0: 13 sor után.
1: És akkor véres szemed, de bevisz az Évi mellé, nem te vezetsz, gondolom.
0: Nem, az edző viszi.
1: Az edző viszi is.
2: Évi, mozog a fogam.
0: Várjál, kiütöm.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na, gyerekek! A közösségi média. Én nem vagyok nagyon nagy barátja egyébként, az influencereknek főleg nem, de az tény, ezt el kell nekem is ismernem, hogy nagyon is irányítják az emberek ízlését. Akár tetszik, akár nem. És ugye ezekkel nap mint nap találkozunk, különböző felületeken, tehát TikTok, YouTube, stb. Insta, és ők ugye mit csinálnak? Esznek, vásárolnak valamit, véleményezik, és teljesen szabadon, és ezt aláhúzom, aláhúzandó, és általában következmények nélkül.
2: Igen, és főleg egyébként szerintem abból adódóan, hogy civil hatásuk van, mert civilek csapnak fel egyébként ilyen tartalomgyártónak, valahogy hitelesebb, mint amikor valami profi megkoreografált áll elé. Tehát azt gondolod, hogy ő biztosan azért ajánlja neked, mert ő
1: mert kipróbálta. Civil, ő egy közülünk, így van, és ő ugyanúgy gondolkodik, mint te.
2: Így van.
3: Ugyanez a hatás, tehát hogy sokkal jobban hiszek már azoknak, akik nem annyira élnek ebből a történetből, vagy legalább is úgy tűnik, hogy nem ebből élnek.
1: Mm-hmm. Igen. Na és most képzeljétek el, miután tényleg emberek tízezreire, százezreire hatással vannak ezek a tartalmak, itt most Japánban egy óriási balhé keveredett, mert a követők kiakadtak egy Life of Ciánnak, vagy minek mondjuk ezt a izét, ezt a fickót. Mindegy is, egy gasztroinfluencerre. És ez a gasztroinfluencer, tudjátok, ő kajákat, és éttermeket, és kifőzdéket, és nem tudom miket mutat be, és többször most már húzott le nagyon bántó stílusban nagyon népszerű street foodosokat. És köszönöm Pokrivcsák Mónikát, amúgy. Ezt csak a Lacikának mondom, mert vizuálisan aláfestette nekünk ezt a témát Pokrivcsák Mónikával.
2: Ez a gasztroinfluencer.
3: És Mónika. Találkozás.
1: Na mindegy is, szóval ez a fickó, képzeljétek el, hogy először egy tokiói, texasi stílusú ilyen food truckhoz elment. Ez a food truck egyébként arról híres, hogy ilyen óriási wagyu marha szegyet és marha bordát kínál. A wagyu önmagában ugye egy csoda, ha valaki evett már olyan, és ebben a videóban a csávó megkóstolja, és egyből ki is köpi. És az, hogy ez minősítetetlen. Ott áll a food truck előtt, eszi, kiköpi, minősítetetlen. És ezt nézed YouTube-on.
3: Ezt a tartalmat állította elő? És ezt látjuk?
2: És ez eljut százezrekhez is akár. Nyilván minél meghökkentőbb egy videó, vagy minél jobban kitűnik a többi közül, annál több ember látja. Akár ennek az árán is.
1: Így van. És akkor nyilvánvalóan befolyásol téged valamilyen szinten. Azért ne felejtsük el soha, hogy nagyon nagy munka van abban, amikor valaki egy ilyen food truckkal valahova kiáll, kigondolja a menüt, jól vagy rosszul elkészíti azt, és gyakorlatilag ez egy keservesen, és nyilván nagyon sok lelkesedése megkeresett pénz. És akkor valaki kiokádja a kajádat. Érted?
3: Igen, tehát hogy egyébként nagyon nehéz az egész kialakítás, és utána a marketing felépítése, mert hány street food van? Mitől leszel te különleges? Tehát óriási munkát belefektet, amit egy pillanat alatt le lehet rombolni.
1: Főleg, hogyha egy ilyen népszerű csávó, aki még nem tudjuk, hogy milyen motivációtól vezérelve köpi ki a húst.
3: Igen, és ami nagyon veszélyes, hogy nem tudod, hogy ki készít rólad ilyen videót.
2: És egyébként tartalomgyártóként, ha a tartalomgyártó szemszögét nézed, akkor nem is kell, hogy annyira rossz legyen neked. Elég az, hogy csinálj valami meghökkentőt, akár annak az árán is, hogy tönkreteszed a bizniszét.
1: És akkor lehet, hogy ez a motivációja, hogy ő csak nézettséget akar, és sokkal nagyobb nézettséget generál egy kiköpött wagyu steak, mint mondjuk azt mondja, hogy jaj, de finom.
2: Századszorra elmondom, hogy jaj, de finom, mert száz már előtte elmondta, igen.
1: Hasonlóan egy másik videójában egy tradicionális japán pudingot köpött vissza, és hát ezzel egy ilyen idős, tényleg egy idős mesternek az évtizedek óta elkészített desszertjét tiporta sárba ezzel az egy videóval. És na most végre kiakadtak a követői erre a viselkedésére, viszont tényleg arról keveset beszélnek, hogy oké, kiakadtak, de hogy milyen kárt okoz egy-egy ilyen megnyilvánulás egy influencertől. És nyilván Magyarországon is vannak véleményvezérek, tehát ez nálunk is él ez a dolog. Ti szoktatok nézni ilyeneket?
3: Én nagyon sok ilyen kajás videót nézek, egyrészt vannak a receptek, meg vannak a helyek. És igen, van, amikor választok egyébként, tehát amit az arcomba tolnak, az van, amikor kipróbálom.
1: Rám is hat, én is szeretem őket nézni. Gyuri, te?
2: Én egy csomót, tehát én általában ki szoktam jegyzetelni, amikor itt pörgetem a TikTokot, és találok valamit, és annyira változnak Pesten a helyek, még ilyesmi, hogy én tök örülök
1: neki. De nem értesz egy szót, tehát tiramisu, és mit mondott, és visszapörgetett tíra, mi is így jegyzetelsz?
2: Így van, hát tíra után mi a szú? Aha, szú. És ezzel majd felvágok előttetek, aha. Annyira sűrűn változnak a helyek Pesten, hogy tök jó, hogy látsz valakitől új helyeket, és akkor én ezeket mindig így szépen megjegyzem.
1: Én is nagyon bírom egyébként. Ti szoktatok-e azon elgondolkozni, hogy az, amit látok, az egy fizetett együttműködés, vagy sem?
3: Én szoktam, de ami nagyon érdekes, hogy már úgy csinálják, hogy sokszor azon gondolkodom, hogy nem biztos, hogy fizetnek érte. Tehát annyira...
1: Én azt tartanám kívánatosnak, hogy ne fizessenek érte.
3: Én is azt
1: hogy ő más módon tartsa fenn az ő YouTube csatornáját, de ne azért, mert az étterem kifizette, hogy tök jó az oldalasan.
3: Igen, meg vagy, egy jó teszik ingyen.
2: Vagy, ha fizetnek is érte, de csak olyan ne vállalja be az együttműködést, amit pénz nélkül is szívesen odaadna a nagyvilágnak és bemutatná.
1: És ha fizet érte, és szar teszik, akkor mit csináljon?
2: Akkor ezt ne vállalja be. Azt ne vállalja be, az együttműködést. Ez igen.
1: Nagyon nehéz, Gyuri, hát akkor te egy influencer vagy, és kapsz 200 000 forintot cashben egy ilyen barna zacskóval odaadják, és elrakod a kis farmerod zsebébe. Aha. És elkezded, na és akkor kihozzák neked a lencselevest. És borzalmas.
2: Isteni!
1: De ez az.
2: Hát fiúk, lányok, ez a lencseleves lesz.
1: Én leszopogatod a babérlevelet is, ugye?
2: Meg a szakács ujját is.
1: Na ez az, hogy akkor nem adod vissza pénzt, hogy elnézés, de ez minősítetted, és inkább visszaadom a 200 000-re.
2: Igen, de ha a hitelességem forognak kockán, és ebből élnék, akkor lehet, hogy máshogy állnék hozzá.
1: Mindenkinek a hitelessége forog kockán. A tiéd is, de a vendéglátói is.
2: Igen.
1: Szóval ez egy, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan működik itt nálunk, illetve hát itt nálunk ez a szakma globálisan mennyire hiteles, és lehet-e őszinte kritikát mondani, vagy a tartalomkészítő inkább ha rosszat mond, akkor le se adja a videó, én nem tudom, hogy ez hogy van. Én egyébként az ő videóit szoktam nézni. Én nagyon kedvelem, olyan helyekre visz el, anélkül, hogy nekem fel kéne ülnöm a villamosra.
3: És ezt szereted igazán a legjobban.
2: Oda úgy sem tudtam volna jutni kocsival.
1: Nem. Ahova eszembe nem jutna betérni, de ugyanakkor meg látom, hogy mi a jó benne. És egyébként Szabi, akiről szó van, ő büntető ügyvédi karrierjét hagyta hátra, és tért át a gasztronómiára, ami önmagában egyébként egy érdekes pálya. És a YouTube-on közel 73 000 feliratkozója van, a Facebookon 85 000-en, az Instán több mint 20 000-en követik, és a gasztró vonalon van ő nagyon-nagyon otthon, ezért itt van velünk Máté Szabi, gasztró tartalomgyártó. Szia Szabi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes szakma. Egyébként büntető ügyvéd voltál, és ezzé váltál, ez tényleg komoly? Ezt most csak így felolvastam, de ez igaz?
4: Ez igaz, ez teljesen igaz. 11-12 néhány évig voltam ügyvéd Szegeden, és aztán hát fordult az életem elsősorban egészségügyi meg családi okok miatt, és nem emiatt hagytam abba, de aztán ez lett belőle.
1: És, de akkor feltételezem, hogy ebből már lehet úgy élni, mint egy ügyvéd.
4: Hát azt, hogy most, hogy él egy ügyvéd, azt nem tudom, arra már nincs rálátás, mert 10 éve hagytam abba.
1: Jó, egyébként tök meg jó. Lehet,
4: hát akkor biztos, hogy nem lehet úgy élni belőle, mint egy ügyvéd, de hogy nyilván az igények is változnak, legalábbis bennem, és sokkal fontosabbá vált a pénzen túl az, hogy én jól érezzem magam, meg ne az legyen, hogy a gyerekeim elől kihullok x éven belül. Mm. És erre ez egy tökéletes történet. Én mindig azt mondom, hogy én kis nyugdíjas vagyok.
1: Beszéljünk akkor magáról, erről a gasztróvonalról. Tehát azt látszik, hogy nagyon-nagyon szereted. Az is látszik és hallatszik, hogy értesz is valamelyest hozzá, tehát hogy nem csupán ízlik, nem ízlik kategóriában vannak ezek a dolgok, tehát pontosan tudod, hogy libamájának milyen állagúnak kell lenni, nem tudom, egy ramennek hogy kell kinéznie. Szóval ezeket baromira tudod. Most itt visszatérve erre a japán influencer, amit ő művelt, ez belefér még a szórakoztató tartalomgyártás kategóriába, vagy ez már több, mint hitelrontás?
4: Hát ez nagyon nehéz megítélni, tehát nekem sokszor az sem fér bele, ami itt Magyarországon megy. Én teljesen más vonalat próbálok követni a saját tartalmaim készítése során. Nyilván ilyet nem csinálnék, és nagyon fontos mondat volt az én ebben a pályafutásomban. Egy néhány évvel ezelőtt találkoztam egy emberrel egy forgatáson, ő volt az étterem, ott beszélgetünk, de általában nekem ez mindig nagyon fontos, hogy én megismerjem, hogy kik állnak a helyek mögött, mi a sztoria. És valahogy szóba keveredett ez, hogy milyen jó lenne olyan helyeket is bemutatni, amik nem jók. mert hogy én igazából abban sokkal jobban tudnék lubickolni. Tehát én szeretek görény lenni, meg tudok is.
1: Aha. De és az hatásos mondat, ami, is, tehát az ugye hoz nézettséget, vagy igen, tehát a görénykedés.
4: Tehát ami megosztó, ami vad, ami belemegy valamibe, az mindig sokkal több nézettséget generál, mint egy ilyen akár belesimuló, vagy akár egy ilyen csak a pozitív részét kiemelő sztori. De a srác az annyit mondott, hogy képzeld el, hogyha most mondasz erről a helyről, vagy bármelyik helyről rosszat, és két év múlva jön egy ember, aki szívét, lelkét, pénzét beletenné, és csinálna belőle egy jót, és lehet, hogy a te videód lesz az akadálya annak, hogy ebből valami igazán jó jöjjön ki, akkor eldöntöttem, és ezt azóta is így csinálom, hogy én csak a jó helyeket akarom bemutatni, ami nekem jó. De én nem akarom rábeszélni, tehát hogy nálam az a furcsa ebben a történetben, hogy sokan ebből élnek, és én is ebből élek, de nem az éttermes részéből. Csinálok éttermes videókat is pénzért, de az viszonylag ritka, és nagyon-nagyon...
1: Ez mit jelent, hogy pénzért? Tehát nekem. Az étterem fizet neked?
4: Igen, de az mondjuk egy 2% a 100%.
1: De mi van, ha fizet neked és nem ízlik? Akkor mi van?
4: De nagyon egyszerű, most is volt. Tehát, hogy volt már ilyen ez egy működő történet, ez egy létező történet, és akkor nem adom ki. Tehát, hogy én mindig úgy próbálok elmenni egy helyre, hogy bele tudok-e szeretni valamibe. Nyilván akkor először vagyok ott, amikor a videó készül, tehát nem tudom előre megítélni, hogy mi lesz a vége. De hogyha találok egy pontot, amiben bele tudok szeretni, akkor azt kezdem el kihozni, és most pont nem az étterem keresett meg, de egy étterem kapcsán készült volna egy videó, ami egy tragédia volt a hely. És le is jött az elkészült anyagból, hogy maga az étterem az engem nem fogott meg, de volt egy része, ami igazán megfogott ebben a történetben, és hát mondták, hogy szeretnék, hogyha ezt így kivenném belőle, és pusztán az ételekről, meg az étteremről beszélek, és mondtam, hogy nem. Tehát, hogy én ehhez a nevet nem fogom adni, mert ez soha nem kerülne be az én csatornámra a sztori nélkül. Úgyhogy szépen elbúcsúztunk egymástól, és nem került, és valami is fog kikerülni a videót. Tehát van ilyen.
1: És akkor nem is fizettek, akkor gondolom, én csak szerettek volna.
4: Nem, persze.
1: Tehát, ja, világos.
4: Ha bárki is fizet érte, az csak a végén, tehát amikor már elkészült és kikerül. Uh-huh. De hogy alapvetően nálam az éttermes videók döntő része, az nem ilyen, mert nem ebből az alapállásból indultam el.
1: Aha. Te találkoztál-e már olyan kajával, ami tényleg kiköpni való? És az egésznek a durvaságát akarom itt valahogy értelmezni.
4: Ugye, ha valaki durva kajákkal találkozott, szerintem az országban az én vagyok. De hogy mivel én úgy állok hozzá, ahogy én ezt imádom, én mindent szeretek megkóstolni, ami különleges, ami eltér a megszokottal meg. Tehát, hogy nekem a gyerekkori indítatás az úgy nézett ki, hogy például halat, én szerintem 30 éves koromig ne lettem, mert Debrecenben nőttem föl, valahogy nagyon messze volt minden víz, és senki nem értett a családban ahhoz, hogy egy paradicsomos halon kívül hogy lehet bármit is az asztalra tenni, így aztán nem ettem, és ugyanígy voltam a pacsalra is. És volt is bennem egy ellenállás ezzel kapcsolatban, de aztán, ahogy telt múlt az idő, mind a kettővel valamilyen úton módon egy ilyen szigorú kényszerhelyzetben kapcsolatba kerültem, és kénytelen voltam megkóstolni, és rájöttem, hogy te, hát én mekkora egy ostoba, nem tudom mi vagyok, ezeket nem ettem, meg nem kóstoltam eddig, és akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor innentől kezdve mindent. És tényleg mindent. És én ettem bálnától kezdve, a borzon keresztül, a hódon keresztül, a sertés méhén át, mindent, mert hogy úgy vagyok fel, hogy akkor tudok véleményt mondani valamiről, és akkor tudom eldönteni, hogy nekem ez tetszik, vagy nem, hogyha megkóstoltam, addig nem.
3: És hogy
4: így aztán nálam nem merül fel, hogy kiköpnék bármit is.
3: És egyébként, hogyha már ugye gasztro ételekről, meg gasztro influencerekről beszélgetünk, akkor hogy tudod kitalálni azt a vonalat, ami még nincs? Mert hogy gyakorlatilag annyian vagytok, hogy mitől tudtál egy olyan dolgot kitalálni, amitől ennyire népszerűvé tudtál válni?
4: Ugye, amikor én ezt elkezdtem, akkor még nem volt ennyi ember. Én most kb. Egy éve mentem fel a TikTokra, és szembesültem az, hogy mindenki kóstol. Mm-hmm. Tehát, hogy én egy ilyen kis üvegbúra alatt éltem, és fogalmam sem volt, hogy ennyi ember foglalkozik ezzel a történettel, de hogy ettől függetlenül alakultak nekem a prioritások ebben a sztoriban, és az elején mindent le akartam forgatni, tehát Michelin csillagos ételemtől kezdve mindent, de aztán valahogy ez a világ, a fine dining világ, az nagyon-nagyon eltávolított magától. Tehát amit én ott megismertem, vagy legalábbis megismerni féltem ebben a történetben, úgy voltam, hogy ez engem nem érdekel. Viszont akkor mutassuk meg a másik végletet, az egyszerű kifőzdék, egyszerű éttermek, lángosozók, lacipecsenyézők világát, de ugyanazzal az attitűddel, mint ahogy egy nagyon komoly éttermet mutatnék be.
1: Honnan van a te szakértelmed? Nyilvánvalóan... Értem, de nekem sincs, és mégis azt gondolom, hogy valamelyes kifinomult az ízlésem. Tehát ma már tudom, hogy mit tudom én, szűzérmének milyennek kell lennie. Tudom, hogy egy tésztának milyennek kell lennie. Hogy ezt az ember, mit tudom én, tanulja, vagy egyszerűen a sok-sok kóstolástól fejlődik ki az ízlésed, és tehát ez nálad hogy működik? De valamilyen szinten mégiscsak értesz hozzá.
4: Hát az elén kénytelen voltam érteni, mert amikor Debrecenből és Szegedre kerültem egyetemre, akkor viszonylag szűk volt a keret. És döntenem kellett, hogy az a keret az mire fog fordítódni, az éjszakákra, a mulatozásra, vagy pedig a táplálkozásra, és úgy döntöttem, hogy táplálkozni sokkal egyszerűbb, és inkább a mulatozást fogom nyomni jobban. Ezért kénytelen voltam magamnak főzni abból, amit találtam, és tényleg volt olyan, hogy egy darab májkrém, egy kis köripol és spagetti, és ebből csinálj valamit. És nyilván ez nem a magas gasztronómia felé tol, de hogy legalábbis, mivel elkezdtem főzni magam. Figyelj, de ha megkóstolnátok, biztos vagyok benne, hogy üzenek.
1: Szóval biztos, hogy lehet valamit csinálni belőle, igen.
4: Persze, mindenből. Szóval igazából ragad rám, aztán most már, hogy nyilván eddig is jártam étteremben, tehát mielőtt én elkezdtem volna forgatni erről, de folyamatosan az ember új emberekkel, új helyekkel, új ízekkel ismerkedik, meg ez mindig tapad rá. És én igazából egy ilyen teljesen autodidakta valaminek mondom magam, azzal, hogy már a YouTube csatornát is így neveztem el, nyilván csak részben kötődhet ehhez, hogy nem főzök jobban, mint te. Tehát én nem akarom előadni azt, hogy én ehhez értek, vagy úgy értek, hogy jobban, mint bárki más, és én majd megtanítom az embereket. Én igazából semmi más nem szeretnék továbbadni, mint egy attitűdöt. Ami arról szól, hogy ne gondoljam azt egy te a konyhában ülve a harmadikon a rezsó mellett, hogy én tudom a világot. És majd én megmondom, hogy kell készíteni ezt az ételt, meg azt a dolgot, és hogy kell gondolkodni egyáltalán bármiről is, hanem én bemutatom azt, hogy annyira színes a világ, és örüljünk annak, hogy mondjuk ezt a pacalt 73 féleképpen meg lehet csinálni, vagy a halászléből is egy csomó verziónk van, és itt nem az a lényeg, hogy melyik a jobb, hanem az, hogy én gazdagabb leszek azzal, hogy megkóstoltam ezt a sok-sok verziót.
1: Te, ami a videóid,
4: attitűdöt akarok.
1: Amikor bármilyen étterem vagy kifőzőnek a kajáját teszteled, vagy bemutatod, akkor mindig egyeztetve van az étteremmel, azaz te bejelented, hogy itt forgatni fogsz, akkor is a nem fizetős a dolog, és akkor elmondod, hogy ez is ez történik. Akkor maga a vendéglátó, vagy a kaja készítő, nevezük szakácsnak, séfnek, bárminek. Ő mennyire egy nehéz ember? Úgy nagy általánosságban. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan minden szakács és séf meg van győződve arról, hogy jól főz. Mert tudjuk, hogy többnyire szarul főz. Hát ezt tudjuk.
4: Vagy ők maguk is tudják, hogy szarul főz.
1: Ja, hogy tudják. Na ez érdekel. Ez érdekel, hogy ugye ez egy olyan, mint hogy egy művész megbántod abban, hogyha nem olyan a festménye, vagy a nem tudom milyen, vagy a szobor, vagy a... Hogy mennyire kell tekintettel lenni itt a forgatás környékén, az előzetes beszélgetések során az ő lelkére?
4: Hát az a baj, hogy én ilyen nagyon antiszociális vagyok, tehát én nem is tudok, tehát én nem szeretek tekintettel lenni senkire, azért, mert nem ismerem ezeket a határokat, de alapvetően nem szoktam, de hogy én nem is ezt tapasztalom. Tehát, hogy nem az van, hogy oda megyek valóban, és ő meg van győződve arról, hogy ő aztán tényleg a legjobb itt a világon. Egyrészt a helyek nagy része, amiket én mostanában látogatok, azok alapvetően nem erről szólnak, tehát itt nem egy ilyen nagy verseny van a kifőzdék között. Hanem ők az embereket etetni akarják alapvetően tisztességes áron, elfogadható minőségben. Tehát, hogy ők maguk sem gondolják többnek magukat, mint amik egyébként. És én sem úgy megyek oda, hogy na akkor most nézzük meg ezt a zöldborsó főzeléket, hogy ez a tükörtojáson mit varázsoltatok. De nem ez a lényeg ennek az egésznek. De azt látom, és nagyon sokszor az fölmerül, hogy kicsit ilyen kéztördelve, vagy izgulva kérdezik, hogy ízlet, mit gondolok róla. És hogy mondjam el nyugodtan és őszintén azt, hogyha szerintem valamit egy kicsit másképp kellene. De hogy ez, én igazából a vendégek felerősített hangja vagyok, nem más. Tehát én azt gondolom, hogy...
1: Igen, csak pont te mondtad, hogy Laci pecsenyem a zöldborsó főzelék, hogy annyiféle módon, annyiféle helyen készítik el ezeket, tehát lehet, hogy pont te, aki bejártad az összeset, most idézőjelben összeset, tudsz neki mondani valamit, hogy miért szarad te zöldborsó főzeléket, és a másiké miért jobb, és egyébként nem drágábból hozza ki.
4: Megkérdezik, és én szoktam is erre mondani általában dolgokat. Tehát, hogy van egy ilyen rendes kommunikáció általában ezekkel a helyekkel, ami még akár hasznos is lehet, de hogy én általában úgy megyek helyekre, hogy nem az van, hogy felkelek reggel, és akkor rábökök a térképre, hogy na, most ide kell menni, mert hogy az ország az nagyon nagy, és én nem pesti vagyok, nem Pestre járok alapvetően, tehát próbálok mindent bejárni, és olyan kis falvakba jutok el, ahova egyébként föl nem merülne az, hogy én egyáltalán a közelébe is menjek, mert nincs arra dolgom, de hogy írnak helyiek, vagy a környéket ismerők, hogy te figyelj, Szabi, mi ide szoktunk járni, Andy, nézd meg, mert szerintem nagyon jó, és lehet, hogy valamikor lyukra futok benne.
1: Van-e kreativitás ezekben a falusi kifőzdékben, konyhákban, éttermekben? Van-e kreativitás, vagy csak minőségbéli különbség van, a kaja ugyanaz?
4: Van, de mondom, erősen hangsúlyozva, a maguk szerethető, naív módján lehet megtalálni benne a kreativitást, de hogy én pont ezt szeretem. Tehát én ezt keresem mindegyikbe, hogy bele tudjak szeretni, és nem az übersége miatt, hanem amiatt, mert hogy úristen, imádom, cuki. Meg nagyon sokszor a retro faktorral jönnek, meg a gyerekkoromat próbálják valamilyen módon behúzni, akár akaratlanul is, és sok embert megszólít ez, hogy úristen, gyerekkorom anyám pont így csinált, és lehet, hogy akkor utáltam, és például azok a menzák, ahová mondjuk én gyerekkoromban jártam, én gyűlöltem ezt a gríz, meg megymártás, meg marhasült, ha egyáltalán marhasült volt, nem tudom, a suliban, de most meg találok valahol egy ilyet, és azt mondom, hogy azt a mindenit imádom, próbáljuk meg, nézzük meg.
1: Te egyedül járod az országot, mert itt látom a kameramozgásokat, meg mindent, tehát ezt te mind megcsinálod, a vágóképeket, lerakod a kamerát, bezúmol, nem zoomol, most tényleg látok ilyen fártokat, hogy tehát ez mind tök egyedül te és a kamera?
4: Teljesen egyedül, tehát én olyan szinten vagyok antiszociális a munka során, hogy nem is olyan lehet ezt másképp megoldani, tehát én vagyok az operatőr, én vagyok a kamera másik oldalán, én vágom a videókat, én teszem alá a zenét, narrálom, minden teljesen egyedül, tehát kitölti a 7-24-et.
1: És éppen látok egy képsort, itt kínai kajákat látok nálad. Az eteletéri rámenmester mikor van olyan helyzetben, hogy nincs sor?
4: Nem tudom, és nekem az a nagyon nagy szerencsé volt, mert nagyon ritkán van olyan videó, amikor nem hívom fel őket előtte, hogy sziasztok, ez meg ez, és szeretnék elmenni forgatni. És ott pusztán csak annyi történt, hogy én már hallottam róla, hogy létezik ez a hely, de még csak a közelébe sem jártam, és véget ért az
1: képtelenséggel.
4: De hogy nekem nem, annyira nem volt képtelenség, hogy én indultam volna vonathoz, én mindig Kelenföldről szoktam menni, és volt indulás előtt, még volt annyi, de mondom, bemegyek, megkérdezem, hogy hát lehet forgatni. Bementem, senki nem beszélt semmilyen nyelven, oda mentem, mutogattam a telefonomat, hogy én ez vagyok, de szeretnék nagyon forgatni. Forgass el, barátom. És egy óra alatt vettem fel ezt az egészet, kóstolástól, főzésestől, mindenestől együtt, utána a következő vonattal meg elléptem, és imádtam, tehát hogy mostanában kezdek rájönni, nem biztos, hogy mindig meg kell beszélni ezeket, legalábbis nagyon-nagyon előre, hogy ne kell fölkészülni. Nem megyek, csinálok valamit, aztán lesz belőle, és ezek a spontán dolgok általában a legjobbak.
1: Óriási. Szabi, nagyon szépen köszönjük, nagyon szeretem a videóidat, csak így tovább, hajrá, és köszi, hogy elmondtad, hogy milyen ez a világ.
4: Én köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, szia, Máté, Szabi, gasztró, tartalomgyártó.
5: Tomi!
6: Piros?
5: Van kedved megint?
6: Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is
0: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
11: Rekord alacsony a Duna vízszintje, közeleg a parlagfűszezon, csillaghullás zárja a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, tegnap délután már csak 28 centi volt. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. Olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
8: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
11: Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz, és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Szerda délelőtt 10 óra után köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és belevágunk akkor a szerda délelőttbe, illetve a délután egy részébe, töltsék velem. Érkezik majd az Unisex, Adam Lambert és J-Lo, de most jöjjön a Roxette slágere.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy kicsit nehezen értelmezhető közlekedési infót is kaptam, úgyhogy megosztom a hallgatóinkkal. Így szól, sziasztok, most hívtam a rendőrséget, de ha valaki ott áll a sorban, keltse fel, mert én hiába nyomtam a kürtöt a szembe oldalon. Az M1-esen Pest felé a 46-os kilométernél kamionos feltett lábakkal tátott szájjal alszik. A sor kb. 10 kilométer hosszú, a mentő sem jut előre. Nehezen tudom elképzelni, hogy a kamionos úgy aludt el, hogy ő tartja föl egy az egybe ugye a forgalmat, mert azt tudjuk, hogy Biatorbágy és Tatabánya között állandó a torlódás, főleg a külső sávon, ahol a kamionok haladnak, úgyhogy személyautóval továbbra is az átterelt belső sávot javasolják mindenkinek, de ha valaki már közelebb van, akkor ossza meg velünk, hogy mi a helyzet arra felé. Mi pedig akkor folytatjuk cserébe az Unisex Szebb holnapjával, én már a Szebb mában is bízom, vagy a Szebb szerda délelőttben. Itt lesz a Dirty Dancing betétdala, de most jöjjön Desiree-vel a Life.

idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Nézzük, mi a helyzet az M1-esen, ahonnan egyébként többen írták, hogy nagyon hosszú a dugó. Fradi Sanyi például azt írta, hogy 10 kilométer hosszú a sor. Vigyázzon mindenki magára, de hogy ő egyébként abban látja az okát ennek a hosszú dugónak, hogy az egyik felüljárót csinálják, és emiatt megállították a forgalmat. Viszont Misa pedig ezt írta, hogy igaz lehet ez a hír, amit az imént olvastam be. 10 napja mentünk, és 2 napja jöttünk a reptérről, 4-5-ször is azt láttuk oda és vissza is, hogy 2-3 kilométeres torlódás után egy kamion úgy fogja a sort, hogy előtte semmi nincs. Köszönjük szépen, szóval akkor tényleg lehet, hogy valaki sorban állás közben ennyire elaludt. Kitartás, türelmet és sok-sok vizet kívánok a dugóban állóknak. Mi viszont folytatjuk már is tovább. A zenétől felforra vérem, és jöjjön a Genesis az Invisible Touch-sal.

Fülkefülők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szuper szerda délelőttet kívánok a retro hallgatóknak. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük majd együtt az időnket. A verőfényes napsütésben, ahogy elnézem, most már egyetlen egy fehér pamacs felhő sincsen az égen. Ez mondjuk este, amikor fel kell majd a teli hold azoknak, akik szeretnének szép képeket készíteni róla, nekik mindenképpen kedvez. Mi meg addig is kedvezünk a hallgatóinknak a szuper slágerekkel. Mindjárt jön a Horny, most viszont Madonnát halljuk a Material Girl-ben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az éteri szám, ami hip-hop világsztárt csinált Enyából. Ugye a Silhouette értjük belőle, és ténylegesen szól az utazásról is, de egyfajta belső utazásról és az alkotás szabadságáról is. És bizony benne van a lemez kiadójának, igazgatójának a neve is, aki első hallásra észre sem vette, hogy szerepel a szövegben, csak amikor ténylegesen elolvasta a szöveget. Mi viszont folytatjuk majd a következő órában egy igazi regislágerrel lazulásképpen In the Summertime.

0: Ilyen slágerekkel is készülök a Retro Rádió hallgatóinak 11 óra után.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsö velünk az emlékezetes pillanatokat.
1: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
10: Most különösen jó döntés Kiára váltani a Jeepy autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeepy autó szalonjaiban és a jeepyauto.hu/Kia oldalon.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
13: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. A táplálkozás is segíthet a hőségben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
14: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. A időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
13: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyen az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. A hírek végén már is mondom a részleteket az időjárásról. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatói. 11 óra után egy rengeteg sztárt felvonultató slágerrel is készültünk erre az órára. Ha a zene útjain jársz, mindjárt szól, de csak a Hit the Road Jack után Buster Poindexter pörget minket. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem!

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most sokakban biztos, hogy nagyon jó emlékeket ébresztettünk a Shy Guys Hello dalával. Nemrég itt járt a rádióban Julian, és ugye a Shy Guys tagjai és alapítója közül, és Bebe, mert hogy ők mindketten a Melody Maker zenekar tagjai is. A Melody Maker pedig most e hét szombaton készül egy elég szuper bulira Balaton akaratján. Egy különleges videóklip forgatással egybekötött showra lehet készülni. Na meg a 80-as, 90-es évek kedvelt slágereire, hazaiakra és külföldiekre egyaránt ennek a szupergrupnak az előadásában. Én is készülök ezekkel a slágerekkel, az első emeletével a film forog továbbal, szól majd Rick Astley-vel a Take Me To Your Heart, de most jöjjön a Bailando, Danups és Hori remixében.

legnagyobb slágerei retro rádió. Eddig is valószínűleg már nagyon sokan kerestek menedéket, úgymond a meleg elől a vízpartokon, bár ugye éjszakára még eléggé lehűl a levegő, és a vizek ténylegesen frissülést nyújtanak, de a következő napokban viszont tényleg egyre többen érkeznek majd a strandokra. A Balatoni Turizmus Szövetség pedig megalkotta a 15 pontból álló strand etikett javaslatot. Mik azok, amikre figyeljünk strandolás közben, hogy más is jól érezhesse magát a strandon a közelünkben? Ezt mi tovább gondolva azt kérdezzük hallgatóinktól, hogy úgy általában mik a nyaralás alapvető szabályai, legyen szó itt a szállásról, az utazásról, bármi, ami a hallgatóinknak eszébe jut, akár egy pozitív, amit láttak mondjuk jó példa külföldön, vagy pedig amit hiányolnak, fájóan, akár merre is utaznak a világban. Szóval meséljenek nekünk, mi az, amire jobban oda kellene figyelnünk, hogyha útra kelünk. Mi viszont folytatjuk akár az úton lévőknek, akár pedig az otthon pihenőknek, vagy a dolgozóknak, a TNT-vel is és az Ultravox slágerével is Dancing with Tears in My Eyes a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nyaralós, utazós etikett szabályaihoz keressük a hallgatóinkkal. Ki mit írna bele, mire figyeljünk utazás közben, akár hogyha strandolni megyünk, vagy ténylegesen mondjuk felszállunk egy vonatra. Itt van például az egyik pont, amit nemrég megfogalmaztak a balatoni strandetiketnél, a strand nem privát fesztivál, és ez bizony tényleg így van. Figyeljünk arra, hogy mondjuk tőlünk egy-két méterre nem biztos, hogy kíváncsiak már arra, hogy mi milyen zenéket szeretünk. És a másik kedvencem, amikor vonaton, buszon, bármilyen tömegközlekedési eszközön valaki kihangosított telefonnal beszélget iszonyat hangerővel. Én nem vagyok kíváncsi más beszélgetésére, ezt oldjuk meg valahogy máshogy. Jöhetnek a fülhallgatók és egyéb ilyen segédeszközök, amiken most például a Retro Rádióban szól majd hamarosan Kim Kánsz, a Betty Davis Eyes-zal, Cher is, a Strong Enough-val, és már is átadom a szót a Dire Straits-nek. A sláger, a Walk of Life most érkezik 3:42 után 2 perccel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pont a hétvégén hallgattunk egy összeállítást, amiben több Billy Joel szám is feltűnt, és meg is állapítottuk a fiammal, hogy Billy Joel jó, úgyhogy játszom is tőle az Uptown Girl-t. Ha elkél némi lendület ebben a szerda délutánban. És a Flashdance betétdala is szól majd, az Maniac. Ezekre készülhetnek tehát nem sokára a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os aromarha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Szín 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görög dinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Rendkívüli riadókészültség lépett életbe az aszály miatt. Lassan itt a parlagfű pollen szezon, kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
11: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a lisnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
10: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Átfordultunk már a szerda délutánban, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Délmúlt 3,5 perccel egészen délután 2-ig tölthetjük együtt az időnket a sztárjainkkal is, Pinkkel, Céline Dionnal, Ákossal,

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

slágeridők legnagyobb slágerei, retro rádió, bizony vár ránk a nyár, ilyenkor pedig akár a strandon, vagy a tömegközlekedési eszközön, a szálláson. Lehetnek olyan dolgok, amik zavarnak, ezért is próbáljuk meg a nyaralás etikettjét összeállítani. Éva például ezt írja. Kedves Piros, a legújabb divat, hogy a kutyákat felültetik a vonaton az ülésre. Teljesen érthetetlen számomra, és jöjjön egy közlekedési info Jocitól. Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél félpályás szűkítés miatt kb. 6 km a dugó, Joci a bordéler. Köszönjük szépen, jó utat! Mi pedig akkor folytatjuk a simítós Break It Up-ban a retro.

Idők legnagyobb slágerei retro rádióm, szóval nyaralós illemszabályok, ezeket keressük, kérjük hallgatóinktól, ki mit vetetne fel ide. Ildikó például ennyit írt, tiszteld más országok kultúráját. Igen, ebben abszolút igaza van. Erika pedig az SMS falunkra írt üzenetet. Kedves Piros, a szálláshely sem privát fesztivál, főleg nem hajnali kettőkor. Sajnos gyakran előfordul, hogy a szomszéd apartmanban az évbuliát tartják a nyaralás alatt, mi pedig nem győzzük a felébredő gyerekeket visszaaltatni. Hú, az azért nem hangzik jól, igen. Én például idén szilveszterkor féltem attól, hogy a szobaszomszédaink két fiatal srác milyen bulit csapnak majd, amikor hazaérnek a szilveszteri buliból, de végül is egészen csendesek voltak. Folytatjuk akkor nem sokára a csúcson túl. Majka Curtis, Nika slágere szól, de csak a Pet Shop Boys Always on My Mind-ja után.

0: utcák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióna, ez pont az a sláger, ami szólhat igencsak hangosan, akár úgy is, hogy zavarja vele mondjuk az apartman szomszédot. A nyaralós etikettet állítjuk össze hallgatóinkkal, de közben kaptunk közlekedési infót is. Satya írta, az M7-esen Martonvásár térségében a Balaton felé 5 km dugó van. Az M7-esen írták, hogy igen, Martonvásárnál fát vágnak, úgyhogy lezárták a külső sávot. A 20-as és a 30-as kilométerek között alakult ki szakaszos torlódás, úgyhogy emiatt érdemes Tárnoknál a 7-es főútra kitérni és így kikerülni ezt a dugót. Jó utat mindenkinek, folytatjuk már is Rod Stewarttal.

0: Hollywood legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Pointer Sisters után már is folytatjuk majd a Republikkal, az Engedj Közelebb slágerrel.
1: Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek.
0: És itt lesz a No Mercy-vel a Where Do You Go is.
1: Where do you go?
0: Egy óra után ezekre a slágerekre készüljenek a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
0: Tomi!
3: Piros?
0: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
4: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
13: A felelős ivóvíz felhasználásra figyelmeztetnek a vízművek. Életbe lépett a vagyon visszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Nyakunkon a hőhullám. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk az UV-védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél a hőkuta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvös helyre és hívjunk mentőt. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek, több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvízhasználatot, mint a medencetöltés vagy autómosás. A közületi fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására pedig ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kell helyen vízkorlátozást bevezetni. Életbe lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Kritikus lesz a következő egy hét hallgazdálkodás szempontjából a Velencei tónál, ezt a MOHOZ kirendeltség vezetője közölte. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, jelenleg a vízminőséggel nincs baj, de a szélcsendes hétvége gondot okozhat az oxigénszintben, ami lokális halpusztulást okozhat. A vízügy közölte, hogy egy cseppeső sem várható a következő napokban a Velencei tónál, jelenleg 33 cm-es a vízállás. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A tragédia a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontnál történt. A baleset körülményeit vizsgálja a hatóság. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Egy óra elmúlt már 4 perccel, köszöntöm a retro szerda délutáni hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, amiben érkezik majd Kesha, a No Mercy is egy-egy slágerrel. Falkót halljuk először, szól tőle a Rock Me Amadeus.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió.
1: Mondd azt, hogy soha se féljek, mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is egy zseniális párossal, akiket nem köt szerződés. Egész egyszerűen csak együtt dolgoztak, létrehoztak valami igazán jót, ami jobbá, szebbé teszi az emberek mindennapjait, és erről nem feledkeztek meg aztán a későbbiekben sem. Santanáról és Rob Thomasról van szó, akik rendre feltűnnek egymás koncertjein, hogy minimum ezt az egy közös dalt, a Smooth előadják, illetve azóta már született egy újabb közös felvételük, de mind a ketten járják a maguk útját. Rob Thomas a saját karrierjére fókuszált, de jövőre a Matchbox 20-é, vagyis a zenekaráé lesz majd az év, hiszen 30 éves évfordulójukat ünneplik, Santanát pedig szétkapkodják a rajongók, vannak koncertjei, amire percek alatt fogynak el a jegyek, és így kénytelenek újabb és újabb időpontokat bejelenteni, és akkor most jöjjön a Smooth a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még jöjjön a nyaralós etikett témánkhoz egy-két javaslat. Hallgatóinkat mi bosszantja leginkább, vagy mi az, amit felvetetnének úgymond ebbe az illemkódexba? Kata ezt írja. Szia Piros! A legjobban az bosszant, amikor a strandon lefoglalnak néhány napágyat, de csak reggel,

és késő délután látok rajta élő embert. A kettő között csak a törülközők árválkodnak a székeken. Filmekből ismerős ez a jelenet, ahogy akár a hoteleknél indul a roham, amikor megnyitják a strandot, és el lehet foglalni ezeket a nyugágyakat. Egyébként, amit leírsz, az tényleg nagyon bosszantó. Amit pedig még hozzátennék, hogy a szemetünket se hagyjuk ott, de ez egy alapkérdés. Én azt gondolom, hogy egy ország kulturáltságát mutatja az, hogy mennyire szemetes, vagy nem szemetes, és ebben szerintem nem állunk jól. Elég csak körbenézni egy moziban mondjuk az előadás végén, hogy ki mit hagyott maga után. Viszont akkor most folytassuk már fesztivál hangulattal. Emlékszem Sopronban. Ezzel a slágerrel folytatjuk a Well Hello és a Halott Pénz közösével. Előbb jöjjön Gloria Estefan és a Konga a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még valamikor a délelőtt folyamán egyik hallgatónk jelezte, hogy szundikáló kamionosok tartják fel a forgalmat az M1-esen Budapest felé, ugye a kamionosoknak tartott külső sávon. Továbbra is az a helyzet, hogy a külső sávon lassan lehet haladni, úgyhogy mindenkinek javasolják, aki személyautóval van, hogy érdemes a belső sávot használni. Az M7-esen a határ felé Martonvásárnál még mindig dolgoznak, itt több kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy javaslat, hogy tárnokra térjenek le a 7-es útra, és így kerüljék ki a dugót. Nálunk pedig még azért érkezik egy-két sláger délután 2-ig, mindjárt jön a Texas-szal a Summer Sun, de most halljuk Michael Jackson-t a Bad Band.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dénes Tamás kollégám ugye pihen, szabadságra engedtük, de nem maradunk délutáni műsorvezető nélkül. Ezúttal pedig Nyerges Izával tölthetik akkor így, nem a következő 4, hanem a következő 6 órát, hiszen Izussal kezdődik majd este 6-tól a kívánság műsor is. Addig viszont én nagyon jó szórakozást kívánok vele ezen a szerda délutánon, és köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
9: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
10: hírek a Retro Rádióban.
11: Jön a harmadfokú hőségriasztás, a szájvédelmi intézkedések léptek életbe, megkezdődik a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől egészen jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A meteorológiai előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meghaladja a 27-29 Celsius fokot, ezért az országos tisztifőorvos a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelt el. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon sok folyadékot, lehetőleg vizet, kerülje a tűző napot 11 és 15 óra között, és ne végezzen megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. A nagy szárazság miatt a szabadtéri tűzgyújtást is ajánlott mellőzni. Az ország területének mintegy 3/4-én a legmagasabb fokozatú a szájvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az Asszály Index a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadékhiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést okozza. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Sok-sok mosolyt, sok-sok vízet, így szól a legelső SMS, amit az SMS

mert hogy azt gondolom, hogy ezt a hatalmas hőséget, a kánikulát fagyi, vagy esetleg a jól behűtött dínye nélkül nem is nagyon lehet kibírni. Alaposan begyújtották az égi kemencét, és hát a helyzet egyre csak fokozódik. Ma még 33 fokot mérünk, de pénteken már akár 39 fok is lehet, úgyhogy vigyázzanak magukra ebben a hatalmas melegben, és ha van rá lehetőség, nyaljanak el egy-két gombóc fagylaltot. A Soleát ajánlom szeretettel, 2026-ban ez lett az év fagyia, ami egy bergamottos, citromos, fehér csokis, és kapaszkodjonok meg, olívaolajos krémfagylalt. Tudom, hogy ez így furán hangzik, hogy hogy kerül az édességbe az oliva, de higgyék el nekem, csodásan kiegészíti ezt a mediterrán ízvilágot, úgyhogy szeretettel ajánlom, csak úgy, mint a dobogósokat, az Incanto della Nocciolát, ami egy prémium mogyorófagyi, vagy a napcsókot, aminek még a neve is nagyon különleges, gyümölcsös és nyárias ízvilágú különlegesség, szuper jó fagyizás mindenkinek, és hát maradunk az édességeknél, az édesálmoknál, a slágerek között is. Ez a Lábús, én Nyerges Izabella vagyok, és Dénes Tomit helyettesítem.

Sőt, érdemes tudni, hogy július 30-ától, tehát a holnapi naptól augusztus 4-éig harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos rendeli el mindezt, és hát egyáltalán nem lehet csodálkozni rajta, hiszen 40 fokkal fog indítani az augusztus. Most különösen fontos lesz az, hogy mivel egy felhő sem lesz az égen, nagyon-nagyon vigyázzanak a bőrükre, könnyű megégni. Arról nem is beszélve, hogy ez most nem az az időszak lesz, amikor érdemes azonnal becsobbanni, beugrani a medencébe, vagy akár a természetes vizekbe. Nagyon fel fog forrósodni a testük, és ez a hőmérsékletkülönbség tényleg katasztrofális következményekkel járhat. Arról nem is beszélve, hogy ha természetes víz mellett strandolnak, akkor az ugye egészen más kihívásokat tartogat, mint egy úszoda. Gondoljanak csak bele, hogy milyen bizarr érzés, amikor mondjuk véletlenül hozzáér egy hínárhoz, egy vízinövényhez a lábunk, vagy jön egy kis hirtelen mélyülés, teljesen kizökkenthet bennünket, még akkor is, hogyha jól úszunk. Úgyhogy felhevült testtel ne csobbanjanak, nagyon-nagyon óvatosan úszkáljanak, és kenjék a bőrüket a megfelelő UV-védelemmel ellátott krémekkel. Na meg hát, sok víz, de ezt unásig ismételjük. Phil Collins énekel a Retro Rádióban, és ahogy mondtam, jön az AD Stúdió és a nyári eső is. Én ezekkel a slágerekkel kívánok önöknek nagyon szép szerda délutánt.

Pincérnőként dolgoztam Angliában, Londonban egy pár évig, hogy megtanuljam a nyelvet, meg kalandozzak egy kicsit, hát a fiatalság bolondság elve alapján minden belefér, akár még London is, és ott meg kellett tanulnom a különböző kávéknak a nevét, ahogy ugye rendeltek az emberek, először még azt sem tudtam, hogy mi ez az amerikánó. Hát ez ugye az a nagyon vizes, fekete kávé tej nélkül, Amerikában így szeretik inni, hosszú kávé, talán így is fordíthatnám, és hogyha most így ábrándozom a most következő sláger az Americanos kapcsán, hogy melyik lehet a világ legnagyobb kávéfogyasztó nemzete, akkor én egyértelműen az olaszokat mondanám. És képzeljék el, hogy nem lenne igazam, hogyha így tennék, bár ott nagyon nagy kultúrája van az eszpresszónak, de nem tartoznak a legnagyobb kávéfogyasztók közé. A finnek azok, ahol a legmagasabb az egyfőre jutó kávéfogyasztás, ők évi 10-12 kg kávét fogyasztanak el fejenként, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3-4 csésze kávét isznak meg naponta. Norvégia és Izland vannak még az ezüst, illetve bronzérmes pozícióban. Hát lehet, hogy azért, mert ott sokáig van sötét. Úgy értem, hogy az időjárásnak meg a hosszú teleknek köszönhetően, és ezért kell az extra energia, ki tudja. Minden esetre a slágerek között most Holly Johnson énekel, meghallgatjuk az Americanost, amiről mindig az Americano, a hosszú kávé jut eszembe. Amen!

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Annyit papoltam már önöknek az elmúlt egy órában arról, hogy a következő napokban egy felhő sem lesz az égen, hogy most már a slágerekben is érdemes ennek megjelennie, úgyhogy jön a Laid Back és a Sunshine Reggae.
1: Sunshine, Sunshine Reggae.
0: És mivel mostanában rengeteget lehetett arról hallani, hogy megrekednek a hajók, mert alacsony a Duna vízállása, éppen ezért jön a Neoton Family és a Santa Maria, hát ha meghozza a jó szerencsét a hajósoknak. A változatos retro kedvenceket este 6-ig hallgatjuk együtt, utána pedig önök kívánságműsoroznak majd.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
2: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
8: Harmadfokú hőségriasztás jön, startol a parlagfű szezon, aranyérmet szerzett a női karcsapat a hongkongi vívó VB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jön a hőségriasztás, éjféltől jövő keddig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A következő napokban több helyen 27-29 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ezért a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek. Fontos a rendszeres folyadékpótlás, a déli órákban érdemes árnyékban vagy hűvös helyen tartózkodni. A legnagyobb veszélyben az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek vannak. Gyermeket vagy házi állatot senki ne hagyja az autóban, és a kiszáradt növényzet miatt a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. A magyar női karcsapat ezzel 2022 és 2023 után ismét világbajnok lett. Battai Sugár és Szűcs Luca már háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. Ez a magyar küldöttség első aranyérme és összességében a harmadik dobogós helyezése a hongkongi világbajnokságon, miután korábban Battai Sugár és Dósa Dániel egyaránt bronzérmet szerzett. Napos, száraz idő várható, csupán később jelenhetnek meg fátyol felhők a Dunántúl fölött. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Holnap is marad a csapadékmentes idő többnyire mérsékelt légmozgással. Hajnalban 12 és 21 fokot mérhetünk, délután aztán ismét jön a rekkenő hőség. 32 és 37 fok között tetőzik a kánikula. A péntek nem hoz érdemi változást az időjárásban. Fokozódik a meleg, 38 és 39 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ha olyan gondolatkísérlettel játszanánk, hogy csak egyetlen egy koncertre mehetek el jövőre 2027-ben, kinek a bulija lenne az, amit választanék? Egyértelmű. A Depeche Mode életem nagy szerelme zenekarban. Jön a Strange Love.

Gerei Retro Rádió. Remélem, hogy nem tikkadt ki senki ebben a nagy hőségben. Ha igen, akkor tartsanak most egy kis dehidratációs szünetet, úgy, mint a foci meccseken. Igyanak, nem győzzük eleget hangsúlyozni. És közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek is. A Cardigans slágerét, a Laughfult hallgatjuk meg, ami egy nagyszerű filmnek a betétdala. A Romeo és Julia a világ leghíresebb szerelmi története, és azt gondolom, hogy összességében talán az egyik legtöbb nyelvre lefordított irodalmi alkotás. A darabot több mint 100 nyelvre lefordították, és összesen 60 darab filmes adaptáció létezik belőle, ha csak a nagyon szigorú filmes feldolgozásokat nézzük, a tágabb értelmezéseket nem. Ugye 36-ban George Cukor rendezése volt az egyik első híres Romeo és Julia történet, aztán 68-ban megcsinálta Franco Zeffirelli is, és az a film, amiről én most beszélek, aminek a zenéje fog szólni, az pedig a Baz Luhrmann által elkészített modern feldolgozás. 96-ban csinálták, Leonardo DiCaprio volt Romeo, és Claire Danes volt benne Julia. Én nagyon szeretem annak a filmnek a látványvilágát, hogyha van rá idejük, akkor a nyári szünet, a vakáció alatt nézzék meg, ha még nem látták, és élvezzék a különleges díszleteket, meg kosztümöket, és a film muzsikáját. Ez a Cardigans és a Laughfull, a Romeo és Julia.

66 évesen még mindig a világ egyik legtöbbet turnézó zenészének számít, aminek én személy szerint nagyon-nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy rendszeresen visszatér Magyarországra is, és újra élvezhetjük a fantasztikus muzsikáját élőben. 2026-ban tulajdonképpen a Mikulás vagy a Jézuska hozza a koncertjegyeket ajándékba,

0: Az Abaházi Presszó vendége ma este
1: Újvári Máté, sportriporter, aki nagyot ment ezen a nyáron, vagy nagyot megy. Ott volt az Amerikában, Kanadában és Mexikóban rendezett futballvilágbajnokságon, mind a három országból közvetített meccset, szám szerint 18-at, a hazai közvetítők közül a legtöbbet. Aztán ahogy hazajött, egyből ment a Hungaroringre, ma este pedig turnájának következő állomásán az Abaházi Presszóban beszélgetünk egy jót. Várunk mindenkit Újvári Mátéval 8-tól itt az Abaházi Presszóban. A Retro Rádióban.
0: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Hamarosan megérkezik az augusztus 1-e, a nyár legutolsó harmada, és azt gondolná az ember, hogy ilyenkor beslatyog egy boltba, és még bőven a gumimatracok között tud válogatni, meg a strandpapucsok és a különböző napernyők között. És nem! Ma azt kellett észrevennem, hogy bizony kikerültek az őszi dekorációk, és lehet azt mondani, hogy hát kérem, hol van az még, de valahogy a kereskedelem, a fogyasztói társadalom sokkal előbb jár, mint ahogy a mi kis lelkünk, vagy az agyunk, és bizony én ma már mindenféle őszi, faleveles, tökös, makkos, sündisznós, mókusos dekorációt láttam a boltban, sőt, volt olyan hely, ahová kikerültek a boszorkányok, a pókok, és a mindenféle Halloween dekorációk is, szóval ez egy kicsit nekem fura volt. Én azt mondom, hogy próbáljunk meg inkább a jelenben lenni még egy kicsit, és élvezni a nyarat, és ezt a fantasztikusan szép időt. Jön az Édes Harmónia a Beloved-tól, és előtte még Freddie Mercury is énekel.

között Timbaland és a One Republic közös az Apologize következik, méghozzá azért, mert bár én biztos vagyok benne, hogy az embereknek a 99%-a nem szánt szándékkal bántja meg a másikat, mégis előfordul, hogy összeakasztjuk a bajszunkat, és valahogy nagyon-nagyon kevesen képesek arra, hogy beismerjék, hogyha tévedtek, és bocsánatot kérjenek, pedig ez egy nagyon szép és jó szokás, és hasznos is, hiszen az emberi kapcsolatok sokszor ilyen igazán apró dolgokon mennek el, mint például az, hogy büszkék vagyunk, és nem kérünk bocsánatot. Szóval a most következő Apologize kapcsán önök is elgondolkodhatnak rajta, hogy van-e valaki, akivel békülnének.

0: Remélem a dalszöveggel ellentétben sosem késő bocsánatot kérni. A magyar sikerek között pedig jön a barátkozó sláger, a Jó barátok vagyunk az LGT-től, hiszen hamarosan vége a hivatali munkaidőnek. Akár még egy baráti találkozó, egy baráti fagylaltozás is beleférhet.
1: Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb.
0: Hát mi inkább ne a pofonokhoz, hanem a szuperior retro slágerekhez szokjunk hozzá a következő órában. Hamarosan itt az LGT és a Jó barátok vagyunk.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a retro konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teri retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
2: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Startol a parlagfű szezon. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Paraj térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők, csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A hivatali munkaidő után most már besűrűsödik a forgalom az utakon. Kérem, írják meg SMS-ben a 0620-22-22-122-re, ha érdekes, különös helyzeteket látnak. Addig is, amíg pötyögnek, Jimmy Somerville énekel, ez a Kommunál.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

slágerei Retro Rádió. A világ egyik legnépszerűbb country énekesnője, Shania Twain zenél nekünk a következő percekben. Meghallgatjuk a That Don't Impress Me Much című slágerét. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért is olyan népszerű a country zene Amerikában, Kanadában vagy Ausztráliában, és hát rájöttem, hogy mind a mellett, hogy történelmi gyökerekről is szó van, illetve arról, hogy ott óriási területen művelik a földet, és a vidéki kultúra nyilván könnyen tud azonosulni a country-nak a témáival, a természettel, a szorgos munkával, a szabadság életérzésével, de arra is rá kellett jönnöm, hogy a country az egy nagyon őszinte műfaj, nem játsza meg magát, a történetmesélés egyszerű, a country dalok gyakran hétköznapi emberek életéről szólnak. Szerelemről, veszteségről, kitartásról, és ez sok hallgató számára hitelesebben hat, mint a modern popzene, úgyhogy Shania Twain énekel egyet, örülök neki, hogy talpra állt a válása és a komoly betegsége után. Lyme kóros volt, és ez a hangszálaira is nagy hatással volt, de mára már minden rendben van, és vadonatúj albumot is készített, úgyhogy tényleg újra ő irányít. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, ez szól a retro.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utak hírei. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak. Ebből adódóan a 6-os kilométernél a külső sávot lezárták, szakaszos torlódás alakult ki. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé

Ertől, aki annak ellenére, hogy az egész életét a színpadon töltötte, a magánéletében, a szabad idejében nem szerette a Rivalda fényt. Amikor többször Magyarországon is koncertezett, akkor nagyon sokat cikkeztek róla, hogy mennyire közvetlen, mennyire kedves nő, és ennek szerintem köze van ahhoz is, hogy ő a magánéletében is ezt az igazi, egyszerű vidéki életet szerette. Több mint 50 évig ugyanaz a férfi volt a házastársa, és egy velszi farmon töltötték a mindennapjaikat, a lovaik, a kutyáik és egyéb állataik társaságában. Bonnie Tyler, ha volt egy kis szabad ideje, akkor lovagolt, főzött, az állataival törődött, és a családjának szentelte az életét. Mindig is azt mondta, hogy a Rivalda fény és a koncertek pörgése után ő elképzelhetetlennek tartaná, hogy ne ide, erre a békés kis velszi farmra utazzon haza. Hát ő most már mondhatjuk nyugodtan előre lovagolt, úgyhogy remélem, hogy egyszer valahol egy másik univerzumban találkozunk még vele. Bonnie Tyler énekel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerintem augusztusban is hatalmas lesz a forgalom a reptereken, hiszen sokan mennek még nyaralni, vakációzni, úgyhogy a következő órában Korda György is énekel.

0: Szigorúak az erkölcsök Sri Lankán, de szerintem bőven marad még ország, ahol Erike koncertezhet. Jön a Rhythm Divine hamarosan.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
11: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
12: Ugrunk egy bombát?
14: Szállás.hu. Úgyis tett.
15: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri!
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
16: Érkezik a harmadfokú hőségriasztás. Aszályvédelmi intézkedések vannak érvényben. A magyar női karcsapat világbajnok lett Hongkongban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy automosás. A fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú a szájvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az Aszály Index, a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadékhiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Világbajnok a magyar női karcsapat. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán váradott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Napos, száraz idő várható, csupán később jelenhetnek meg fátyol felhők a Dunántúl fölött. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Holnap is marad a csapadékmentes idő többnyire mérsékelt légmozgással. Hajnalban 12 és 21 fokot mérhetünk, délután aztán ismét jön a rekkenő hőség. 32 és 37 fok között tetőzik a kánikula. A péntek nem hoz érdemi változást az időjárásban. Fokozódik a meleg, 38 és 39 fok is lehet.
9: Metrórádió közlekedési hírek.
16: Az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 6-os kilométernél a külső sávot lezárták. Szakaszos torlódás alakult már ki. Hívja fel a figyelmet az Útinform. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Tatabánya térségében a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

A nagy melegben szerintem még a bőrüket is lehámoznák magukról, hogyha tehetnék, és hát Ani ennek kapcsán írt SMS-t, azt írja kedves Izabella, észrevettem egy jelenséget, ami engem nagyon zavar, faluban vagy akár városokban, üdülő területeken. Sokszor előfordul, hogy az ott nyaralók fürdőruhában császkálnak az utcán vagy a boltokban, olyan helyeken, ahol mások a mindennapjaikat élik. Ani, igen, értelek, ez egy megosztó dolog, van, aki teljesen fesztelenül dobálja le magáról a pólóját, és mászkál így a városban, vagy a boltban, és vannak szemérmesebb típusok is. Én mondjuk pont azért szeretem a strandruhát, mint olyat, mert egy mozdulat felkapni, nincs benne melegem, és mégsem a mesztelen lábamra csöpög a sajtos tejfeles lángosnak a feltétje a strandon. Szóval ezen lehet elmélkedni, hogy ki az, aki slendriánabbul mesztelenkedve mászkál a nagy melegben, vagy ki az, aki felveszi a strandruhát és a pólóját is. Minden esetre az biztos, hogy az előttünk álló időszakban valamit ki kell találni arra, hogy hogyan hűsölünk, mert a hőmérsékleti csúcs akár a 40 fokot is elérheti, hőségriasztás lesz érvényben holnaptól, harmadfokú ráadásul, úgyhogy vigyázzanak magukra a melegben. A nagyszerű nyárias hűsítős lágerek között a Status Quo következik, és itt van Scatman John is.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retrórádió. A sofőrök figyeljenek nagyon, nekik segítünk. Az M0-as autóút északi szektorában a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalán két személyautó ütközött össze. A 75-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 3 kilométeres a torlódás. A nézelődők miatt az ellenkező oldalon is lassul a forgalom a híd teljes hosszában. A torlódás pedig hatással van a 11-es főúton közlekedőkre is. A 2-es főúton Alsógöt térségében két személyi gépkocsi ütközött össze, a 23-as kilométernél a félútpályát lezárták. A 4-es főúton Monori erdő határában pedig egy motoros és egy személyautó ütközött. A helyszínelés ideje alatt váltakozó irányban halad a forgalom. Az 55-ös főúton három személyautó karambolozott Baja és Bátaszék között, a 107-es kilométernél szintén félpályán halad a forgalom. Vigyázzanak magukra, ebben a nagy melegben lassulhat a reakcióidő.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Rádió. Biztosan önök is észrevették az elmúlt években azt a mozis trendet, miszerint nagyon népszerűek a zenészek életéről készülő filmek. Például a Bohém Rapszódia, ami ugye Freddie Mercury, illetve a Queen történetét dolgozza fel, de említhetném a Rocketman-t, ez ugye Elton Johnról szól, és most a legújabb ilyen népszerű film a Michael, amiben Michael Jackson-t a saját unokaöccse alakítja. A barátaim szerint zseniálisan, úgyhogy én már csak azért is meg fogom nézni ezt a filmet, mert imádom a kiemelkedő alakításokat, és nagyra tartom a színművészetet, mint hivatást. Úgyhogy mozira fel, tessék menni a Michael című filmre. Addig is Michael Jackson énekel, én a Beat It-et játszom, és pillanatokon belül most már lehet kívánság műsorozni is. Nyugodtan hívják a 0620-22-22-122-es számot. Itt üzenhetnek azoknak, akik igazán fontosak a szívüknek.

0: Erei Retro Rádió. Gyakorlatilag pillanatokon belül indul az élő kívánságműsorunk, de már most annyira sok telefonhívás érkezik, hogy szerintem nem is várunk addig, hanem belevágunk most, jó? És aztán utána a hírek után természetesen folytatjuk. 2x60 percen át tudnak majd üzenni a szeretteiknek, és akkor lássuk, hogy ki az, aki most ennyire vadul hívott engem az elmúlt 10 percben. Halló, halló!
1: Halló! Szeretnék az unokatestvéremnek egy dalt, a Lorenzónak.
0: Igen, és téged hogy hívnak?
1: Leonardo. Szarszár Leonardo.
0: Kérlek, mondd el, hogy mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Legyen még sok boldog szülinapja. Nagyon szeretjük.
0: Mivel telik a vakáció, mesélj picit nekünk. Mik a programok?
1: Sátrazunk,
2: most is onnan telefonál.
0: Jaj, de jó, hát akkor kellemes kirándulást kívánok nektek, és akkor a születésnaposé lesz majd az első sláger a kívánságműsorban. A szellemírtókkal köszöntjük őt meg. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Szeretettel várom Önöket a kívánságműsorban.
3: Műsorajánló.
4: Az Abaházi Presszó vendége ma este...
5: Újvári Máté, sportriporter, aki nagyot ment ezen a nyáron, vagy nagyot megy. Ott volt az Amerikában, Kanadában és Mexikóban rendezett futballvilágbajnokságon, mind a három országból közvetített meccset, szám szerint 18-at, a hazai közvetítők közül a legtöbbet. Aztán ahogy hazajött, egyből ment a Hungaroringre, ma este pedig turnájának következő állomásán az Abaházi Presszóban beszélgetünk egy jót. Várunk mindenkit Újvári Mátéval 8-tól itt az Abaházi Presszóban. A Retro Rádióban.
4: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Ez itt az Aranykassó.
10: Halló, Aranyka?
9: Csak nem Feri, az önjelöltűzoltó hív minket.
10: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
11: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
12: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nyakunkon a harmadfokú hőség riasztás. a vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól kedd délfélig az országos tisztifőorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék. Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna Extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, tudósít az Útinform. A külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-esig lezárták a belső sávot.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: A Szellemírtók világhírű slágerével startol el a Kívánság műsor a következő 2 órában. Szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is. Üzenhetnek a szeretteiknek, lehet névnapot, szülinapot és még házassági évfordulót is köszönteni.

0: Rádió. Ebben a pillanatban elindult útjára a kívánság műsor, ahol önök üzennek a szeretteiknek. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él, és a legfontosabb információ mára, hogyha ma is ugyanolyan sokan lesznek, mint amilyen sokan tegnap voltak, és valaki nem ér el, az nehogy elszontyolódjon, egyszerűen csak annyi a feladata, hogy visszatelefonál a holnapi napon. Köszönöm szépen! Jó estét!
1: Jó napot kívánok! Anyukámnak szeretnék kérni egy zenét.
0: Szuper, mutatkozz be nekünk, kérlek.
1: Léna vagyok.
0: És honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Szuper, hányadik kerületben laktok?
1: 13. kerületben.
0: Oké, és mit szeretnél az anyukádnak üzenni? Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Hát, hogy nagyon szeretem, és hogy hát nagyon szeretem.
0: És mi az ő kereszt neve?
1: Éva.
0: Hogyan telik a vakáció? Mit tervezel még erre a jó pár hétre, ami hátra van belőle?
1: Hát megyünk majd strandolni, meg találkozom a barátaimmal.
0: Érezd magad szuper jól, örülök, hogy hívtál. A családodnak és neked Ákos énekel.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Jó, szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban. Tud üzenni. Halló, halló.
1: Halló, halló, itt Bolond traktoros, Újspidonnan.
0: Halló.
1: Szeretnék üzenni a kedves páromnak, Taktatadára, Zagyi Angelikának, hogy nagyon szeretem, és hiányoznak. És legutolsó sorban szeretnék még üzenni a kollégámnak, Erdélyi Krisztiánnak, hogy jó lenne, ha igyekezne minél hamarabb összejönni a két traktor a lazítózással, és már mennénk hazafele reggeltől.
0: Mit jelent ez a lazítózás pontosan? Mit kell csinálni a traktorokkal?
1: Hát, beleengedjük a lazítót a földbe, öt kést, és akkor húzzuk. Könnyítsük a talajszerkezetet.
0: Hát, tehát a talajt lazítják. Jó, azt hittem, hogy valami húzva. Alkatrészt a traktoron.
1: Hát igen, nem, a talajt lazítjuk.
0: Jó, látszik, hogy a mezőgazdaságban nem vagyok annyira otthon, mindig tanul valamit az ember. Nagyon jó munkát kívánok Önöknek, tovább adom a lehetőséget, mert ma is sokan vannak. Haló, haló!
2: Itt a Citrás Borni szeretne kérni a zenekarvezetőnek, Bólok Attilának, Almádiban büfézik. Egyedül van, és szeretnék neki egy zenét kérni, rátok bízom.
0: Néhány kedves gondolatot fogalmaz meg számára, légy szíves, üzenj neki valamit.
2: Jó egészség, nagy forgalom, ne legyenek olyan sügér emberek, mint múltkor.
0: Jó. És te is lemész, meglátogatod valamikor?
2: Rajta vagyok, igen. Próbálok neki segíteni.
0: Jól van, nagyon kellemes nyarat nektek, még akkor is, hogyha ebben a pillanatban ezek szerint nem vakációval, hanem munkával telik.
2: Hát, igen. De nem baj, ami késik, az nem múlik el.
0: Persze, hát biztos vagyok benne, hogy azért ti is megoldjátok, hogy legyetek majd egy kicsit Szabin is. Freddy gondoskodik az ajándékslágerről, ez a Pioneer.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorral hétköznaponként este 6 és 8 óra között találkoznak. Én abban tudok segíteni, hogyha felhívnak, akkor meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Üzenetet szeretnék küldeni a legjobb barátnőmnek. Holnap van a születésnapja, Csukodi Pálné vagyok.
0: Igen, és hogy hívják a barátnőt?
1: Belavid Irén.
0: Mit szeretne neki üzeni, mik a kedves jó kívánságai?
1: Hát, hogy szeretem. Bármilyen nagyon jó vidám dalt kérnék szépen.
0: Jó, és meg tudják ünnepelni? Személyesen találkoznak valamikor?
1: Igen, holnap után.
0: Nagyon jó, és mi lesz a program? Mit talált ki?
1: Hát, jó evés.
0: Egy kis cukrászda a beszélgetés?
1: Igen.
0: Helyes. Isten éltesse az ünnepeltet. Vidám slágert kért, úgyhogy akkor arra gondoltam, hogy hallgassuk meg közösen Shert és a Believe-et. Ez a kívánságműsor este 8-ig.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: víz közelében lenni, legalábbis képzeletben ebben a hatalmas melegben. A Kívánság műsorban a slágereket ajándékba adom, kiderítem, hogy ez itt most éppen kiém. Jó estét!
1: Szia! Szeretnék kérni egy számot.
0: Igen, kivel beszélek?
1: Gáborral beszéltek.
0: Igen. Igen, és kinek szeretnéd elküldeni?
1: Az összes betegszállítónak Magyarországon.
0: Jó.
1: És éppen dolgozik jelen pillanat, mert mi is a munkatársunkkal kőkeményen nyomjuk a munkát, úgyhogy...
0: Oké, akkor a kollégáidról van szó, és mit szeretnél nekik üzenni? Néhány kedves gondolatot nyugodtan fogalmazd meg.
1: Hát, kitartást kívánok nekik.
0: Mi pedig köszönjük szépen a munkátokat.
1: Szuper, köszönjük szépen.
0: Kik küldik pontosan akkor a slágert, így a végére még annyit árulj el?
1: Gábor és Gergő.
0: Oké, és melyik városban dolgoztok, még annyit mondjál?
1: Mi Szombathelyen dolgozunk.
0: Oké, és akkor a szombathelyieknek és a szombathelyi egészségügyi dolgozóknak, illetve a betegszállítóknak úgy országszerte szól a Carpe Diem és az Álomhajó.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol ha felhív, akkor üzenhet azoknak, akiket igazán szeret. Igazából mielőtt megcsörget, érdemes kitalálni, hogy ma kit szeretne meglepni, és mik a kedvességek, amit neki szán. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Kívánság műsorba szeretnék zenét kérni.
0: Igen, mutatkozz be nekünk, kérlek, és mondd el, hogy kit lepnél meg.
1: Vörös Ável vagyok a Szigligeti Sandról, a Végvári büféből. Két munkatársam az a Ruska Gavit, meg a Boncfeldi Ricsit szeretném meglepni.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik üzennél?
1: További jó munkát szeretnék nekik kívánni, jó sok idegsőt.
0: Jó, és figyelj csak, neked mikor lesz egy kicsi kis szabadidőd? Mész-e vakációzni, vagy egész nyáron dolgozol?
1: Egész nyáron dolgozom.
0: És akkor ősszel mik a tervek?
1: Ősszel tanulok tovább az egyetemen.
0: Na mesélj egy kicsit, hogy mit tanulsz, mi lesz a szakmád?
1: Gyógytornásznak készülök.
0: Jaj, de szép, nagyon ügyesen választottál. Oké, és hát figyelj, akkor egy pörgős szezont kívánok neked, hogy hamar teljen az idő, és sok sikert a tanulmányaidhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál, ciao. Az Abba és a The Winner Takes It All következik a Retro Rádióban, ezt hallgatjuk meg közösen, az én ajándékom nektek.

0: Gastro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro

0: Hírek után is folytatódik a kívánságműsor 8-ig él a 0620-22-22-122-es szám. Lehet csörögni, lehet SMS-ezni. Én szeretettel várom Önöket. Jó estét kívánok!
1: Halló, szeretnék egy számot kérni.
0: Igen, kivel beszélek és honnan telefonálsz nekünk?
1: Miklós vagyok, és Esztergomból.
0: Jó, kit szeretném meglepni? Mondd el kérlek, kik állnak hozzád közel?
1: A páromat, Katalin szeretnék meglepni. Azt, hogy nagyon szeretem. Hát ennyit, imádom és nagyon-nagyon szeretem.
0: Jó, és mit csináltok ma este? Mi a programotok közösen?
1: Hát végül is lecsót tettünk el, és most be van fejezve a főzés, el van téve, üvegbe van.
0: Ügyesek vagytok, és azt kell, hogy mondjam, hogy hősök is, mert hogy hatalmas a meleg, de hát hogyha most van a szezonja, akkor most van, tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Kitartást kívánok mindenkinek, aki a konyhában tevékenykedik, süt, főz, vagy esetleg eltesz finomságokat télire. Az ajándék slágerről a Depeche Mode gondoskodik, jön a Question of Time mindjárt. Szeretettel várom Önöket a kívánságműsor második órájában is, a 0620-22-22-122-es számon érnek el.
2: Műsorajánló.
0: Tomi!
3: Piros?
0: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsö velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
9: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
13: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: Startol a parlagfű szezon. Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Románországos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Több terelés lassítja továbbra is a közlekedést az M1-es autópályán. A szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, tudósít az Útinform. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Anita kereste fel a kívánságműsort, aki a főnök asszonyának szeretné megköszönni a glutén és laktózmentes túrótorta receptet. A Depeche Mode szól a Retro Rádióban, ez a kívánságműsor. 8-ig várom.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Úgyhogy szeretnék szólni, hogyha valaki nem ér el, akkor nehogy elszomorodjon. A holnapi csütörtöki és a holnap utáni pénteki napon is lesz még lehetősége arra, hogy meglepje a szeretteit. Egyszerűen csak kell egy pici kitartás, vissza kell csörögni. Van, aki több napon át próbálkozik, de azt nem gondolom, hogy sikertelenül. Jó estét!
1: Kezdjét csókolom, Bógy József vagyok.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Hát többek között magamat.
0: Igen, és még?
1: Akkor a családomnak, így mondom. Kedves családomnak.
0: Kik vannak benne ebben?
1: Testvéreim, sógorom, meg hát édesanyám.
0: Jó, és megfogalmaz néhány kedves gondolatot nekik?
1: Hát, nagyon szeretem őket.
0: Jó, mivel telik a nyár? Van ideje vakációzni, hát, vagy dolgozik?
1: Hát, dolgozom, igen. Dolgozom, de viszont azért jó. Jó.
0: Lesz egy pici pihenés valamikor? Meséljen egy kicsit.
1: Hát, igen, hétvégente, igen.
0: Jó, és mi a foglalkozása, hogy ennyire nyomja most is a szezon?
1: Géplakatos vagyok.
0: Szabadságra tud-e majd valamikor menni, esetleg ősszel, hát, ha nyáron nem is?
1: Majd augusztus végén lesz.
0: Jó,
1: majd
0: hát akkor az is lesz, az is lesz egy kicsit.
1: Igen, igen.
0: Örülök neki. Elutazik valahová, vagy csak otthon pihen?
1: Á, nem, majd családdal valamit csinálunk, mit tudom én, egy bográcsolás meg.
0: Jaj, de jó, de jó, nagyon jól hangzik. Akkor igen. Van kert ezek szerint.
1: Persze, így van kert.
0: Szuper. Szuper, szuper.
1: Hogy kérdezem már meg, hogy akkor erre mikor lehetne számítani, hogy letetszenének játszani ezt a zenét nekem?
0: Most szívem, most azonnal. Az ajándékslágerről Madonna gondoskodik, ez a Sorry a kívánság műsorban neked és a családodnak.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorba.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jó, szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban. Tud üzenni a szeretteinek, úgyhogy szerencsés, hogy bejutott. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Bán János Istvánné vagyok, és a drága férjemnek, Bán János Istvánnak szeretnénk egy számot kérni születésnapi alkalmából.
0: Igen, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Én azt üzenném neki, hogy nagyon szeretem, és tartson ki mellettem.
0: Jó, és a hétvégén fogtok ünnepelni valahogy? Ha igen, akkor mesélj nekünk egy picit, mik a tervek a szülinapjával kapcsolatban.
1: Hát nem tudom, hogy fogunk ünnepelni. Hát majd kitalálom. Hát szoktunk zenét hallgatni, meg kicsit mulatunk.
0: Akkor kis házi buli lesz?
1: Igen, kis házi buli lesz, igen.
0: Oké, és Isten éltesse még egyszer az ünnepeltet. Az ajándékslágerről az Inner Circle gondoskodik. Ez a Sweat a Kívánság műsorban. I've been...

0: Slágerei Retro Rádium. Azért jó a kívánság műsor házigazdájának lenni, mert tudok segíteni, hiszen összekötöm önöket a szeretteikkel, tudnak üzenni, a másik meg az, hogy jókat beszélgetünk. Halló, halló, jó estét! Kivel hozott össze a sors?
1: Szabó Kingával.
0: Hello Kinga, honnan telefonálsz nekünk?
1: Hát éppen jövünk haza Horvátországból.
0: Jaj, de jó, hogy sikerült a nyaralás?
1: Nagyon jó volt.
0: Mit csináltál kint Horvátországban? Mi volt a programod?
1: Hát szűröztünk, játszóteresztünk.
0: Csodás, és most kinek szeretnél slágert küldeni?
1: A szüleimnek.
0: Jó, mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid számukra?
1: Azt, hogy nagyon köszönjük szépen, hogy elvittek Horvátországba.
0: Hogy hívják az anyukádat és az apukádat? Mi az ő keresztnevük?
1: Szabó Krisztina és Szabó Krisztián Gábor.
0: Oké, megbeszéltük, ők kapják a következő slágert. Nagyon cuki kis mesés hangod van, úgyhogy mesés lesz az ajándéksláger is. Ez a Végtelen történet, betétdala, Limál énekel.

0: Szikora Róbert énekel a Kívánság műsorban, és ahogy itt minden sláger, ez is ajándék, kiderítem, hogy kié. Jó estét!
1: Hello, szia! További szép napot, nagyon szépen kérlek, Szigeti Zoli vagyok Barcsról. Figyelj ide, a legjobb haveromnak most lesz a születésnapja, nekem meg ma van a születésnapom. Szeretnék kérni tőletek egy számot, ha lehet.
0: Mit szeretnél üzenni a haverodnak, és mi az ő keresztneve?
1: Elmondom neked, Raimond a keresztneve, és Horvátországban, viszont Horvátországban is szeretném küldeni a testvéremnek, Szilviának, Filokovics Szilviának.
0: Én pedig neked kívánok sok boldog szülinapot, hogyan tervezed megünnepelni ezen a héten? Lesz-e hétvégén valami kis buli összejövetel?
1: Csak is hétvégén, mert ugye egész héten melózunk, meg dolgozunk, meg minden, úgyhogy csak is hétvégén.
0: Csapjatok egy közös főzést, ha van rá mód, valami kis grillezést, bográcsozást.
1: Bográcsozás lesz elméletileg, igen. Egy jó kis halászlét összecsapunk, hallod?
0: Helyes, nagyon jó bulit nektek, és Isten éltessen még egyszer boldog szülinapot. Jön az ajándéksláger, amiről ezúttal az Ergo gondoskodik, ez a Szeretlek is, meg nem is.

0: Rádió, ez a kívánság műsor, ahol a 06-22-22-122-es számon este 8-ig érnek el. És ha mégsem, mert nagy a tömeg és foglaltat jel ez a vonal, akkor legyenek kedvesek csütörtökön csörögni. Jó estét!
1: Jó estét, kívánok, egyéb csókolom!
0: Üdvözlöm, jöhet a bemutatkozás! Attila, kit szeretne meglepni?
1: Hát mondjuk fejezem, hogy a kollégáimat.
0: Igen, és mit szeretne üzenni a kollégáinak? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Szeretem a kollégáimat, családomat, mindenkit szeretem. Egy ilyen jó kis neumtalan. Üzenem mindenkinek, hogy szeretem az embereket, a családomat, minden embert szeretem.
0: De jó önnek! Én azért nem mindegyiket szeretem. És mivel telik a nyár? Munkával vagy vakációzik éppen?
1: Hát munkával telik. Mondjuk jövő hónapban, ha sikerül elrép a felvidékre.
0: Megy kirándulni?
1: Igen.
0: És mi a foglalkozás, amit dolgozik?
1: Raktár és egészmunkás vagyok, hát egy egyszerű ember vagyok én.
0: És van légkondiót?
1: Hát a tárgoncában van, elég modern.
0: Jaj, de jó, nagyon jó, hát akkor nem fog megsülni, megfőni. Ebben a hatalmas melegben, ami érkezik. Kitartást kívánok a munkában. Az ajándék sláger a Queen-től érkezik. Ez az I Want to Break Free a Retro Rádióban.

0: Perceken belül átadom a terepet a Baházi Csabának és az Abaházi Presszónak, előtte viszont még azért talán néhány embert bele tudok zsúfolni a ma esti kívánságműsorba. Mindig nagyon sokan vannak, és én ennek őszintén örülök. Jó estét!
1: Halló, szia! Ági vagyok Boldogról.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni a kívánságműsorban?
1: Először saját magamat, mert holnap töltöm az 55 éveket.
0: Gratulálok, és vannak-e szeretteid, akiknek üzennél?
1: Igen, a lányomék utaznak Visegrádra egy pár napra nyaralni, meg a férjem.
0: Jó, és mit szeretnél üzenni a szeretteidnek? Mik a kedves gondolataid? Kérlek, foglald össze.
1: Mindenkit szeretek. Mindenkit. Nagyon szeretek.
0: És a születésnapoddal kapcsolatban mik a tervek?
1: Hát egyedül leszek sajnos itthon, mert a párom megy 24-48-a szolgálatba, de én már ma ünneplek.
0: Helyes, lepd majd meg magad egy szelet sütivel is, Elton John pedig neked énekel az I'm Still Standing, az én ajándékom.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Én utána most már átadom tényleg a terepet Abaházi Csabának, az Abaházi Presszó házigazdájának. Holnap viszont ugyanígy találkozunk, mint ma. Kettőkor jövök, Dénes Tomit helyettesítem, és aztán természetesen nem marad el a Kívánság műsor sem. Úgyhogy ha ma nem értek el, akkor holnap biztos, hogy sikerülni fog. Jó estét kívánok!
1: Szia Izabella, Árva és Andrea, szeretnék küldeni egy számot Kecskés Tímeának.
0: Igen, milyen üzenettel foglald össze, kérlek?
1: Boldogságot és jó egészséget kívánok neki.
0: Jó, és kicsoda neked Tíme, amit lehet tudni a kapcsolatotokról?
1: Régi ismerősöm.
0: Oké, és mikor tudtok személyesen találkozni legközelebb? Milyen időközönként?
1: Hát, azt nem tudom. Nem itt a kipárpalotán.
0: Á, értem. És akkor hogyan tartjátok a kapcsolatot? Telefonon? Vagy valami ilyesmi? Hát,
1: majd úgy fogjuk, igen.
0: Keresd fel, biztos örülni fog neki, hogyha ilyen jóban voltatok. Ha újra látom, ez a most következő slágernek is a címe. Reméljük, hogy ti is mielőbb újra látjátok egymást. Jön a Groove House az Abaházi Presszó nyitányaként. Ha újra

0: Elképesztően sokan voltak itt ma velem a Kívánság műsorban, de nem baj, én ennek nagyon örülök, remélem, hogy holnap is ennyien leszünk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is
4: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsö velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit eszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyó vízszintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiunkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
9: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság érzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
8: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társamnak a hangját sokat hallhatják a tévében, már ha sokat néznek sportközvetítéseket. Ugyanis Újvári Máté sportriporterrel beszélgetek. Töltöm az italt, indítom a zenét, és

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Újvári Máté sportriporter. Hello!
2: Szia, hello! Szia. Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ezt gyorsan elárulom a hallgatóknak, amikor mi beszélgetünk, ez egy hétfői nap. Rá, és ez azért fontos, mert hogy tegnap ért véget a Hungaroring, amint te ott voltál, szerintem mind a három nap, vagy ilyenkor négy nap.
2: Sőt, mind a négy nap, mert csütörtök a média nap, úgyhogy csütörtök reggeltől vasárnap késő délutánig egészen pontosan.
1: És ráadásul az a csütörtök volt, ami közvetlenül az a vasárnap után jött sorban, amikor te még a VB-n voltál kín, ha jól tudom.
2: Igen, egészen pontosan hétfőn délután landoltam magyar idő szerint, és akkor egy nagyjából 72 órát követően már kitelepültem a Hungaroringre, a családom legnagyobb örömére, de ezt előzetesen tudtuk egyébként, hozzáteszem, tehát január óta így készültünk, hogy életem és életünk egyik legkeményebb nyara lesz, amit aztán majd a hazaérkezésem után megfejelünk még egy magyar nagydíjjal.
1: De hát, ha valaki sportriporter lesz, akkor pont az ilyen nyarakat várja, hogy történjenek olyan dolgok, amelyek a világ sporteseményei szempontjából nagyon jelentősek.
2: Abszolút, ezt csak megerősíteni tudom. Ugye én futballoztam korábban, tehát hozzám nyilván a foci igencsak közel áll, viszont nagyon köszönöm, hogy így mutattál be, hogy sportriporter, mert hogy én alapvetően annak tartom magam, attól függetlenül, hogy mondjuk van egy-két olyan sport, amik nyilván közelebb állnak a szívemhez, és talán a tudásom is nagyobb, mint hogyha mondjuk, nem tudom, vívást kellene közvetítenem itt hirtelenjében. Viszont a sportriporterségnek ugye megvan az a szép feladata is, hogy négy évente például olimpia van. Igen. Nekem megadatott három nyári olimpia helyszínről is. Szóval ezek így mind kiteszik az én személyiségemet, inkább csak ezt akartam így elmondani.
1: Hogy lesz valakiből sportriporter? Mert én most elmesélek egy történetet, és aztán majd persze meghallgatjuk a te válaszodat. Én arra emlékszem, hogy amikor mi gyerekek voltunk, nagyon sok unokatestvérem van, anyai ágon, hál' Istennek elég nagy a család, és a Scherrer gyerekekkel állandóan néztünk valami sporteseményt, és mindig jegyeztük a különböző, most nincs konkrét, de arra emlékszem, hogy például a téli olimpiáknak ki mekkorát ugrott a sáncról, érted, hogy hány métert. És akkor láttad, de nem tudom kicsodát, ez a 100 mi? Nem, pontosan 101,2 méter. Szóval, hogy azt gondolom, és aztán persze az egyik unokatesomból egy ilyen atlétikai vezető lett, a Scherrer Tamásból, de hogy belőle akár sportriporter is válhatott volna, mert hogy annyira benne volt. Ilyen gyereknek képzelem el általában a sportriportereket.
2: Abszolút, ugye, ahogy említettem, hozzám a foci áll a legközelebb, és az annak köszönhető, hogy másodikos koromban az akkori testnevelő tanárom mondta azt, hogy szerinte az átlagosnál kicsit nagyobb a tehetségem, nézzük már meg ezt egy futballcsapatnál. Úgyhogy elmentem focizni, és másodikos koromtól kezdődően egészen 18 és fél éves koromig játszottam. Mondhatnám azt, hogy a bizonyos szintnél följebb egyébként, mert hogy U14-től U16-7-ig korosztályos válogatott is voltam.
1: Jó, hol fociztál egyébként?
2: Leginkább a Ferencvárosban. Aha. Illetve volt egy 2-3 éves kitérőm egy Goldball 94 FC nevű csapatban, ami egy utánpótlás nevelő csapat, és ott egyébként Szalai László volt az én edzőm, aki aztán, nem tudom mennyire emlékszel rá, vagy a kedves hallgatók, ugye volt egy olyan időszak, amikor Lothár Matthäus volt a válogatott szövetségi kapitánya, és Szalai László mellette volt egyébként asszisztens, illetőleg pályaedző, nem tudom, mi volt a pontos titulus, de annó egyébként más olyan keresztül volt a magyar edzőképzés feje is, úgyhogy egy kifejezetten jó szakemberről beszélünk. Én azt szoktam mondani, hogy a futballtudásom 80%-át neki köszönhetem. De közben egyébként ezek a dolgok, amiket említettél, nekem is megvoltak, nyilván elsősorban futball közvetítések kapcsán, amikor volt az olimpia, vagy éppen labdarúgó világbajnokság, Európa bajnokság, tényleg faltam a könyveket, az újságokat, az információkat, mindent fel tudtam idézni egész hosszú éveken keresztül, és aztán nem akarom hosszúra nyújtani.
1: De itt lehet.
2: De itt sőt, lehet.
1: Sőt.
2: Akkor csak most picit rövidebbre húzom mégis, de hogy igazából azt kell mondanom, hogy 16-7 éves koromban én azt realizáltam magamban, hogy sem Lionel Messi, sem Cristiano Ronaldo-nak a, hogy is fogalmazok, csúcsait nem fogom megdönteni. Tehát igen, lehet, hogy a...
1: Az senki.
2: Tehát. Nyilván igen, tehát két karizmatikus, igen, kiemelkedő személyiségről van szó, de hogy lehet, hogy a korosztályomhoz képest jó vagyok, viszont pont amikor nagyon sok magyar játékos, és szerintem még ez mai napig ugyanígy van, amikor az ifiből te kiöregedsz, és váltanod kellene, hogy a felnőttek között is megáld a helyedet, na akkor van egy törés a karrierben. Ráadásul én pont akkor a Ferencvárosnak az U19-es játékosaként kiöregedtem az ifiből, igen, amikor a következő esztendőben a Fradit kizárták az élvonalból, visszacsúszott az MB2-be, Ebből kifolyólag mindenkit is leigazoltak, hogy egyből visszajussanak. Ez végül nem jött össze csak 3 esztendő elteltével.
1: Most így próbálom belőni, hogy akkor te hány éves lehetsz, mert hogy képzeld, hogy erre vonatkozó információt nem találtam.
2: Nem már, komolyan.
1: Igen, tehát hogy gondoltam, hogy megnézem, hogy, mert tudtam, hogy focisztál, náluk is a családban gyerekek focisztak, hogy mennyi a korkülönbség, és nem találtam arra vonatkozó információt, hogy te mikor születtél.
2: Igen, nem tudsz megsérteni, itt ülök veled szembe, úgyhogy nyugodtan mondhatsz bármit. De egyébként én a sárkány évében 1988-ban születtem, most nemrég június 1-én múltam 38 esztendős, úgyhogy...
1: Tehát akkor az azt jelenti, hogy te 2006-ban nagyjából akkor hagytad abba a focit.
2: Hát 2007. 2007-ben még játszottam, mert utána volt egy nem túlságosan jól sikerült igazolásom a Reac csapatához, ahonnan hát lehet, hogy sokak emlékeznek rá, egy bizonyos hónapokat követően a félbrigádot elvitték, mert hogy belekeveredtek bizonyos dolgokba, és én csodálkoztam, hogy miért nem játszom. Utólag hálát adok az égnek, hogy végül nem játszottam, és nem kerültem semmi rosszba bele.
1: Ja, hogy akkor volt ez a mindenféle bundabotrány Magyarországon, amiben így akár bele is keveredhettél volna, ha éppen pályán vagy.
2: Abszolút, de végül csak idézőesen csak az NB3-ban van komoly 2 lőtt gólom. Ez, amit így fel tudok mutatni a felnőtt mezőnyben, és egyébként ebben az időszakban itt párhuzamosan egyszerre több dolog zajlott, mert hogy én már éreztem, hogy ez valahogy nem lesz jó. Akkoriban elkezdték egyébként a magyar fiatalokat behálózni már a menedzserek, és nincs menedzsered? Hát akkor te de gyengúsz vagy, tudod, te miért nincs menedzsered? Illetve, mivel nekem többek között édesanyám pedagógus is volt, meg iskolaigazgató, nálunk nyilván tanulásra is nagy hangsúlyt fektettek. Akkor én bekerültem a főiskolára, teljesen tudatosan kommunikációs médiatudomány szakra, illetőleg még szintén rövid időn belül 2-3 hónapon belül elszakadt a bokaszalagom is részlegesen. Tehát igazából minden afelé tendált, hogy ez a futball, ez nekem ennyi volt, keressünk mást.
1: Mintha a kisebbi fiamról beszélnél egyébként, igen. De majd innen folytatjuk a beszélgetést, Újvári Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Újvári Mátéval beszélgetek, és tök érdekes, ahogy utána olvastam, már akkor éreztem, hogy van valami hasonlóság az én gyermekeim életútja és a te életutad között. Az én kisebb gyermekem most 18 és fél éves, és pont tegnap beszéltük meg, hogy ő abba hagyja a fotbalt. De nem azért, amiért. De egyébként nála is volt, csak nála tért szalag szakadás volt, ráadásul kétszer egymás után, úgyhogy...
2: Sajnálom.
1: Soha nem tudott visszatérni olyan szinten. Beszélhetnénk a magyar labdarúgó utánpótlás viszontagságairól, de szerintem akár bármelyik sportágban. Ami az érdekes, hogy te ezt átélted, benne voltál, és mégsem ment el a kedved a sporttól, tehát hogy nem valami teljesen más irányt vett az életed, hanem maradtál a sport közelében.
2: Igen, mert hogy, ahogy említettem itt a beszélgetés elején, nekem kiskoromban már nagyon tetszettek a labdarúgó világbajnokság EB, de olimpiáknak a közvetítései is. És én, amikor fociztam, nekem Ryan Giggs volt az egyik példaképpen, mert ballábas vagyok, és a balszélső középpályás poszton játszottam nagyon sokat. És ebből kifejezőleg, amikor 1999-ben a Manchester United 0-1-ről fordított a Bayern München ellen az utolsó percekben, Beckham kétszöglet, Sheringham egyenlít, Solskjaer egyenlít a padról beszállva, idősebb Knézien közvetítette, azt az utolsó 10 percet én bármikor fel tudom
1: neked
2: mondani. Fejből? Tehát, hogy mutatják, emlékszem, Lothar Matthäust, a kupa már a németek kezében, Matthäust sosem fog BL-t nyerni, az annyira bennem maradt, hogy azt nem is tudom így elmondani, még most is picit így beleborzongok, mert feljönnek az emlékek. Szóval egy idő után nekem teljesen egyértelművé vált, hogy ha már játékosként nem tudok kikerülni sem egy Európa-bajnokságra, sem egy világbajnokságra, mert nem vagyok elég jó, megsérültem, abba kellett hagynom, vagy abba akartam hagyni, akkor viszont szeretnék ezzel foglalkozni a média irányából. Bennem akkor az még nem volt meg, hogy én feltétlenül mondjuk kommentátor lehetek-e, jó leszek-e egyáltalán, csak azt tudtam, hogy írni szeretnék róla, beszélni szeretnék róla, benne akarok maradni a közegben, és aztán nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni.
1: Most megint egy olyat fogok mondani, amivel valószínűleg nagyon sokan vitatkoznak, de mostanában már nem megyek annyit a sportpályák közelébe, ezért kimerem jelenteni, hogy azért a focistákról az általános vélemény az, hogy nem mindig a legokosabbak, nem a legéresebb kések a fiókban. Én azt gondolom, hogy ahhoz valaki sportriporter legyen, vagy nagyon sokat kell tanulni, vagy azért valami gógyi kell hozzá. Ezek szerint akkor te mindig nagy dumás voltál? Tehát akár már akkor is, amikor focisztál, te voltál az öltözőnek a hangadója?
2: Nem. Egyébként nem. Abszolút nem. Nem mondom azt, hogy ez a szerény, visszahúzódó játékos voltam, de nem is voltam ez a általad lefestett ilyen sztereotíp futballista. Én egy nagyon jó gimnáziumba jártam, ezt is szüleimnek köszönhetem, hogy ezt így pusolták, bocsánat az idegen kifejezésért. Hatosztályos gimnáziumba, az Astoria mellé, az Eltet Refort Ágoston gimibe. Fantasztikus osztályfőnökeim voltak, mai napig az ottani osztálytársaim közül mondhatom azt, hogy a legjobb barátaim kikerültek. Egy nagyon összetartó osztályról van szó. És mondom, nekem főleg abban az élethelyzetben teljesen természetes volt, hogy tovább fogok tanulni. Sőt, emlékszem arra, hogy magyar irodalom tanárom, Bodó Mártonnak jó ismerőse volt, Csillag Péter, egy fantasztikus sportújságíró, akinek több elsősorban futballal foglalkozó könyve is van, és Magyar Faktor idénként behívta őt az utolsó és az utolsó előtti években, és akkor adtak olyan jellegű feladatot, hogy írjatok egy tudósítást, vagy valami hasonló. Én is nyilván írtam, ez egy szorgalmi feladat volt, de megoldottam, és azt kaptam vissza, hogy mintha neked lenne valami közöd a sporthoz. Hát mondom, köszönöm szépen, én is így érzem. Szóval ilyen jellegű pici apró megerősítések már a gimnáziumban is jöttek az én irányomba, illetve amit említettél, hogy nem voltam feltétlenül egy nagyon nagy dumás, mert azért az öltöző, meg egy, tudod, egy 20-30 főből álló társaságnál nem mindig neked kell a legnagyobb szószólónak lenned. Viszont például apukám megírt verseket, imádott szerepelni, talán még a színműre is felvételezett, de nem jött össze neki sajnos. Viszont ez a része meg volt nekem is. Tehát amikor verset kellett tanulni, vagy éppen írni gimnáziumban, én voltam az első, aki jelentkezett. Tehát egy bizonyos fokú szereplési vágy, ami én remélem, és ezt próbálom úgymond kordában is tartani, hogy egészséges a részemről. Ez már nagyon korán megjelent bennem, és ez a kettő szerintem találkozott ezzel a sportriporterséggel.
1: De ahhoz, hogy az ember sportriporterré váljon a sport szeretete, meg némi szakmai hozzáértés által, hova kell, te tudtad, hogy hova kell menni, hol kell bekopogtatni ahhoz, hogy aztán mondjuk te egy olyan sportriporter legyél, akinek munkája is van, mert valószínűleg nagyon sokan jártak hasonló cipőben, mint te, hogy tetszett az, ahogy a Knézi, vagy a bárki más csinálja, milyen jó lenne ezzel foglalkozni, de hát merre induljunk el?
2: Nemzeti Sportban láttam a hirdetést, miszerint sportriporter szeretnél lenni? Konkrétan így szólt. A Kunlóssy Oktatási Stúdiónak volt egy ilyen hirdetése, és Faragó Ricsi és Hajdubi István álltak ott, akiket ugye én, mint egykori futballista, idézőjelesen, a különböző számítógépes játékokból is ismertem, mint a FIFA-nak ugye a hangjai.
1: Igen.
2: Tehát azok a klasszikus kígyótéről is betalált Hajdú Pistinek az elszólása, ezek is szintén a mai napig megvannak. És akkor a főiskolát, ugye ez egy 3 éves alapképzés volt a külkeren, utána folytattam mesterszakon az ELTE-n is ugyanígy ezt a idézőjeles komédiát, de azzal párhuzamosan jártam a Kosba 1 éven keresztül, ez egy 2,5 éves képzés volt, és akkor nekem többek között a műhely tanárom és vezetőm volt az a Suba Kata, aki az akkor még nem volt M4 Sport, csak Magyar Televíziós Sport osztálya, és annak ő volt a vezető szerkesztője. És akkor úgy búcsúztunk egymástól, hogy én javasolni foglak téged a televíziónál, hogy vegyünk föl téged gyakornoknak. És első körben egyébként meg a Digisporthoz kerültem 3 hónapra, a Berkesi Judittal egyetemben. Azt hiszem, hogy akik a magyar sportmédiát ismerik, azok Judit nevét is
1: ismerős
2: nyilván.
1: Nevek ezek mindig.
2: Abszolút. És Juditnak bejött az, nekem kevésbé, mert akkor tehát a Digisporton belül volt egy híradós kis mini szerkesztőség, és ahhoz kerültünk. És én nem akartam kifejezetten a híradózással foglalkozni, sporton belül sem.
1: Tehát pályára akartál menni.
2: Így van. Terepre akartam járni, és én mindig is utáltam azt, amikor 2 mondatban nagyon szigorúan, nem tudom, 15 másodpercet van rezzenést ellen arccal elmondani kifejezetten a tényeket. Én szerepelni szerettem volna, és azt gondoltam, hogy a hírmondásban nem is vagyok annyira jó, a másikban viszont lehetek. Pici kihagyás, és akkor Kata utána hívott, hogy na figyelj, most lehetne jönni a Magyar TV-hez gyakornoknak, ami 2011 őszén, egy novemberi napon, talán utolsó hétfőjén meg is történt, és igazából azóta ott vagyok.
1: Milyen érdekes kapcsolódások ezek, hogy van egy Nagy Vagy című ilyen ifjúsági sportműsor, ahol én műsort vezetek, és egy ideig pont Suba Kata volt a szerkesztő, tehát dolgoztam vele is. Na de mindegy, nem rólam szól, hanem rólad, úgyhogy innen folytatjuk rövidesen. Hújvári Máté a vendég itt a Retro Rádióban, a Lovaházi Presszóban. Isten.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Újvári Mátéval beszélgetünk, amikor az ember bekerül, és megkapja a lehetőséget, hogy gyakornokként ott legyen. Akkor az kevés, hogy korábban focizott, és a focihoz nagyon ért. Tehát, hogy valamiféle érdeklődést még kellett volna, vagy kellett mutatni egyéb sportok iránt. Mi az, ami téged még lekötött abban az időben? Mi az, ami téged nagyon-nagyon foglalkoztatott?
2: Azért mosolygok, mert erre könnyen tudok válaszolni, semmi. Tehát, hogy semmelyik sport nem kötött le annyira, hogy én azzal szerettem volna foglalkozni. És nekem az egy jó egyéves szenvedés volt a pályafutásom elején, gyakornokként, ahogy te is mondtad, hogy elfogadni azt, hogy ahhoz a sportákhoz odaérni, amit te igazán szeretnél, az hosszú és kemény meló lesz. Két okból is. Egyrészt, mert nyilvánvalóan nem elsőre oda fognak téged beosztani, ahova szeretnéd, hiszen most jöttél, tanuld meg az alapokat, ami nagyonként semmi baj nincs is. A másik pedig az, hogy hát ismerjük, hogy 10 millió politikus és sportriporter, szövetségi kapitány országa vagyunk többek között, tehát hogy a foci az úgymond mindenkiért, és nyilván azt, nem azt mondom, hogy a legkönnyebb közvetíteni, de szerintem az átlagemberben úgy van, hogy jaj, abban mi a nehéz, hát a bemegy gól. Hát ez mindenki le tudja közvetíteni. Miközben azért hát nyilván az nem itt tartunk már természetesen.
1: Igen, de most hadd legyen itt egy zárójelen, mert közben engem mondjuk a technikai sportok nem kötnek le annyira, de amennyire tudom, azért vannak olyan specializálódott emberek, akik mondjuk szakriporterként vagy
2: szakkommentátorként. Igen, az már más.
1: Ott vannak a technikai sportok környezetében. Olyan nincs, hogy valaki mondjuk a focinak a tudója, és azt mondja, hogy én csak focit szeretnék közvetíteni, de abban viszont bitang jó vagyok?
2: Én azt gondolom, hogy ahhoz el kell érned egy szintet, és hogyha mondjuk egy bizonyos közvetítési jogra téged egy másik televíziós társaság, vagy bármiféle médium megkeres, akkor mondhatod azt, hogy igen, te csak erre jössz.
1: Értem.
2: De ugye, ahogy említettem, én azon túl, hogy azt gondoltam, hogy focit tudok és szeretnék leginkább közvetíteni, egy idő után amúgy rájöttem, hogy jé, van vagy 78 féle másik sportág is, amiben örömömet tudom lelni.
1: De azért minimális érdeklődésed volt?
2: Persze, nyilván. Igen, volt, de közben amúgy engem mindig is jobban érdekeltek az emberek, tehát hogy a sportolóknak az emberi része, a lelki része, hogyan élik meg. Ugye én is játszottam, átéltem számtalan alapozást, de hát az teljesen más, mint amikor olimpikonokkal beszélsz, hogy nekik mi az alapozás, és neked mi volt az labdarúgóként. Úgyhogy az első része nálam az abszolút úgy telt, ahogyan egyébként szerintem telnie kell, hogy mindenhova is beosztottak. Ez a klasszikus szerkesztő munkatárs. Mi csak úgy neveztük egymás között, hogy az alátét. Tehát tényleg a kávéfőzésen kívül mindent is csináltunk, viszont pont ebből kifőleg elkezdtem azt megnézni és átlátni, hogy az, hogy egy közvetítés elején mondjuk a kommentátor megszólal, az nem úgy van, hogy ő csak beül, és akkor itt a mikrofon csinált, hanem az több tucatnyi, időnként több száz embernek a kőkemény és megfeszített melója. És ezáltal egyébként, hogy ezt az utat így végigjártam, és nagyon, nem azt mondom, hogy későn kaptam meg, amit úgymond szerettem volna, de hogy nem korán, az biztos, az ilyen szempontból olyan alázatra nevelt, ami én remélem, hogy a mai napig megvan, és ezt így próbálom felfogni, hogy tényleg megdolgoztam érte, mert hogy átlátom most már a folyamatokat.
1: Tehát a ranglétrát itt végig kellett járni.
2: Végig, nem
1: volt olyan valakinek, gondolom, hogy jó neve van, akkor beülhet, vagy nem tudom, tehetségesebb, mint a többi, mint a ranglétrát mindenkinek.
2: Figyelj, én abszolút senkiként érkeztem. Tehát, hogy rólam annyit tudtak, hogy fociztam, szeretem a focit, viszonylag tudok is, tehát amikor üzleti ligába játszottunk az MTV csapatával, vagy a sportfőszerkesztők csapatával, akkor nem kifelé, hanem fölfelé lógtam ki, és ezen kívül pedig a rám bízott feladatokat a maximálisan megpróbálom a tudásomnak megfelelően elvégezni.
1: Mi volt az első alkalom, amikor te voltál, amikor rád figyelt az, aki tévét nézett, amikor te már egyedül ültél, ott nem alátét voltál, ahogy te fogalmazol, hanem az első közvetítésed mi volt?
2: Ugye először pályaszéri riporter voltam foci mérkőzéseken. Amikor először közvetítettem labdarúgást, az egy borzasztó meccs volt, nagyon megkérek mindenkit, hogy senki ne keresse vissza, akkor lett egy csoportos az NB2, és az egy máig általam sosem feledett Dunaújváros Pase Vasas 2-0-ás hazai győzelemmel végződő mérkőzés volt, amelynek a második olyat Bőr Zoltán büntetőből szerezte, még erre is emlékszem, és nagyon felkészültem rá, tényleg mindent is mondtam, és a szünetben fölhívott az akkori szerkesztőm, Bobecki Zoli, hogy figyelj Máté, tudjuk, hogy érted a focit. Látszik, hogy készültél, néha fogd már be a szádat.
1: Tehát, hogy ezt mondta?
2: Szó szerint ezt mondta, és Kata is hasonló üzeneteket küldött, mert hogy ugye ez egy klasszikus kommentátori probléma az elején, és hiba, hogy amikor te mikrofont kapsz, zavar a csend. És ez nagyon rossz, mert neked folyamatosan

0: annyira borzasztó, hogy aztán azt mondták, hogy figyelj, ez nem a te pályád, menjen inkább kőművesnek vagy valami. Tehát most is ott vagy.
1: Így van, mert hogy nyilván a gólokat elkaptam, és ez most picit furán hangzik és bután, de ugye kommentátorként ez nem hátrány. Tehát, hogy...
0: Hát értem a célzást.
1: Tehát, hogy van, akiket zavar a mérkőzés, vagy az adott sportesemény, de hát, hogy itt az én esetemben az volt a lényeg, hogy azok a pillanatok megvoltak, amiért azt a mérkőzést megrendezték. És szerintem ez a fő rész, mert a köztelévő kitöltést, az könnyebben el lehet nekem is magyarázni, hogy figyelj, itt nézd meg, nagyon sokat beszéltél, ez tök felesleges info, várhattál volna még, néha hajt a nézőt is szusszanni, úgyhogy én manapság abszolút tudatosan szoktam is élni a csenddel. Főleg egy televíziós műfajnál, a rádió az nyilván más.
0: Igen. Rádióban ugye ez van, hogy nem lehet, tehát a egy másodpercnyi szünet is olyan, hogy atya úristen, adáscsend van, miért szűnt meg a beszéd.
1: Igen, csak pont azt akartam mondani, hogy amikor először, vagy az első éveimben egyszer-kétszer beosztottak például körkapcsolásra is egy bizonyos mérkőzésre, vagy voltam úgy Forma 1-es futamon, hogy vittem a kis kütyüt, és akkor azt mondták, hogy figyelj, a verseny közben 7-8-szor kapcsolunk mondjuk 2 percre. Én ott nem tehetem meg, hogy csöndben vagyok, a tévénél meg tudom azt csinálni, és most már tök szabadon meg is csinálom, főleg amikor ugye ez hogy is szokták mondani, egy tapogatózó játék folyik a pályán. Ezt már nem mondom, hanem inkább csöndben vagyok, de ott megtehetem, hiszen van egy látvány, amit a néző is lát rajtam kívül. A rádióban viszont ez nincsen meg.
0: Nincs.
1: Értelemszerűen.
0: Ott azt a 2 percet levegővétel nélkül szinte végig kell tolni. Igen. Megint egy rövid szünet, aztán folytatjuk. Újvári Mátai a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Újvári Mátéval beszélgetünk az autósport közelébe, hogy keveredtél, hiszen most úgy kezdtük az egész beszélgetést, hogy éppen most jöttél haza Magyarodról, Hungaroringről.
2: Igen, ez is egy érdekes sztori a részemről. Arra emlékszem, csak így a Forma 1-nél szokták mindig kérdezni, nézted a futamokat, vagy ilyesmi? Persze, figyeltem, de ahogy nagyon sokan elmondták, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ez a klasszikus vasárnap, édesanyám elkészíti a húslevest, rántott hús és sült krumplival, és akkor amúgy futam van, nézzük már meg. Rajt jó, közepe jó, és a végét mindenképp nézzük meg, hogy mi történik, de bennem soha nem volt az, hogy nekem bármiféle közöm lehet ehhez. Tehát, hogy az eredményeket figyeltem, ugye, ahogy beszéltük, ez is egy már akkor is kiskoromban is egy olyan jellegű sportág volt, amit mindenki figyelt, mindenki nézte, ki az aktuális világbajnok. Ugye amikor én kicsi voltam, akkor Schumacher a Ferrarival éppen rekordot halmozott minden szinten. De maga a lehetőség, hogy én ebben dolgozzak, az úgy történt, hogy amikor a Magyar Televízióhoz bekerültem, akkor egy kis idő elteltével az RTL Klubtól visszakerült a Magyar TV-hez a Forma 1-es közvetítési jog. Ugye abban az egy esztendőben, amikor visszakerült, akkor Szűrő Zoli még egy évet utazott, akkor Mezei Dani közvetített Weber Gabival, és a következő évben az Zoli...
1: Utána az, hogy a Szűrő Zoli utazott, az azt jelenti, hogy ő volt az
2: utazó riporter,
1: tehát ő így mindig van. A helyszínen volt, igen.
2: Így van, végig toltak egy egész szezont Szilárddal, Szabó Bicok Szerdel az operatőrrel, viszont a következő évben a Zoli azt mondta, hogy nagyon sokat utazott, köszöni szépen, ő váltana, és lett kommentátor. És amikor ő kommentátor lett, akkor megkapta gyakorlatilag az egész Forma 1-es tábnak a kialakításának a lehetőségét, sőt, igazából az, hogy milyen jellegű felvezető, vagy éppen levezető műsorunk, vagy magazin műsorunk volt, annak a tévés kialakítása is hozzá kapcsolódott, nevezzük kreatív producernek, nem tudom, milyen divatos szóval élve. Ami a lényeg, hogy új stáb alakult minden szinten, és ebbe az új stábba én akkor bekerülhettem, mert a Zoli addigra már elkezdte azért felismerni, hogy kik azok az emberek, akik mondjuk, vagy akiket mondjuk ez lehet, hogy érdekel, és én voltam az a munkatárs, aki minden második futamon az akkori utazó riporter Bobák Robinak a hazaküldött anyagaiból készítettünk bejátszókat a televízióba. Ezt 2 éven keresztül csináltam, és az azt követő évben pedig egyszer behívotta a Zoli, akkor éppen ő volt a főszerkesztő. Figyelj, nagyon sok a futam, emelkedtek a futamszámok, a Robinak is gyerekei vannak, ezt nem csinálhatja egy ember, mert ez brutális. Nem lehet, van-e kedved utazni? Hát most ki az, aki erre nemet mond? Nyilván volt kedvem. És így kerültem be aztán utazó riporternek a csapatba is.
1: De addigra, tehát az neked már gyerekkorod óta megvolt, hogy beszélsz nyelveket? Vagy egyáltalán hány nyelvet kell ahhoz beszélni, hogy egy ilyen lehetőséget megkapjon az ember?
2: Az angol az egyértelmű, az kell. Aha. Tehát, hogyha tudsz mellette németül, az jó. Én nem tudok németül, csak ilyen nagyon alapszavakat. Aha. Én spanyolul tanultam még a gimnáziumban 4 éven keresztül, tehát hogyha ha muszáj idézőjelesen, akkor tudok spanyolul kérdezni, illetve hogy a spanyol versenyző beszél, azt azért értem, ugye nem adnak el spanyolul, mondjuk így, de alapvetően az angol.
1: De az angolt viszont olyan szinten kell kenni, vágni, hogy ott...
2: Igen, sőt, ugye ez a szakmai nyelv, inkább így fogalmazni, tehát magának a Forma 1-nek az angol kifejezéseit nekem azért meg kellett tanulnom.
1: És az nem csak a Forma 1-re vonatkozik, hanem az összes sportág.
2: Abszolút, így van, csak hogyha most ugye ebben utazol, és kérdezed a versenyzőket, csapatfőnököket, mérnököket, akkor van egy olyan, hát én nem is tudom, több száz alapszó, amit tényleg azonnal zsigerből tudnod kell, viszont itt is visszautalhatok az beszélgetés korábbi részére, hogy nekem az elképesztően sokat segített, hogy 2 éven keresztül csak idézőjelesen ebben a munkatársi pozícióban voltam, mert hogy tulajdonképpen ez fel is készített engem erre. Tehát, hogyha az lett volna, hogy az Zoli rögtön az elején olyan, hogy akarsz utazni, valószínűleg akkor is igent mondok, mert nyilván ilyen lehetőséget az ember nem utasít vissza, de akkor azért lehet, hogy rosszabbul teljesítettem volna az elején, vagy jóval többet kellett volna készítenem. Nem tudom, azt éreztem, amikor behívott akkor 2 év után, hogy amúgy én egyébként erre készen állok, hiszen láttam, hogy a Robi mit csinál kint, láttam, hogy a Zoliék mit művelnek úgymond a stúdióban, szerintem ez nekem is menni fog.
1: A jól teljesítés, az kidönti el? A néző visszajelzése? A főnököd? Te magad? Az éppen veled szemben álló riportalany? Tehát mikor vagy te jó?
2: Hú, hát figyelj, erről 3 órán keresztül tudnék beszélni, mert hogy én például az a típusú kommentátor, vagy személyiség vagyok, aki nagyon-nagyon ritkán mondja azt, hogy ez egy kiváló közvetítés volt. Volt már olyan, amikor úgy éreztem, hogy ezt most tényleg mondjuk úgy, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, de szerintem például tökéletes közvetítés nincsen. Most ennél a riporterségnél maradunk, vagy csak annál, hogy a szereplés jó-e vagy sem, akkor nyilván a közvetlen főnöködnek a visszajelzése a legfontosabb, hiszen ő választott ki arra a feladatra. Igen. jó esetben el is mondta, hogy mi az, amiket szeretne tőled viszont látni, amiket elvár. Tehát az ő visszacsatolásai nagyon fontosak. Ugye a nézői reakciók, azok főleg az elején furcsák. Tehát amikor te mondjuk egy pozíciót ugrasz, vagy nem voltam képernyős, de képernyős lettem, akkor teljesen jól megfigyelhető, és ez a mostani kollégám is ugyanígy van, hogy van egy olyan néző réteg, aki azt mondja, végre egy új arc, nagyon kellett igen. már. Másik fel azt mondja, te meg ki vagy? Hogy kerültél be? Minek jöttél? Miért nem az XY van?
1: Tehát, hát hogy... ez meg kinek a valaki-e?
2: Ezt már nem is akartam mondani, nyilvánvalóan, mert ugye sajnos
1: ez is ilyen hogy magyaros
2: szokás. Esetleg lehetséges vagy? Ja. Biztos, hogy nem. Vagy megdolgoztál a háttérbe érte éveken keresztül, ezt ugye nem tudja.
1: Ott ülött, beszél.
2: Beszélni mindenki tud. Szóval, hogy el kell magad fogadtatnod, az egy idő. Azt nekem az elején mondták, hogy kommenteket ne olvassál. Rám ezek egyébként szerencsére nincsenek túlságosan nagy hatással, tehát én simán a édesanyámat emlegető kommentekre is vissza tudok válaszolni, úgyhogy a pulzusom nem emelkedik meg, de ezt is
1: és nem emlegeted az édesanyját annak.
2: Nem, abszolút nem, és ezt is tök tudatosan én eldöntöttem, hogy tehát vagy az van, hogy nem olvasod egyáltalán, ezt hallottam másoktól is, vagy ha olvasod, akkor viszont arra föl kell készülnöd, hogy ugye ez is egy egyértelműen kimutatható dolog, a kommentet leíró emberek 80%-a negatív dolgot fog írni. Mert sokkal ritkábban írják le azt, hogy jó vagy, ellenben, ha valamiért felidegesíted őket, vagy nem tetszel nekik, azt
1: leírják. Tollat ragadnak, vagy klaviatúrát.
2: Igen, és általában jó hosszan szoktak írni. Úgyhogy nem tudom, válaszoltam-e nagyjából a kérdésedre.
1: Igen.
2: Úgy, ahogy.
1: Igen. Jó, megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk Ujvári Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
6: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hírek a Retro Rádióban.
10: Nem enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízisporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiumnak Bagyó Sándor, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnöke.
11: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni. Az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
10: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat, a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Újvári Máté, sportriporter. Néhány perc, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Újvári Mátéval beszélgetek, és igen, az előbb visszakérdeztél, hogy válaszoltál-e ez a jó teljesítés, mikor jó egy kommentátor. Nyilván hülyén jön ki, hogy most itt szembe dicsérlek, de most ez fog történni. Ajaj. Mi nagyon-nagyon sok sportot nézünk otthon, leginkább focit, és mi szeretünk beszélgetni a televízióval. Egészen pontosan a kommentátorokkal, tehát hogy elég sokat beszélgetünk velük. És azt vettem észre, és talán ezért is ülsz most itt, hogy itt a VB alatt talán te voltál az egyetlen, akivel viszont nem beszélgettünk, hanem téged csak hallgattunk.
2: Ezt nagyon jól esik hallani, köszönöm szépen. Ez nagy dicséret, de tényleg.
1: És még egy, hogy jó néhány hónappal ezelőtt Horthy Gábor ült ugyanebben a székben, aki hát sajnos most már nem közvetít, pedig nagyon szerettük. És azt már adáson kívül mondta, de remélem nem fog megsértődni, hogy így utólag beemelem ezt adásba. Vele is beszélgettünk a jó és a rossz sportriporterekről. Azt mondta, hogy az Újvári Mátét hallgassátok. Amikor az Újvári Máté közvetít, azt mindenképpen nézzétek, jobb lesz tőle a meccs. Ezt mondta Horthy Gábor.
2: Köszönöm, ez nagyon kedves.
1: Hogy kedves ilyen mondatok. Fajta visszajelzések ezek szerint akkor neked nem jönnek. De azért leírják ezt is? Le. Az jó?
2: Le. Én nem szeretem ez a saját magamat dicsérni dolog, tehát én nagyon távol állok ettől a résztől. De ha most ebbe az irányba megyünk el, akkor azt tudom mondani, hogy ez a 2026-os labdarúgó VB, hogyha effektíve konkrétan szakmai pályafutásomat nézem, ez a csúcs eseményem volt ennyi időn keresztül. Ha érintjük, akkor nyilván a 24-es olimpia, Gulyás Michelnek az öttusa aranyának a közvetítése volt legutóbb olyan.
1: Hát attól most, ahogy kimondtad, nézd meg, már is libabőrös lettem. Hát az óriási volt.
2: Tehát, köszönöm szépen. Ha egy konkrét közvetítést kellene kiemelnem, ami után elképesztő mennyiségű pozitív üzenetet kaptam, az volt. Ha pedig egy hosszú időintervallumot kellene említenem, akkor ez meg a foci VB volt. És számomra egyébként azért nagyon büszkeség ez a dolog, mert ugye nekem van hivatalos Facebook oldalam, Instagram oldalam, ezeket én kezelem. Tehát én írom az összes posztot, nincsen senki, aki ezt moderálná. És olyan számban érkeztek pozitív üzenetek, hogy már mások írtak nekem, hogy de figyelj, ez nem szokványos. Tehát, hogy amiről beszéltünk, általában rosszat szokták leírni.
1: Igen.
2: De nagyon sokan írtak, és nyilván én nem fogom megnevezni az urakat, hölgyeket, de nagyon sok szakma belírt. És ez pedig szerintem abszolút ritkaság számba megy a mi szakmánkban is, hogy kollégák, kolléganők leírják azt, hogy figyelj, ez elképesztő, ahogy csinálod, de most nyilván nem fogom szó szerint idézni őket, mert mondom, nem akarom magamat dicsérni, de hogy időnként azért meg kellett magamat csípni, mert ahogy kezdtük a beszélgetést, bennem ez az egész folyamat és életút, ez abszolút megvan, és ugye ahogy mondtam, hogy játékosként nem tudtam kijutni semmiféle labdarúgó eseményre a felnőttek között. Közben ez volt a harmadik foci VB, amint közvetíthettem, és a nézők mellett a szakmabeliek azt mondják, hogy figyelj, én imádlak hallgatni. Ez tényleg nem tudom, hogy ennél van-e úgymond följebb.
1: És te egyébként jónak érezted magad? Mert mondtad az előbb is, hogy azért az első szűrő mindig te magad vagy.
2: Igen, de ez meg azért nehéz, mert hogy én tényleg sosem vagyok elégedett, és ez nem a közhelyes része, hogy persze mindig vannak hibák, stb. Tényleg mindig vannak hibák. Sőt, amikor, és ennyit hadd ugorjak vissza az időbe, amikor a Gulyás Michelnek az aranyérmét leközvetítettem, konkrétan felrobbant a telefonom. Tehát, hogy én annyit láttam, hogy üzenet, értesítés, Facebook, Instagram, SMS, minden, és én egészen este 10-ig meg se nyitottam. Egyedül a feleségemmel beszéltem, és ez kicsit összekapcsolja régi, vagy korábbi kérdésedet. Van 3-5 olyan személy az életemben, a szakmában, akiknek a véleményére mindig adok, és hogyha látom, hogy ők írnak, akár meccs közben, vagy esemény közben, azt mindig meg is nézem.
1: Meccs közben is?
2: Abszolút, persze.
1: Ezzel kapcsolatban lesz egy kérdésem, de ezt mondd végig.
2: Tehát, hogy az ő véleményükre olyan szinten adok, hogyha ők azt mondják, hogy ez jó volt, akkor elhiszem, hogy jó volt. Ha ők azt mondják, hogy figyelj, itt valamit elrontottál, nem is keresek utána, hogy igazuk lehet-e vagy sem, hanem vakon elhiszem nekik. És csak az ő üzeneteiket néztem meg korábban, és aztán láttam, hogy mi történt. De hogy ott éreztem azt, hogy igen, ott valami átment és betalált, viszont abban az évben, 24 év végén volt egy ilyen visszatekintő műsorunk, Petrovics Mérei Andi vezette, igen. És a Michellel együtt beszélgettünk hármasban. És volt egy olyan időzes feladat, hogy az én közvetítésemből részleteket kitettek a falra egy felirat formájába, és az Andi felén fordult, hogy akkor ezt ki kéne egészíteni. És mondom, Andi, én nem hallgattam vissza azóta a közvetítésemet, és a Michel tök aranyos volt, mert egyrészt mondta, ugye nyilván bejátszották a közvetítést, és elpityeredett, és erre mondtam, hogy hát az alany, akit én leközvetítettem, mellettem az én szavaimon sír, tehát hogy tényleg itt
1: hát akkor ez ott...
2: szögre is akasztatom a fülest, tehát hogy tényleg ennél nincsen följebb konkrétan, de hogy akkor sem tudtam, nem emlékeztem rá, annyira, bocsánat a kifejezésért, de flowban voltam, és azért se hallgattam vissza, mert biztos, hogy azt mondtam volna, hogy itt miért ezt mondtad? Miért nem egy másik szót használtam?
1: És ott
2: miért
1: ebben a tévéműsorban, ahol újra visszahallgathattad, ott érezted ezt, hogy valami nem kerek? Hogy valamit még hozzá lehetett volna, vagy el lehetett volna venni belőle, vagy valami?
2: Kevésbé. Egy-egy szó kapcsán, de ez ilyen tényleg a KK-n is csomót kereső típus. Viszont pont az előbb említett 3-5 úriember közül az egyikük azt írta közvetlen a közvetítés után, hogy a kép és a hang az teljes mértékben összhangban volt, soha ilyet még én nem hallottam és nem éreztem. És ennél jobban szerintem nem lehet leírni egyébként a sportriporternek a feladatát, amikor nem próbálod meg túltolni, és nehéz egyébként bizonyos szempontból, hogy ugye ne beszélt túl, és tényleg egy fokon fogd meg, de a kevesebb több tud lenni hosszú távon, és nyilván Michel is kellett ehhez, és most nem csak a teljesítményre gondolok, hanem olyan sztori volt benne, hogy ki se akarták vinni.
1: Igen.
2: Franciaországban, Párizsban, Versailles-ben franciát verel, és feláll 16 ezer néző a franciák is, és vele együtt így bemegyünk és beutazunk.
1: És ráadásul az utolsó, ahol még lovaglás is van, tehát hogy történelmi szempontból is igen, klasszikus öttusa.
2: Igen, tehát hogy az tényleg minden szempontból rendben volt így a sztorit tekintve.
1: Tudom a következő kérdés előtt, hogy az a helyes válasz, hogy ezt nem nekem kell feltenni. Tehát, hogy ez tényleg. De nagyon sok olyan sportközvetítést látok, hallok, amikor nem hiszem el, hogy nincs valaki, aki a fülére tudna szólni a kommentátornak, vagy írni neki egy SMS-t, hogy figyelj, azt az embert nem is nevezték erre a versenyre. Hogy van ilyen, hogy neked kötelező közben megnézni bizonyos felületeket, tehát van ilyen javító felület, egy olyan belső vonal, ahol ha valamit eltévesztesz, akkor kötelességed ezt javítani?
2: Ugye, amikor közvetítünk, értelemszerűen fülesben vagyunk.
1: Igen.
2: És ez egy összekötetésben van az adott mérkőzés szerkesztőjével. Viszont hát neki azért van dolga a meccs közben. Tehát most a futballnál maradunk, már rögtön a fél időre az összefoglalót készíti, meccs utára újabb összefoglaló, van-e megszólaló esetleg, interjú, mi az, amit tudunk csinálni. Tehát, hogy egy kreatív munka folyik. Ettől függetlenül nem lehet kibújni a felelősség alól, ezt is szerkesztője válogatja. Hozzáteszem, ugye én mondtam neked, hogy én a telefont simán kezelem meccs közben. Nyilván az az adott eseménynek a függvénye, hogy hányszor tudok rápillantani, tehát a foci VB-n mondjuk a francia-angol 4-6 alatt kevesebbszer tudtam ránézni a meccsemre.
1: És nyilván nem recepteket osztasz meg a nem tudom, haverokkal.
2: Nem, abszolút nem. Tehát, hogy nem mobilozok, félrejétés ne essék, hanem hogyha jelzés jön rá, akkor azt megnézem. De egyébként én úgy közvetítek, hogy jegyzetek, laptop, illetőleg iPad, és közben nézze a meccset. És az egyiken megvannak a jegyzeteim, a másikon pedig élő statisztika, hogyha valami kérdés fölmerül, akkor azonnal meg tudjam nézni, hogy mit tudom én, ha Cristiano Ronaldónak mindössze 4 darab labdaérintése volt fél óra alatt, az szerintem egy olyan információ, amit el kell mondani, hogy abszolút nem tudják őt megjátszani. De visszatérve az eredeti kérdése, jó esetben a szerkesztő rászól a füledre, rosszabb esetben pedig valaki, aki nézi a meccset, rád ír, de ugye ez nem. Tehát én nem tudom, hogy a többi kommentátor is ennyi dolgot kezele. Én így működök. Nálam ez a multitasking,
1: nem ez a kötelező, hanem nem ez az általános, hanem te működsz így.
2: Igen,
1: mert volt olyan kollega, akinek tényleg rendszeresen mondott egy olyan nevet, aki amúgy nem volt nevezve a tornára sem. És én mindig ezen gondolkodom, hogy nincs senki, aki szólna neki, hogy hát halóka.
2: Jó esetben van, maradjunk ennyibe. Tehát, hogy kell, hiszen ott van a szerkesztő, ott van az ő munkatársa, csak amit az előbb említettem, hogy ők közben egy csomó minden más dologgal is foglalkoznak azért, hogyha mondjuk a fél időről beszélünk, vagy a meccs utáni elemzésről, akkor ugye az adott vendégek is tudják, hogy miről fognak beszélni, kiveszik a jeleneteket, ha emlékeznek a kedves hallgatók, egy csomószor ugye ilyen megrajzolt szituációk vannak, tehát az se úgy jön, hogy megérkezik az adott, nem tudom, fél perc, és a szakértő tudja az alapján, hogy miről szeretne beszélni, hanem konkrétan a szerkesztő a szakértővel együtt azt megrajzoltatja.
1: És már előre dolgoznak.
2: A segítségével. Igen. Így van.
1: Jó, megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Újvári Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ujváni Mátéval beszélgetek közben egyáltalán nyugodtan.
2: Köszönöm.
1: Egy olyan kérdést fogom megint feltenni, amire nem biztos, hogy neked kell válaszolnod, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy élted meg. Mi otthon ültünk, néztük a VB-t, vártuk a döntőt, hál' Istennek úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, tehát én már előre azt mondtam, hogy én spanyol-argentin döntőt szeretnék. Ez összejött, utólag már bánom.
2: Mert hogy... Nem volt annyira jó meccs.
1: Nagyon rossz meccs volt.
2: Egyébként. Erre lehetett számítani szerintem.
1: Viszont annak is drukkoltam, hogy te közvetítsd a döntőt. És nyilván van hierarchia, te azt már tudtad a legelején, hogy hány meccset és melyikeket fogod közvetíteni?
2: Hogyne, persze. Tehát ugye itt van egy leosztás, amit nyilvánvalóan az adott csatornaigazgató dönti el és csinálja meg a beosztást. Ez két okból is nagyon fontos, hogy hamar tudjuk. Egyrészt a készülés szempontjából, hiszen onnantól kezdve, hogy én megtudom, hogy milyen meccsém lesznek a csoportkörben, már specifikusan a velem szembejövő hírek, mit tudom én, a spanyol válogatottukat négyszer közvetítettem a VB-n, azokat én elteszem magamnak, ugye mindenkinek más a felkészülése, igen, de hogy azokat már rakosgatom el, mentem el. A másik pedig, hogy ennek van egy logisztikai része is, hogy értelemszerűen az Egyesült Államokban, sajnos vagy nem sajnos, de a két stadion közötti legkisebb távolság, az talán Dallas és Houston között egy 3,5 órás autóút, ami a VB alatt inkább 4,5, tehát nagyon sokat repültünk, és nyilván a jegyeket, a szállásokat, mindent az akkreditációval együtt a VB előtt, hát nem hetekkel, hanem hónapokkal már le kellett adni.
1: És ráadásul te mind három országból közvetítettél.
2: Én voltam az egyetlen, igen, mert hogy Kanadában kezdtem, Torontóban. Aha. A nagy részét nyilván én is az Egyesült Államokban töltöttem, viszont egyszer átmehettem Guadalajarába is, Mexikóba, ott eltöltöttem egy 3 napot, és hát annak az uruguayi csonzelének lehettem szem és főtanúja, amit a spanyolok ellen műveltek.
1: De rosszul játszott Uruguay, nagyon hiányzott nekik a Luis Suárez szerintem, de ez
2: a régi egyéniségek, igen.
1: Viszont van-e időt, ha már ott töltöttél 3 napot, volt-e ez alatt az időszak alatt lehetőséged arra, hogy körbenézd, hogy megnézd az adott várost, ahol vagy. Vagy erre egy ilyen tornán abszolút nincs lehetőség, hiszen minden nap van meccs, ráadásul minden nap több meccs van, hát nyilván te csak egyet közvetítesz egy nap, de akkor is arra is készülni kell.
2: Készülni kell, illetve amit sokan nem tudnak szerintem, vagy nem is gondolnak bele, az utazás része. Uh-huh. Tehát, hogy nekem például volt olyan sorozatom, 2-szer is, amikor 3 nap alatt 3 mérkőzést 3 különböző városból közvetítettem. Ez megint csak, hogy a logisztikára visszautaljak. Elindultam A helyről, ott hagytam a nagy bőröndömet, kisbőröndel, hátizsákkal elmentem a meccsre, onnan azonnal reptér, másik város, másnap fölkeltem, meccs, reptér, másik város, meccs, reptér, vissza az A helyszínre. Így is kell pakolnom. És ugye ez a készülés része, amit beszéltünk, hogy ebből kifelé nekem az alap és általános információkat már a VB előtt el kellett, fel kellett, hogy készüljek rá, ki kellett jegyzetelnem, vagy hát én inkább már nyilván itt 38 évesen azért többet használom a számítógépet, tehát hogy azok nekem megvoltak egy hosszú és nagy doksiban.
1: De már nem kihegyezett ceruzákkal mész, mint annak idején Knézi Jenő, igen.
2: Képzeld el, hogy egyébként ugye ezek a színes kezdő csapatok, amit idősebb Jenő csinált, ez nekem is megvan a mai napig. Tehát a kezdő csapatokat előre leírom, és ugyanúgy színes félceket használok, de a többség, tehát a többségi háttérinformáció olyan általános, amit akkor mondasz el, hogyha gyenge a meccs, vagy hogyha áll a mérkőzés, azokat viszont külön kezelem. És ebből kifolyólag én a VB alatt, főleg az egyenes kieséses szakaszban már inkább ilyen up-to-date próbálok lenni, hogy a folyamatos, azonnali történő információkat építsem be. És ebből kifolyólag igazából várost látogatása, vagy is szétnézni, csak olyan helyeken volt lehetőségem, ahol mondjuk 2 napnál többet eltöltöttem. Volt ilyen is. Tehát mondjuk Los Angelesben volt szerencsém viszonylag hosszabb időn keresztül lenni, de például, ahogy említettem, ugye ez a 3 nap alatt 3 különböző városban, hát mondjuk Kansasben és Atlantában 18 órát töltöttem el összesen a VB-n.
1: És mindenhol futottál? Mert láttam, én közben követtelek a közösségi oldalon, és láttam, hogy te most jössz éppen futásból.
2: Muszáj volt, de mindenhol nem tudtam futni sajnos. Tehát ahol volt többször is olyan, hogy éjszaka érkeztem meg, helyi idő szerint 2:30 között meccset közvetítettem, és aztán vagy este mentem tovább, vagy másnap korán kelve a hajnali járatot el kellett érnem, ott nem mentem el futni. Ezt inkább Dallasban csináltam meg, és Miamiban, mert ott töltöttem el a legtöbb időt.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Ujváni Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: FM-em. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Újvári Mátéval beszélgetek, és ez most nem csak a foci VB-re igaz, de ott aztán hatványozottan igaz volt, de szerintem ez egy Forma 1-es közvetítés alkalmával, vagy akár Forma 1-es munka alkalmával is előfordulhat, hogy mindenféle hírességek feltűnnek, akiknek semmi köze a sporthoz. Hogy kell-e tudni egy sportriporternek ránézésre, ha mutatnak valakit, aki ott ül a közönségben, és mondjuk hosszú-hosszú másodpercekig mutatják. Illetőleg kaptok-e ti a fületekre információt, hogy ezt azért fogjuk most megmutatni, mert ő a nem tudom kicsoda.
2: Na, köszönöm, hogy ezt a második részt is hozzátetted a kérdéshez, és akkor hadd ugorjak visszább. Én azt gondolom, hogy egy futball kommentátor azért utazik ki a labdarúgó világbajnokságra, játékosokkal, szövetségkapitányokkal legyen tisztába, nyilván és a hozzájuk kapcsolódó háttérsztorival. Én igyekszem követni a közéletet és a kultúrát is, ilyen szempontból mindenevő vagyok, tehát a sporton kívül azért sok minden érdekel még a világban, de amikor hosszú másodperceken keresztül úgy mutatnak valakit, hogy ő egyébként napszemüvegben van, és baseball sapkában, és árnyékban.
1: És szakálla van, és amúgy.
2: Tehát, hogy nem mindig jössz rá elsőre, még egyébként akkor sem, hogyha az illető Brad Pitt, mert hogy nekem volt egy olyan meccsem, ahol így 5 másodpercen keresztül bámultam, ő Brad Pitt, vagy nem Brad Pitt. És visszaszóltam a szerkesztőknek, akik amúgy, zárójelben mondom, sokkal nagyobb televízión nézik a mérkőzést, és valószínűleg a hallgatók közül is, mint én. Tehát mi egy nagyon-nagyon picike monitort kapunk ezekbe a kommentátorállásokba, és mivel nagyon sokszor dél környékén rendezték helyidő szerint a meccseket, azon stadionok, amik nem voltak fedve, konkrétan oda sütött a nap. Tehát nekem úgy kellett néznem, bocsánat, a monitort, hogy most ő kicsoda, micsoda. Szóval én azt gondolom, hogy bizonyos embereket nyilván illik felismerni. Arra föl kellett készülnünk, és szerintem ez teljesen normális, hogy az adott nemzetnek a legmagasabb szintjén lévő, nem tudom, miniszterelnök, király, stb., hogyha kilátogat a meccset.
1: Jó, nyilván abból felkészülsz.
2: Abból felkészülsz. Időnként kaptunk a FIFA-tól egyébként egy 15 fős VIP listát, hogy kik érkezhetnek. Ezen listából a 15% általában el is ment a mérkőzésre, és akiket megmutattak, azok meg sokszor nem voltak rajta a listán.
1: De egyébként ez szerinted elvárható? Tehát nekem nézőként, ha én, nekem is ismerős, de ki is ez? Hát miért nem mondja már, hogy ki ez?
2: Az a probléma ezzel, hogy soha olyan korábban nem volt, hogy ennyi embert vágtak volna be egy mérkőzésen, ilyen hosszú időn keresztül, teljesen random szituációkba, hiszen mi, amikor kint vagyunk a meccsen, mi a pályát nézzük. És pont ezt beszéltük a többi kollégával is, hazaiakkal és külföldiekkel is, hogy egyszerűen mindenkit ezzel szorítanak sarokba, majdnem csúnyát mondtam, bocsánat, mert hogy te a pályát nézed, és 10-ből 9-szer olyan helyzetbe vágták be őket, amikor mondjuk egy játékos elmegy szögletet rúgni. Te azt nézed, hogy hányan mennek előre, mi a formáció, hogy védekeznek, sokszor kis szögletet végeznek el, és már játékban van a labda, amikor még mindig valamelyik, nem tudom, dallasi NFL játékost mutatják. Bocsánat érte, én az európai futballt kedvelem, az amerikairól nem sokat tudok. Egy-két helyszínen volt segítségünk, amikor a nagy kivetítőre előbb tették ki őket, mint a közvetítésbe, és akkor kiírták a nevüket. De hát ez nem mindig volt így.
1: Igen. De valamiért ezt gondoltam, hogy ha őt fontosnak tartják megmutatni, akkor talán van egy ilyen központi üzenőfal, azt mondja, hogy most meg fogjuk mutatni Brad Pittet, nehogy kellemetlen helyzetben, nehogy azt mondta, hogy ő a nem tudom kicsoda, ő a Brad Pitt lesz.
2: A számból vetted ki a szót, ugyanis most úgy közvetítettünk, hogy volt egy kis monitor, amin a mérkőzést láttad, ugyanazt a képet, mint bárki más. Igen. Tehát nem látunk más képet a helyszínen, csak nyilván az egész stadiont meg tudjuk látni. És volt egy kis monitor, inkább bocsánat, ez egy kis táblagép volt, amin az összeállítások voltak, és időnként, amikor történt valami, általában góloknál, arra kiírtak egy-egy hasznosnak vélt információt. És a második meccs után odamentem a FIFA-s helyi illetékeshez, ugye minden stadionban van egy ilyen úgynevezett venue manager, aki a helyi kiszolgálásért felel, a kommentátorokat is viszi, itt ül, stb., hogy mondom, ha ezt ki tudjátok írni, nem lehetne, hogy élőben, amikor mutattok valakit, és ő nincs is rajta a VIP listán, kiírjátok? Hú, ez tök jó ötlet, már többen jelezték, rajta vagyunk az ügyön. Soha nem írtak ki senkit.
1: Rajta vannak az ügyön, 4 év múlva sikerülni
2: talán
1: fog.
2: Talán. Meglátjuk.
1: Ja. Képzeld el, hogy még mi is kaptunk SMS-t.
2: Na.
1: Tehát, hogy én is beszéltem a VB döntő szünetében lejátszott nagyszerű
2: Halftime show?
1: Halftime showról, és hát úgy soroltam a fellépőket. És egy hallgató teljesen jogosan kikérte magának, hogy még a közvetítésből is kimaradt a nem tudom milyen hír híres K-pop csapata, a BTS, BTS, igen, nem tudom, hogy kell mondani, nem BTS. És hogy mi sem mondjuk, és hogy ez meg milyen felháborító dolog. Tehát, hogy fel kell tudni ismerni a híres K-pop csapatot is.
2: Mondom, nekem erről megosztanak a véleményeim, vagy megosztik a vélemény ebben a kérdéskörben, és azt szoktam mondani, és ez összekapcsolódik azzal, hogy szurkolsz-e valakinek, hogy halkítsd le otthon a tévét, készülj fel 22 játékosból, az edzőkből, a stábtagokból, az országokból, előzményekből, próbálj közvetíteni, és akkor majd rájössz, vagy érzed, hogy szerinted neked őt is még tudnod kellene, hogy kicsoda vagy sem. Miközben nyilván arra számítottunk, hogy az Egyesült Államokban főleg az amerikai játékosokat mutatják majd, vagy hát ez ahogy a NFL, NBA, baseball, stb. De mondom, itt szerintem ezt egy kicsit túltolták.
1: Javier Bardem volt, akit szinte minden meccsen.
2: Minden meccsen, igen.
1: Minden meccsen, igen, ott volt. Tehát őt
2: legalább konzisztensen hozták, úgyhogy belőle már föl tudtunk készülni egy idő után.
1: Megint egy kis szünet, és Újvári Mátéval folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban az Oázis.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ujvári Mátéval beszélgetünk, egy kicsit lépünk most már túl a foci VB-n, bár az engem érdekel, hogy népszerűségben ez mit hozott neked, mert hogy te nagyon sok posztot is kiraktál, és tényleg szerintem jól végezted a feladatodat.
2: Köszönöm.
1: Hogy ez valahogy mérhető az, hogy ezzel te mennyivel lettél népszerűbb?
2: Hát ezt nem tudom, ezt a nézőknél vagy hallgatóknál kellene, nem tudom, akár felmérésbe, vagy valamilyen szinten megnézni. Azt érzékeltem, és ezt láttam a saját számaimon is. Tehát én nyilván úgy tudom ezt felmérni, hogy mondjuk a világbajnokság előtt volt X számú Facebook vagy Instagram követőm, és ez elég nagy százalékkal növekedett a VB végére.
1: Mondj számokat, mennyi volt, mennyi lett?
2: Azt hiszem, hogy a VB előtt, most, hogyha Facebookot nézzük, én 18 ezer környékén voltam, és 6 hét alatt plusz 3 ezer követőm lett. Tehát a 18 ezer, 21 ezer szerintem az egy nagyon, nagyon szép.
1: Benne vagyok, igen.
2: Köszönöm szépen. Az duplán számít akkor. Szóval ez egy nagyon szép teljesítmény a részemről. Illetőleg Instagramon is ugyanezt történt, meg TikTokon is. Hozzáteszem, hogy én erre tudatosan készültem már, mint arra, hogy ennyi bejegyzésem és posztom lesz, mert azt gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz. Tehát, hogy tényleg, ha abban a kiváltságban volt részem, eleve az országból nagyon-nagyon kevesen jutottak ki, pláne ennyi időn keresztül a stadionokban, én 18 meccset közvetítettem, az enyém volt a legtöbb, még a Pistinél is egyel többet csináltam.
1: Pisti a Hajdú B. István.
2: Így van, ő 17-nél megállt a VB döntővel. Szóval, hogy nekem ez természetes is, meg valahol egyfajta, nem tudom, misszió, küldetés tudat, hogy ha ott vagyok, akkor igenis meg kell mutatnom azt, hogy mi az, ami a közvetítésben nem fér bele, és hogyan tudom egy picit közelebb hozni a nézőt, vagy hát éppen a, nem tudom, Facebook vagy Instagram a követőmet a világbajnoksághoz. De én ezt még a Forma 1-jel kezdtem el, tehát nekem ez onnan jön.
1: De ez nem elvárás, tehát nem. Nincs a munkaszerződés.
2: Semmilyen elvárás nincs.
1: És tiltás sincs ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit mutathatsz, mi az, amit nem, mi az, amiről beszélhetsz, mi az, amiről nem?
2: Nézd, ez rám van bízva, maradjunk ennyiben, hiszen ahogy említettem, ezt én szerkeztem, tehát ez nem a... Úgymond hivatalos, hogy mondjuk a Facebook oldalamra magánjellegű dolgokat nem szoktam föltölteni egyáltalán. Az Instám az egy picit vegyesebb, de az elmúlt időszakban pláne amióta hála az égnek egyre följebb és följebb léptem a csatornán belül is, és egyre magasabb beosztásaim vannak, meg jó közvetítéseim. Ott is igyekszem ezt teljesen tudatosan visszábszorítani. Ez rád van bízva, hogy egy picit abból a szempontból furcsa lehet, hogy hát véletlenül tudnék olyat posztolni, ami után azt mondják, hogy ezt légy szíves, inkább ne. De hogy én mindig is megmaradtam a sportnál. Aha. Tehát, hogy ez egy... Én sportriporter vagyok, minden másról megvan a véleményem, de ezeket nem osztottam meg soha, és nincsenek ilyen jellegű igényeim, hogy most én kifejtsek bármiféle mást. Talán, bocsánat, ha már a futást említetted, talán a playlistemet időnként megosztottam már, hogy milyen zenére szoktam futni, mert ez egy nagyon gyakran felmerülő kérdés.
1: Mely sportágak azok, amelyek időközben a

0: Tehát a karriered kezdetéhez képest majdnem, hogy a foci szintjére fel tudtak jönni. Tehát, hogy, mert mondtad, hogy azt nem lehet, hogy csak focit közvetítesz, igen, hogy mely sportágak tudták ugyanúgy rabul ejteni a szíved?
1: Ugye a Forma 1 lett a másik, nyilván. Uh-huh. Azt hiába szerettem, abszolút műkedvelőnek sem mondanám az akkori énemet ahhoz képest, ami most vagyok benne, viszont időközben a judo és az öttusa is az enyém lett idézőjelesen az M4-sportnál. Ugye említettem, hogy 3 nyári olimpián közvetítettem már, a 16-os Rióival kezdődően, és ezt a 3 sportágat ezeken az olimpiákon talán egy pici különbséggel, vagy néhány nap volt, amikor nem, de összességében ezeket én közvetítem, és hogyha volt mondjuk világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, és nem volt más jellegű beosztásom, akkor szintén a csatornánál ezekért én feleltem.
0: De ez te választottad, hogy ha kell választani, és jó, akkor legyen enyém a judo, meg az öttusa.
1: Hát, ez nem így működik. Ez nem így működik. A judóra beosztottak, és azért ott az elején az nem is ment úgy, ahogy szerettem volna. Abban most így annyira nem mennék bele, de szerintem aki dolgozott már bármilyen szakmában, nem kell sportriporter legyen, amikor sosem közvetítettél judót, és a 2016-os olimpia előtt egyetlen hónappal azt mondja neked az akkori főnököt, hogy amúgy te leszel a judó az olimpián, az úgy nem biztos, hogy a legjobb a felkészülés útján, pláne úgy, hogyha abban a 4 hétben egyébként tartalék kommentátor is voltam az M4-sporton a labdarúgó Európa-bajnokság alatt. Akkor én még nem voltam utazó, tehát nekem a 18-as foci BV volt az első, amire kimehettem. A tartalék kommentátor ugye azt jelenti, hogy ha elmegy a hang, akkor én
0: te a stúdióban ülsz, és ott
1: van. Egy off-tube helységben, igen, és akkor beúróként ott vagyok, és ezek mellett kellett volna a judóra maximálisan felkészülnöm. Ez biztos az első napokban nem sült el jól, viszont hála az égnek gyorsan tanulok, illetve akkor is voltak olyanok, akik nem csak elküldeni szerettek volna engem melegebb éghajlatra, hanem látták a törekvéseimet, és azt mondták, hogy figyelj, értjük, hogy most kerültél bele, semmi gáz, arra figyelj, hogy. És nekik ezért ezúton is hálás vagyok.
0: És az öttusa?
1: Az öttusában nem tudom, hogy kerültem bele most így belegondolva, de egyszer csak az is egy olyan volt, emlékszem, ugyanaz a személy, Héder Barna volt egyébként, hogy megvolt már a beosztás a Forma 1-re. Mentem volna Monakóba, a Forma 1-es monakói nagydíjra, amikor is egyszer csak beívott a Barna, hogy hát te nem mész Monakóba, másfél hét múlva van az esemény, mert hogy te mész ki Moszkvába az öttusa világbajnokságra. Én az életbe soha nem közvetítettem öttusát, de ugye elkezdték akkor összerakosgatni az olimpiai csapatot, és az öttusa esetében hiány volt kommentátorból. És nyilván ennek is volt egy kis logisztikája, hogy a judo az adott olimpia elején volt, az öttusa meg a végén, és a kettő között tudtam focit és kézilabdát közvetíteni. Ez is szólatott mellettem, meg az is, hogy mint kommentátor úgy gondolták, hogy ennek megfelelek, és a leges-leges öttusa közvetítésem, az Moszkvában egy világbajnoki arany volt, Kovács Saci ugyanis mindenkit maga mögé utasított.
0: Így jó kezdet. El. Jó kezdet. Ilyenkor, amikor ilyen több hetes eltávozásaid vannak, ilyenkor tudod vinni a családodat? Vagy volt már, hogy amikor mondjuk még nem volt gyerek, a barátnődet, feleségedet elvitted magaddal?
1: Vittem volna a 2020-ban, de ugye azt a koronavírus átélte, átírta, bocsánat, az akkori labdarúgó Európa-bajnokságra, már ugye megvolt minden sorsolásunk, meg leosztásunk, és akkor kijött volna 3 vagy 4 napra. Egy olasz válogatott meccset közvetítettem volna Rómában ráadásul, emlékeim szerint, és akkor pont úgy volt, vagy úgy lett volna, hogy a meccs után lett volna 2 szabad napunk Rómában. Ezt átírta a Covid sajnos, és mivel nekem azt követően született még egy másik gyerekem, 2 fiam van, ezért sosem alakult úgy, hogy ki tudott volna jönni a család. Most fölmerült, hogy a feleségem esetleg kijöjjön, de hát...
0: Mármint Amerikába?
1: Ja, az Egyesült Államokban, igen, bocsánat, igen, a VB-re, de ahogy említettem, hát nem annyira volt ez feltétlenül jól kivitelezhető.
0: Ráadásul,
1: hát
0: meg ráadásul ment volna, loholt volna utánad városról városra.
1: Igen, meg annyit elárulhatok róla, hogy sosem volt még Európán kívül, és tartottunk attól, hogy kifizetünk egy raklapjegyet a repjegyért, egy raklappénz, bocsánat, viszont jetlag az ugye bekövetkezhet. Most ott azért kijöjjön szegény, hogy rosszul érzi magát, én is rosszul érzem magam, közben a gyerekek otthon vannak a nagyszülőkkel, úgy voltunk vele, hogy hazajövök, le tudjuk úgymond a magyar nedvet, és akkor utána közösen elmegyünk nyaralni.
0: Ehhez képest itt ülsz nálam.
1: Hát látod. Neked viszont nem mondhattam nevet.
0: Hát ezt nagyon szépen köszönöm. Azt hogy kezeled, hogy mondtad, hogy 18 meccset közvetítettél? De végig kell dumálni, tehát, hogy és ráadásul nem a sípszónál kezdesz el, hanem már jóval előtte, és ráadásul ezek most már nem 90 percig tartanak, hanem sokkal több. Tehát, és akkor még a hosszabbítás, adott esetben 11-es rugások. Tehát, hogy végig kell beszélned adott esetben akár 2,5 órát. Hogy másnap is legyen hangod. Mert ráadásul sokszor még az érzelmet is bele kell vinni az embernek, annélkül mondjuk kiderül, hogy kinek drukkol.
1: Én igyekszem is belevinni, és ha megkérdezik, kinek drukkolok, akkor úgyis azt mondanám egy közszeres válaszként, hogy senkinek, ahogy tényleg így van, és ez azért van, amit már említettem korábban, hogyha az ember felkészül nagyon sok játékosból, stb., nem tud drukkolni. Tehát, hogyha a magyar csapatot közvetítesz, vagy magyar versenyző, nyilván olimpia, vagy egy olyan foci meccs, hogy magyar csapat játszik egy külföldivel, hát tök evidens és teljesen más.
0: Meg szinte kötelező is, hát elvárom.
1: Abszolút. Abszolút. Egyébként küldte pont egy kolléga, egy másik sportriporter, hogy TikTokon csináltak egy válogatást az én gól közvetítéseimből, hogy na akkor ez alapján döntsd el, hogy az Újvári kinek szurkol, mert hogy volt 15 különböző válogatott, és mindegyiknél viszonylag hasonló módon is szenvedélyesen megéltem a gólt. Szóval mi volt az eredeti kérdés? Hogy beszélek sokat? Igen.
0: Hát igen, tehát hogy a hangodat azzal mit csinálsz? Tehát,
1: hát nem iszom sokszor hideget, erre például próbálok viszonylag figyelni, ami az Egyesült Államokban nehéz volt, mert hogyha kértem egy pohár vizet, abba is gyakorlatilag egy tömb jeget így beleraktak, hogy tessék, ezt itt meg. Más nem nagyon tudsz, illetőleg tudatosan pihentetem egy picit másnap.
0: Tehát, hogy akkor, amikor nem közvetítesz, akkor a lehető legkevesebbet beszélni.
1: Igen, illetve most ez is ilyen furán hangzik, tehát nem azt mondom, hogy meditáltam, vagy jogáztam, mert nincs ilyen, de ez a úgy becsukod a szemedet, hogy még nem alszol, picit próbálod kiüríteni az elmédet, és nem olvasol közben, nem hallgatsz semmit, mert akkor is ugye mondanád magadban a dalszöveget, vagy olvasnád a betűket egy picit. Tehát, hogy ilyen jellegű, én nem is tudom, minek nevezzem ezt, ilyen lelki elvonulás, ha ilyen spirituálisabb irányba elmehetünk, akkor ilyeneket bizonyos időközönként tartottam, és nekem egyébként még a futás az, ami nagyon sokat segített. Nem hiszem, hogy a hangszálamnak, de ezzel a tudod, kiüríted az elmédet, kifutod magadból, kisportolod azt a stresszt, adrenalin, feszültséget, ami hát önkéntelenül ilyenkor felülemlik benned.
0: Amikor elmész nyaralni, mert nyilván akkor most az jön, hogy a családdal felkerekedtek, akkor te ki tudsz kapcsolni? Vagy a sporthíreket azért...
1: Egy napig.
0: Tehát eljutnak hozzá a sporthírek nyilván, tehát telefon, te is viszel magaddal.
1: Persze. Azt nem tudom megcsinálni, hogy ha mondjuk nem tudom, elmegyünk 5 napra, akkor 5 napig ne nézzek rá. Nem is vagyok ez a típusú ember. Arra vágyom már, őszintén szólva, hogy mondjuk reggel elmenjünk valahova, és estig ne nézzek rá a telefonomra, így egyáltalán. De azért 2-3 nap után, főleg, hogyha tudom, hogy van olyan esemény, amiket én közvetítek, tehát hogyha mondjuk hétvége lesz, és zajlik a labdarúgó NB1-es bajnokság, olyan nincs, hogy legalább az eredményeket ne nézzem meg.
0: Tehát nem tudom, hova mentek, mikor mentek, de tudod azt, hogy mikor lesz a következő feladat, és tudat alatt már arra készülsz?
1: Hát én egyfelől, illetve hogyha tudom, hogy mi az a versenysorozat, amiben ugye én sűrűn szerepelek, legyen az, ugye nekem leginkább a Forma 1 és a foci, az M4 Sportnál ugye az NB1 leginkább, ami most is szóba jött, hiszen 2 év múlva lesz majd mondjuk labdarúgó Európa-bajnokság, de az tök más szempontból. Akkor ezeket figyelem, nem élőben, tehát azért azt nem csinálom meg, ha csak a gyerekeim nem szeretnék, hogy nézzük élőben, mert ők is futballoznak egyébként, nagy foci szurkolók, meg foci kedvelők lettek.
0: Hány évesek most?
1: 8,5 a nagyobbik, és 5,5 a kicsi.
0: És te választottad nekik a focit, vagy ők választották saját maguknak?
1: Sőt, én mondtam is a felségemnek, hogy én nem szeretném. Aha. És nem azért, mert hogy nem tudom, annyira rossz élményeim lettek volna, hanem hát ugye ismerjük azokat a szülőket, hogy a saját be nem teljesített vágyaikat a gyerekeiken kielve szeretnék beteljesíteni, és azt mondják, hogy már pedig ő a világ legtehetségesebb játékosa. Én azt gondolom, hogy ezt jól kezelem, mármint, hogy jól látom kívülről, hogy mindkettőnek mi az erénye, mi az, amiben fejlődniük kellene, de hogy én tudatosan azt mondtam, hogy a nagynak, figyelj, menjünk el atletizálni, fussál, nagyon sokat tud futni, elképesztően gyors.
0: Csinálta, az előnye a fociban.
1: Igen, csinálta 3 hétig, csak a második edzés után leszidott, hogy apa, hát én itt nincsen kalapácsvetés. Hát 8 évesen talán nem is baj, hogy nem kezdtek ebbe így bele. Tehát, hogy
0: nem dobjátok hát, vagy lát gerejjel, tehát na.
1: Igen, tehát hogy azért ezt értsük meg, hogy ennek vannak bizonyos folyamata, hogy ez nem így működik. És aztán mondta, hogy a futás meg olyan monoton, száraz, hát mondom, így ezt megértem, én sem szerettem az alapozásokat. És az a nagyon furcsa, hogy amikor én fociztam, akkor hát ki volt nekünk? Dzsuzsák Balázs, Gera Zoli, Juhász Roland, talán ugye ők voltak a legjobbak abban a csapatban, akik a nemzeti válogatottat képviselték, most viszont Szoboszlai. Tehát nincs olyan kisgyerek, aki ne találkozott volna Szoboszlai Dominik nevével, sőt, az előző, tehát a 2025-ös karácsonyra a Jézuska hozzánk életében először magyar válogatott meszt hozott Szoboszlai Ferihattal mindkét kisgyerek Mekemnek. Mert hogy akkora fociláz van, és ebből kifolyólag muszáj volt, és ők is azt mondták, hogy apa, más nem érdekel, menjünk-e focizni.
0: De ha jó, te közvetítesz NB1-et, akkor nyilván befolyásolhat téged az, hogy a gyerekeid, és most nehogy véletlenül is kimond, hogy melyik klubban focizik.
1: Helyben fociznak, aha, nem Budapesten élünk, hanem, aha, Budapest mellett élünk, aha, nem olyan nagy titok, Biatorbágyon, és ott a biatorbágyi kis csapatban fociznak. Aha. Hát az a veszély, maradjuk annyiba, ismerem őket, szeretem a helyi biatorbágyi fociban tevékenykedőket.
0: De még vannak az NBA-től?
1: Szerintem ez a veszély nem fenyegeti őket, sőt, ha fenyegetni, akkor is inkább azt mondják, hogy jó nekünk ott a kisebb.
0: De hogyha kiderülne a gyermekeidről, hogy nagyon tehetségesek, és egy nagyobb csapat elszipkázná a biatorbágyi csapat elől, akkor az téged befolyásolna? Hogy...
1: Nem. Nem, én ettől el tudnék vonatkoztatni. Az egy más kérdés, hogyha mondjuk még sportiportár lennék, amikor esetleg valamelyik gyerekem felnőttként játszik, aha, az első osztályban, ott elgondolkodnék, hogy azt a meccset bevállalom-e, vagy sem.
0: Igen, Gondjának volt ilyen, amikor a
1: fiát közvetítette.
0: Híres kapus lett, és azt mondta, hogy ő akkor az Újpest meccseket nem fogja közvetíteni.
1: Nem lehet, igen. Tehát, hogyha most ez fölmerül, de most én is azt mondom, hogy nem. Mert egyébként már csak azért sem, mert hogyha gondolj bele, mondjuk szintén legyen kapus az én nagyobbik fiam, ha véd egyet is dicsérem, hát nyilván az ellenfél szurkol azt mondja, persze, azért dicséred, persze, mert a fiat, hát nyilván. Tehát, hogy olyan szituációba keverednék, amit nem tudsz kibeszélni. Az egy másik történet, hogyha mondjuk úgy alakulna, hogy esetleg válogatott meccset közvetítenék, és a fiam is válogatott lenne, hát adja az ég, azért azt nem utasítanám vissza.
0: Azt meghallgatnám. Azt is meghallgatnám. Meg hát minden mást. Én nagyon örülök neked. Meg tényleg igaza volt Horthy Gábornak, hogy amikor te közvetítesz, akkor az minden jobb. Tehát jobb a meccs, meg egyáltalán olyan élvezetesebb az egész.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük neked, Újvári Máté, köszönjük, hogy jöttél.
1: Köszönöm,
0: jó pihenést, jó nyaralást.
1: Nagyon köszönjük ránk, fél. Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hamarosan harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orfolyást, tüsszögést, szemviszket is okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Paraj térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a Korond-patak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még két órán közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Neoton Familia klasszikust például, szól majd pár perc múlva a 220 felett. Itt lesz Rúzsa Magdi, a Bikini, most pedig a United zenél. Kedvenc!

0: magad magával. Erről szólt a dal. Edda Blues.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az Edda művek első lemezéről szólt az Elhagyom a várost. Jön mindjárt a prognózis, tőlük a Tele van a város szerelemmel című slágert hallgatjuk Varga Viktor után. Szőkével álmodtam a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Ladány Bene 27 zenélt, ez volt a Ha van még a világon. Freddy is érkezik, pár perc múlva Nincsen holnap című slágerével, Somló Tamás után. Gondolsz-e rám a retro rádió?

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Zanzibár. Ez volt az Új napra ébredt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahádi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Demián Ferenctől a Hogyan tudnék élni nélküled. Itt

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Bébi Gabi Lányi Lalával közösen az őrült szerelem után jön mindjárt Rácz Gergő és Orsovai Reni, a mostantól előtt pedig Kaszás Attilát hallgatjuk. Fény év távolság a retro rádióban.
1: Lehet számtalan hely, ami szebb.

Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fenyő Miklós és a Made in Hungária után eljött a búcsú ideje, mert ő rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallgathatják, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy visszatérő vendég érkezik, Gáspár Laci, aki egy különleges zenei csemegével lepi meg a rajongóit. Újra fontos szerepet kapott az életében a basszusgitár, úgyhogy lesz miről beszélgetni. Várunk mindenkit holnap este 8-tól Gáspár Lacival a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Padőbő dalával búcsúzom, fáj a fejem a Retro.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.